0: Válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban. Mind.

Város idejű Budapest, te hazug plegykalap, összekócolt hajra vett kalap.

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Tisza sintóba a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyokat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahinos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délbe marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban. Okay,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

előre már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelődés, fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak, folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásmegyet. Vagy a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy folytonos számolás a zenét.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

simátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, Az én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Gramofon és Artisius díjas Juhász Gábor 1990 óta tanít jelenleg a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazzgitár szakán, valamint a Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszékén. 2006-ban alapította meg a Juhász Gábor triót, a legutóbbi album 2020-ban jelent meg trió címmel, és fontos tudni, hogy 2021-ben az Év Jazzgitárosa címet kapta a Magyar Jazzportál kritikusi és közönség szavazatai alapján.
1: Trend Night.
2: Juhász Gáborék a folytatásban nálunk, önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: 1986-ban.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
2: Trend Nights.
3: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
4: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: álmom.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.
2: Trend Night.

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Jazz.
1: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit Szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált május 23-án, 24-én és 25-én. Az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvénye a jazz kifinomult mesterének koncertjével indul majd pénteken a nagy színpadon. Az eseményekről Geyer Ferenc, a Jazz Szövetség elnöke mesélt rádiónknak.
2: 3, illetve 4 napon keresztül eluralja a Margit Szigetet a jazz, a jó értelembe vett szóval élve, úgyhogy aki kilátogat, az napközben is és este is jazzt hallgat. 6 fellép, azt mondja, legalább 10 zenekar, a Harper Quintet, Seattle zenekar, a Tucet Showcase zenekar, akkor a Monkey Horrors, ez egy új formáció, Cumo Árpád vezetésével, a Budapest Ragtime Band és a Fusion Circus, az Easy Jazz Band, Smith Chris, ez egy énekes formáció, Göbölös Krisztina vezetésével, a Kunatons, egy nagy formáció, fuvosokkal, Tóth Viktor, Skylark, ez egy egészen modern dolog, szombaton pedig az Egri János Junior Trio, Rafael Mario Trio és az Olár Dezső Quartet fog fellépni, és hát lesz egy nagyon különleges produkció, egy világsztár, a Kurt Elling Big Band, illetve a Kurt Elling énekes, egy magyar All Stars Big Band-del. De azt még hozzá kell tennem, hogy mindenféle műfaj, a jazzen belül mindenféle műfaj megtalálható lesz, a tradicionális jazztől kezdve a modern jazzig, a táncolható swingig, és lesznek táncosok is, úgyhogy egy színes kavalkádja lesz, és egy igazi demonstrációja a magyar jazznek. A műfajnak különböző formációi és ágai fognak megjelenni, remélem hangulatos lesz a kerengőben, és itt lesznek a koncertek megrendezve minden 4 napon, hiszen ez egy hangulatosabb, bensőségesebb viszonyt tud teremteni ennek a csodálatos műfajnak. Tünkösd napjaira datálódik ez a koncert, és nappal is el tudnak jönni, és a fiatalok is, a gyermekek is, a aggasztjának is, a nyugdíjasok is, a középkorúak, hiszen a jazz most már azt hiszem mindenkié, és nagy örömünkre szolgál az, hogy minél több fiatalt látunk a koncerteinken.
1: Esemény. Egész napos ingyenes programokkal, köztük futóversennyel és koncertekkel is várja az érdeklődőket május 10-én az Európa Nap a Fővárosi Szabadság téren, ahol Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik. A rendezvény 9 órától családi és ismeretterjesztő programokkal, valamint koncertekkel várja a látogatókat, a hivatalos megnyitót délben tartják a Perger István nagyszínpadon. A program egyik kiemelt eleme az immár hagyományos, akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton, amelynek távja 21,1 km. A futóverseny egyéniben, valamint 2 és 3 fős csapatokban is teljesíthető. A nagy színpadon többek között ukrán művészek előadása, táncprodukciók, valamint könnyűzenei koncertek is szerepelnek, fellép a budai pop duó, az Elefánt és a Hiperkarma együttes is. Gyermekprogramokkal is készülnek a pódium színpadon, ahol mások mellett a Buborék együttes és a Verona kilép fel, a Majorka Színház a Show című előadása mellett zenés, irodalmi gyermekműsor is várja a családokat, Varró Dániel költő és Molnár György közreműködésével. A rendezvény ideje alatt hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek mutatkoznak be, a látogatók interaktív programokon keresztül ismerkedhetnek meg, egyebek mellett a fenntarthatóság, a versenyképesség, a biztonság, politika és a demokrácia, valamint az életminőség javításának aktuális kérdéseivel.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A Festetics örökség nyomában. Kesztely és környéke a Festetics család nélkül ma egészen más arcát mutatná. A 18.-19. században a család olyan építményeket, intézményeket emelt és olyan hagyományokat teremtett,
4: amelyek máig meghatározzák a Balatonparti város kulturális életét. A keszthelyi Festetics kastély ma Magyarország leggazdagabban berendezett kastélya, ahol az országban egyedülálló módon eredeti főúri enteriőrök láthatóak. A kastély mai arca az 1880-as években alakult ki, amikor II. Festetics Tasziló nagyívű átalakítást indított. A kiállított bútorok és műtárgyak nem pusztán reprezentációs értéket őriznek, a Festetics család gyűjteménye valóban túlélte a 20. század háborúit. A II. Világháború végén a Keszthelyt megszálló szovjet csapatok parancsnoka elrendelte a könyvtári szárny lefalazását, hogy védjék a benne őrzött értékeket. Ennek köszönhetően a könyvgyűjtemény és számos műtárgy érintetlenül vészelte át a háborút. A múzeális könyvtári gyűjtemény mintegy 80 ezer tételt számlál, ez az ország egyetlen éppen maradt főúri magánkönyvtára. A könyvtár és az elegáns szalonok mellett a kastély kiállításának másik fő látnivalója a 2022-ben megnyílt díszebédlő, ahol gazdagon megterített asztal idézi fel az egykori hercegi vendégségeket. A 19. század elején Festetics György rendezte meg az első helikoni ünnepségeket, ahol költők és írók mutathatták be műveiket. Ez a hagyomány a 20. században újjászületett, és ma is él Keszthelyen. Két évente rendezik meg az eseményt, amely a Dunántúl egyik legnagyobb diákfesztiváljává nőtte ki magát. A város szinte minden pontján zajlanak a programok. A Balaton Színházban, a főtéren, a könyvtárban, a múzeumokban és a sportcsarnokban. A 19. században a Festetics család fenékpusztai ménes birtoka a magyar lótenyésztés és lovassport egyik legfontosabb központja volt. Ma pedig komplex szabadidőközpontként működik. A kiskastélyban és az egykori istállókban látható, klasszikus és interaktív eszközöket felhasználó kiállításokon a festeticsek lótenyésztésének és lóversenyzésének történetét ismerhetik meg a látogatók. Az aprólékosan berendezett épület együttes korhű környezet, a majorságot bejárva könnyű elképzelni, hogyan működött egykor ez a mintagazdaság. Néhány kilométerre Keszthelytől találjuk Hévízt, a világ egyik legnagyobb természetes gyógytavával. A hévízitó környéke már a 18. század végén fejlődésnek indult, amikor első Festetics György rendezte a tó környezetét, orvosi felügyeletet biztosított a kezelésekhez, és 1795-ben megépítette az első fürdőépületeket. Az elmúlt több mint 200 évben a fürdő többször átépült, de nevében máig őrzi a Festetics család emlékét.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

gazdaság és kultúra a 94.2. Welcome to St. James Bar.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 8-a van, 6 óra múlt. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Friss hírekkel, információkkal jövünk itt a Trend FM-en. A mikrofonnál Kovács Gergőt hallják. Lemondott a Tisza kormányban felajánlott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára, és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Magyar Péter méltatta döntését és közölte, hogy ma bejelenti az új jelöltet a pozícióra. Ma éjféltől két napos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai háborúban. A moszkvai tárca közlése szerint ez idő alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket, valamint leállítja a rakéta, tűzérség és dróntámadásokat is. Oroszország egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy csatlakozzon a fegyvernyugváshoz. Zelenszkij ezt követően úgy fogalmazott, hogy ukrán drónok is részt vehetnek az orosz győzelmi napi ünnepségen. Moszkva válaszul azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna valóban megpróbálja megzavarni a megemlékezéseket. Július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést Donald Trump. Az elnök erről telefonon is egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy teljesítik a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalták bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte a beszélgetést, ahol egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult az OTP Bank több más bankkal együtt a lakossági kamatstop miatt. A pénzintézetek azt kifogásolják, hogy a kormány a 2021-ben még a koronavírus járvány idején bevezetett intézkedés többször is meghosszabbította, legutóbb 2026. júniusának végéig. A bankszektor szerint a kamatstop sérti az alaptörvényt, mivel a hitelszerződésekben rögzített feltételeket utólag módosítja. A bankszövetség hangsúlyozta, a pénzintézetek korábban többször figyelmeztették ügyfeleiket a változó kamatozású hitelek kockázataira, és lehetőséget kínáltak a fix kamatozásra váltásra is. 14. Leo pápával és Pietro Parolin szentszéki államtitkárral találkozott Marco Rubio, amerikai külügyminiszter római látogatásán. A tárgyalások középpontjában a közel-keleti helyzet, az amerikai kontinens fejleményei, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása állt. A felek érintették a humanitárius segítségnyújtás és a vallásszabadság kérdését is. A találkozók előzménye, hogy az iráni konfliktus miatt az elmúlt időszakban feszültség alakult ki Washington és Vatikán között 14. Leo pápa nyilatkozatai nyomán.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 135.138 ponton zárt. A részvénypiac forgalma átlépte a 20 milliárd forintot, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.152 forintra, az OTP 8%-kal 42.440 forintra, míg a Richter 3%-kal 12.950 forintra gyengült. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.550 forintra erősödött. Európában nem volt jó a hangulat, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,6%, a frankfurti DAX index 1%, a párizsi CAC-on pedig 1,2% mínusszal zárt. Milánóban 8%-os, Madridban pedig 2%-os csökkenéssel zárt a kereskedés. Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói. A Dow Jones 6%-kal gyengült, az S&P 500-as mutató 4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig enyhe 1%-kal gyengült. Ázsiában még tart a kereskedés, a japán Nikkei 6-7%-ot gyengül, illetve az összes mutató mínuszos tartományban van. Hongkong 1%-ot megy lefelé, a kínai mutató 4%-ot, a szingapúri mutató 5 0,6%-ot esik, illetve India pedig 0,4%-kal megy lefelé. Az olajárak most egy enyhe emelkedésben 1%-kal, a Brent típusú kőolajára $101.30 hordónként, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI pedig $95.80. A bankközi deviza piacon 1 euró, 1 amerikai dollárért 304 forintot kell adni, 1 euróért pedig 357 forintot.
0: Időjárás jelentés.
1: A pára és a köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb fél hétkor várjuk Önöket. M. Szűcs Péter lesz majd a reggeli monitor műsorvezetője. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, május 8-án pénteken reggel 6:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter. Szia Gergő, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Szép napra ébredtünk, marad-e, illetve jön eső, mert hogy az most nagyon kell mindenkinek mondják.
3: Hát igen, mert hogy tegnap már végre leesett egy kis eső, hát az nem olyan minimális. Sok, nagyon minimális, hát ma is körülbelül ennyire lehet számítani, inkább ott az ország keleti részén, de hát egyébként megmarad ez a kellemes tavaszi napsütéses idő.
2: Viszont azt olvastam, jövő héten özönvíz jön?
3: Így van, lehűlés, és hát hívjuk özönvíznek, de igen.
2: Jó, mindegy, tehát az viszont kell a földeknek. De ma marad akkor itt a kellemes idő, nagyszerű, mi pedig jövünk a friss hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Lemondott a Tisza kormányban felajánlott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellitei Barna Márton.
3: Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára, és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Magyar Péter méltatta döntését és közölte, hogy ma bejelenti az új jelöltet a pozícióra.
2: Évféltél kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai háborúban.
3: Ez idő alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket, valamint leállítja a rakéta, tüzérségi és dróntámadásokat is. Oroszország egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy csatlakozzon a fegyvernyugváshoz. Zelenszkij ezt követően elmondta, hogy ukrán drónok is részt vehetnek az orosz győzelem napi ünnepségen. Moszkva válaszul azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna valóban megpróbálja megzavarni a megemlékezéseket.
2: Július 4-ig elhalasztotta az Európai Uniós járművekre kilátásba helyezett vámemelés Donald Trump.
3: Az elnök erről telefonon is egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy teljesítik a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalták bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte a beszélgetést, ahol egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.
2: Költekezésbe kezdett az ország márciusban, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakát 8,2, a februárit majd 2%-kal haladta meg.
3: Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben csak nem 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben több mint 8, az üzemanyag kiskereskedelemben 21%-kal bővült az értékesítés volumene. Míg az üzemanyag eladások mögött egyértelműen a betárolás áll a fixált ár miatt, addig a nem élelmiszer jellegű kiadások összetettebb képet festenek. Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét hallják.
4: Részben az, hogy 2026-ban is reálbér emelkedés valósult meg Magyarországon, és ez a reálbér növekmény azért ez javítja a lakosságnak a fogyasztási képességét, és hát erre jöttek rá különböző gazdaságélénkítő, hát vagy inkább ilyen támogatási programok, akár egy havi fegyverpénzről beszélünk, édesanyák eszélye mentesítéséről, adókedvezmények növelése, tehát sok-sok ilyen intézkedéscsomag, ami még inkább javította a háztartások jövedelmi helyzetét, és elképzelhető, hogy ez is elkezd megtolni a nem élelmiszer jellegű fogyasztást.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 135.138 ponton zárt tegnap.
3: A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4152 forintra, az OTP 8,1%-kal 42440 forintra, míg a Richter 3,1%-kal 12950 forintra gyengült. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2550 forintra erősödött.
2: Európában nem volt jó a hangulat, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek.
3: A londoni FTSE 1,6%, a frankfurti DAX index 1%, a párizsi Kakaron pedig 1,2% mínusszal zárt. Milánóban 8%-os, Madridban pedig 2%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
2: Gyengüléshez álltak a New York értéktőzsde fő mutatói is.
3: A Dow Jones 6%-kal gyengült, az S&P 500-as mutató 4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig enyhe 1%-ot gyengült.
2: Ázsiában is mínuszokat látunk. Japán 0,5%-kal van lejjebb, Hongkong 1,1%-kal. A Shanghai kompozit 4%-del, India 7%-kal, Szingapur pedig 0,5%-kal van lejjebb. A forint kisebb erősödéssel kezdte a napot. Egy euróért 357 forintot kérnek a bankközi devizepiacon. Egy dollárért 304 forint 40 fillért kell adni. Egy svájci frankért 389 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok emelkedőben 1,6%-a 96 dollár 30 centre drágult az észak-amerikai könnyűolaja VTI jegyzésára. A Brent az 1,7%-a 101 dollár 80 centen. Az arany enyhe pluszban 4726 dollárt kérnek egy uncia aranyért. Ez mindössze 3%-os plusz. A palládium majd 9%-kal, a platina pár centen lett olcsóbb. Az ezüst pár centen drágább, ahogy a réz is. A mezőgazdasági termelő árak közül a szójabab nagyon enyhe mínuszban, a többiek pedig enyhe pluszban. Olyannyira, hogy például a búza is csak mindössze 2%-kal drágult. Egyébként 18 hónapos mélypontra zuhant a kávé ára.
3: Az arabika kávé jegyzése tegnap fontonként 2 dollár 70 centre esett, de az elmúlt évtized átlagához képest továbbra is magas szinten áll. A brazil kormány idénre több mint 66 millió 60 kg-os zsáknyi össztermés prognosztizál arabikát és robusztát együttvéve. Ugyanakkor Brazília műtrágya igényének több mint 85%-át importból fedezi, és az iráni háború miatt ezeknek a beszerzési költségei meredeken emelkedtek.
2: Ukrajna éves inflációja 5 havi csúcsra emelkedett áprilisban. Az ukrán statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztói árak 8,6%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ez gyorsulás jelent a márciusi, majd 8%-hoz képest.
3: Az élelmiszerek és az üzemanyagok drágulása húzta leginkább felfelé az inflációt, utóbbi mögött részben a közel-keleti konfliktusok állnak. Az ukrán jegybank inflációs célja 5%, ezért áprilisban is 15%-on tartotta az alapkamatot.
2: Ide az is kiderül, hogyan alakult áprilisban az infláció, hiszen reggel 8:30-kor közé teszi legfrissebb adatát a Központi Statisztikai Hivatal.
0: Időjárás jelentés.
3: A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 6 óra 37 perckor egy kis zenével megyünk tovább, majd részletezzük a kiskereskedelmi forgalom adatait, hiszen ezt meg tegnap tette közé a KSH.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 40 perc. Kiköltekezte magát a magyar lakosság a tavasz első hónapjában. A kiskereskedelmi forgalom márciusban éves összevetésben 8,2 februárhoz képest majd 2%-kal haladta, megjelentette a KSH. Az élelmiszer is élelmiszerjellegű vegyes üzletekben majd 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8, az üzemanyag kiskereskedelemben 21%-kal bővült az értékesítés volumene. A fixált üzemanyagár egyértelműen egyfajta felvásárlási hullámot hozott, mondta a KNTH Bank vezető elemzője. Németh Dávid, a Kovács Gergő beszélgetett a részletekről.
2: Márciusban nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A naptárhatástól megtisztított adatok szerint 8,2%-kal éves alapon. Ugye ez a hónap már a védett üzemanyagár hónapja. Ennek fényében mennyire volt meglepetés ez az adat?
3: Meglepetés volt azért, mert ez egy nagyon dinamikus növekedés, és még úgy is, hogy ebből a 8,2%-ból egy jelentős rész valóban a üzemanyag hasított ki, hiszen nagyjából 3,3%-ponttal az üzemanyag forgalom, vagy 3,4%-ponttal az üzemanyag forgalom bővülése járult hozzá a kiskereskedelmi forgalom növekedéséhez, de enélkül is azért azt látjuk, hogy más területeken is volt megugrás a kiskereskedelemben. Ugye ez az üzemanyag forgalom megugrás, itt ez nem lehetett tudni, hogy mennyit fognak bespájzolni az emberek a védett üzemanyagárból. Nyilván mindig van egy bizonytalanság, hogy meddig marad érvényben a védett üzemanyagár, de hogyha hosszú hónapokig, akkor nem feltétlen kell sietni a bespájzolással, de ezt a korábbi ilyen ástopoknál is lehetett látni, hogy amikor tartanak ezek a védett időszakok, akkor megnövekszik az üzemanyagnak a vásárlása.
2: Igen, és azért is egy furcsaság ez, mert hogy miközben a magas üzemanyagárak miatt azt lehetett látni, hogy máshol csökkentette ez a keresletet, addig igazából idehaza az emberek is, főleg a cégek ugye betároltak a védett áras üzemanyagból, legalábbis az adatból ez rajzolódik ki, és felmerül a kérdés, hogy ez az intézkedés meddig tartható így.
3: Igen, ez mindig ugye ez a probléma, hogyha ilyen típusú árintézkedéseket vezetnek be, hogy akkor ez torzítja a piacot. És például minden ilyen energia ársapka esetén, hogy nem a takarékosság irányába viszi el a lakosságot, vállalatokat, hanem hiszen nekik az az érzésük, hogy továbbra is olcsó, akkor nem kell elkezdeni takarékoskodni, vagy akár ugye mondjuk épületek szigetelésénél is, hogyha olcsó az energia, akkor nem fognak arra pénzt költeni, hogy hatékonyabb legyen a szigetelés, mert nem éri meg. Szemben, hogyha jóval megdrágul annak az energiahordozók, és többet kell költeni akkor a fűtésre, akkor hamarabb megtérül egy szigetelési beruházás is. Tehát ilyen torzító hatások, ezek mindig bekövetkeznek, hogyha valamilyen a piactól nagyon eltérő árak alakulnak ki, átmenetileg rövidebb vagy hosszabb távon.
2: Ugye ez csak az üzemanyag töltő állomások forgalma. Az egyéb, illetve a más külön termékkörökre bontva milyen tendencia rajzolódik ki?
3: Ahol még egyértelmű meglepetés született, az a nem élelmiszer jellegű fogyasztás. Ugye ott is az előző hónapokhoz képest egy gyorsulás következett be. Például még februárban 1,7%-ponttal járult hozzá a kiskereskedelmi forgalom bővüléséhez a élelmiszer jellegű eladás, márciusban viszont már 3,3%-kal, tehát itt is majdnem egy duplázódásról beszélhetünk. Úgyhogy egyre inkább látszódik részben az, hogy 2026-ban is rábér emelkedés valósult meg Magyarországon, és ez a reálbér növekmény azért ez javítja a lakosságnak a fogyasztási képességét, és hát erre jöttek rá különböző gazdaság élénkítő, hát vagy leginkább ilyen támogatási programok, akár egy havi fegyverpénzről beszélünk, édesanyák eszélye mentesítéséről, adókedvezmények növelése, tehát sok-sok ilyen intézkedéscsomag, ami még inkább javította a háztartások jövedelmi helyzetét, és elképzelhető, hogy ez is elkezdte megtolni a nem élelmiszer jellegű fogyasztást. De Amik ilyen kiugróak voltak, például a számítástechnikai eszközöknek a vásárlása, ott 9% körüli bővülés volt. Ide sorolható azért a bútor vásárlás is, ahol szintén 7%-os növekedést regisztráltak. Például itt a bútorok esetén az is fontos, hogy látjuk azt is, hogy az ingatlan piacon volt egy élénkülés az otthon start programnak köszönhetően. Itt amikor vesznek új ingatlant, akkor véletlenül kell bele új bútor is, és ez meg tudja ezáltal pörgetni a kiskereskedelmi forgalomnak ezen szegletét. Aztán volt persze néhány olyan terület, ahol messze nem volt ilyen dinamikus növekedés, ilyen például a könyv újság papíráru, ott ráadásul egy 3%-ot meghaladó visszaesést regisztrált a statisztikai hivatal a költések vonatkozásában, illetve a használt cikkeknél is egy visszafogottabb 4%-os bővülés volt csak.
2: Igen, és ahogy említetted, az év elején azt várták az elemzők, hogy lesz minimálbér emelés, reálbérek is növekedni fognak, ami felfelé húzhatja a fogyasztást idén, amitől GDP növekedést is várhatunk. Ez az, ami kezd beigazolódni?
3: Igen, az egyetemen látszódik, hogy 2026-ban a belső fogyasztás az továbbra is a fő-fő eleme lesz a gazdasági növekedésnek, talán a legstabilabb bázisa, ami már egyébként az elmúlt két évben is így volt, csak az elmúlt két évben voltak olyan más tételek, amik lehúzták a gazdasági növekedést, itt elsősorban egy a beruházásoknak a folyamatos visszaesése az, ami hát végül is stagnálás közeli állapotba tartotta a magyar gazdaságot. Úgyhogy az idejében az a kérdés, hogy lesznek-e olyan behúzó területek, amik miatt nem tud a magyar gazdaság érdemben gyorsulni. Ilyen lehet például a külső környezet, például a német gazdaságról folyamatosan azért negatív hírek érkeznek, a bizalmi indexek romlanak, úgyhogy ez nem túl sok pozitívumot vetít előre, de másik oldalon meg ott vannak a beruházások, ahol elképzelhető, hogy az idejében növekedés lesz. Például elég a publikált építési engedélyek számára gondolni, hogy ott jelentős növekedés van. Ezeket akkor meg is fogják vélhetően valósítani a következő években. Ezek beruházást jelentenek, tehát ez segíti azt, hogy ez a visszahúzó elem legalább ne hátráltassa 2026-ban a gazdaságot, hanem vagy neutrális legyen, vagy akár egy picit hozzá is tudjon járulni a gazdaság bővüléséhez.
2: Visszatérve a kiskereskedelmi adathoz, az első pár hónapból, tehát január-március időszakból azt látni, hogy ott 5,3%-kal haladta meg a volumen az előző évit. Ez mennyire felelt meg a várakozásoknak?
3: Ugye az első két havi adatnál ott azt látszott, hogy nagyjából átmentődött a 2025-ös dinamika, nyilván egy nagyon pici halvány élénkülés volt, de ahhoz képest, hogy mennyivel nőtt mondjuk a minimálbér, vagy már lehetett látni, hogy ilyen gazdasági támogató programok jönnek, ahhoz képest egyébként szerintem az első két havi adat az gyengének számított, ennél erősebb dinamika is úgy benne volt a pakliban, viszont most ez a március, ez meg abszolút ellensúlyozta ezt, tehát hogyha az első három havi adatot nézem, akkor már nagyjából kiegyenlítődött a történet. Nyilván azért nehéz ezeket pontosan is belőni, mert például 2022-ben, amikor szintén volt választás, szintén voltak különböző élénkítő programok, akkor nagyon drasztikus volt a felfutása a kiskereskedelmi eladásoknak, csak akkor egy Covid-ból jöttünk ki, tehát itt teljesen más időszakot hagytunk magunk után, egy alulfogyasztott időszakot, nagyon nagy elhalasztott fogyasztással, és ez sokkal jobban meg tudta akkor lesni a kiskereskedelmet. Most azért, ahogy említettem, az elmúlt egy-két évben már azt láttuk, hogy azért növekszik folyamatosan a kiskereskedelmi eladás, tehát nem is tudott akkora növekedési többlet vagy élénkülés jönni abból, hogy továbbra is emelkednek a rákeresetek, illetve jön egy támogatási program.
2: Ami még érdekesség, hogy elindultak ugye az egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség és a leendő Tisza kormány között. Szerinted milyen intézkedések azok, amiket mérlegelni kell az új kormánynak, hogy továbbra is emelkedjen a fogyasztás? Most itt gondolok ugye arra, amit már említettünk, hogy a védettár mennyire tartható, mert hogy benzin esetén a márciust nézve a stratégiai tartalék a 269 tonnáról 54 tonnára esett, de akár említhetnénk az ár és toppot is.
3: Igen, az üzemanyagnál valóban ez egy komoly irgalmat is keltett, hogy nagyon gyorsan ott adnak a stratégiai tartalékok, bár ott azért más is hozzájárult, hiszen a olajkínálati oldalon is megjelentek a problémák, úgyhogy több tényező is történet volt, de az tagadhatatlan, hogy ilyen hirtelen megugrás, nagyon nehéz lekövetni a termelés bővüléssel, de mondjuk a más árés stoppos vagy árintézkedéseknél ott azért nem beszélhetünk ennyire hirtelen bekövetkező változásról már az elmúlt időszakban. Ehhez már szerintem sokkal inkább tudtak alkalmazkodni a piaci szereplők az árazási stratégiáikat, de tény, hogy ezek mindig torzítják azért valamennyire a piaci versenyt. Én azt gondolom, hogy azt látom, hogy ugye a törekvés az, hogy minél inkább eltöröljék ezeket a torzító intézkedéseket, legalábbis az eddigi kommunikációból ez következett. Az, hogy teljesen kivezetnek-e ár és stoppos intézkedéseket, ezt most még nehéz megmondani, valószínűleg változtatni fognak rajta, de hát azon is múlik, hogy milyen a világpiaci költség sok. És sokkal könnyebb kivezetni ezeket az árintézkedéseket, ár és stoppokat, hogyha éppen a világpiacon az élelmiszer ára esik, és akkor így, amikor kivezetik az ár és stoppos intézkedéseket, akkor nem fog olyan nagy emelkedést hozni a boltokban, szemben, hogyha pont van egy nagy költség sok a világban, és amúgy is emelkednek az árak, és még közben kivezetik a különböző árintézkedéseket, akkor még jelentősebben megjelenhet a fogyasztói árakban ez az árnövekedés, szóval ez is egy érdekes kérdés lesz, hogy a most közel-keleti konfliktus által generált, mások területen látott költségsok emelkedés, ami még sokkal inkább azért az energiahordozókra, meg alapanyagokra vonatkozik. Például egy műtrágy emelkedés, az hogyan fog is milyen ütemben begyűrűzni mondjuk az agrártermékek áraiba is. Ez most még lassabb volt, de elképzelhető, hogy felgyorsul a következő időszakban. Úgyhogy itt nagyon sok tényezős ez a tárgyalási folyamat, hogy akkor mikor és milyen úton, módon fognak hozzányúlni ezekhez a korlátozó intézkedésekhez.
1: Az elmúlt percben a KNTH Bank vezető elemzőjét Németh Dávidot hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk 7 órakor friss hírek itt a reggeli monitorban.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Granit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, Zuglóban a Mexikói úton a Kerepes út felé a Korong utcánál mától időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton is, sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra számítsanak a környező utcákban is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Mai éjféltől két napos tűzszünetet hirdetett az Orosz Védelmi Minisztérium az ukrajnai háborúban.
5: Ez idő alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket, valamint leállítja a rakéta, tüzérségi és dróntámadásokat is. Oroszország egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy csatlakozzon a fegyvernyugváshoz. Zelenszkij ezt követően elmondta, hogy ukrán drónok is részt vehetnek az orosz győzelem napi ünnepségen. Moszkva válaszul azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna valóban megpróbálja megzavarni a megemlékezéseket.
4: Egymás támadta Irán is az Egyesült Államok éjszaka, de Donald Trump szerint továbbra is érvényben van a tűzszünet.
5: A CNN beszámolója szerint nem egyértelmű, ki kezdte a támadásokat. Irán minden esetre azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megsértette a tűzszünetet, amikor támadásokat követett el a területén. Erre válaszul Teherán amerikai katonai hajókat támadott a Szorostól keletre, amire az amerikai erők is válaszcsapásokat mértek. Az iráni állami média jelentése szerint a helyzet már visszatért a normális kerékvágásba, és továbbra is érvényben marad a tűzszünet.
4: A legutolsó információk szerint Tenerife mellett horgonzott le a hantavírussal fertőzött óceánjáró. Ugyanakkor a kiiskötnek majdnem valószínű, hogy egy nagyobb járvány kialakulása a kontinensen. A többi között erről beszélt rádiónak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetője. Mégpedig azt is elmondtam, hogy a rákcsálók által terjesztett vírus két csoportra osztható, és az óceánjáró utasai feltetten Dél-Amerikából szedték össze annak egy új fajtáját, Koroknai Anitát hallják.
6: Most az említett esetben az újvilági hantavírusok csoportjáról van szó, amely az amerikai kontinensen fordul elő, és az itt jelenlévő vírusok súlyosabb légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket tudnak előidézni. Ezeknek a tünetei lehetnek a láz, fejfájás, gyengeség, köhögés, szapora légzés, légszom, illetve súlyos esetben tahikardia, tüdődéma, légzési elégtelenség is kialakulhat. Tehát feltételezhető, hogy ez a vírus, ami ott a hajón is előfordulhatott, ez a Dél-Amerikában jelenlévő, tehát Magyarországon nem előforduló kórokozó.
4: Július 4-ig elhalasztotta az Európai Uniós járművekre kilátásba helyezett vádemelést az amerikai elnök.
5: Az elnök erről telefonon is egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy teljesítik a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalták bizonyos vámok nullára csökkentését. Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte a beszélgetést, ahol egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.
4: Nem támogatja Szerbia, hogy egy frissen alapított szerbiai vállalat megszerezze a NIST a szerbiai kőolajipari vállalat többségi tulajdonát. Ezt Alekszandr Vučić államfő közölte.
5: A cég a hírek szerint 2 milliárd eurót ajánlott a Gazprom nyefti részesedéséért, ami nagyjából a duplája a MOL ajánlatának. Vučić azzal indokolta az elutasítást, hogy a vállalatnak nincs tapasztalata a kőolajfeldolgozásban, ezért nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel a stratégiai jelentőségű energetikai cég működtetéséhez. A szerb energiaügyi miniszter hozzátette, elégedetlenek a MOL csoport legutóbbi ajánlatával a NIS-ről folyó tárgyalásokon. Hangsúlyozta, Belgrád számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőjét, a feldolgozási kapacitást és az ország energiaellátásának biztonságát érintik. Elmondta ugyanakkor, hogy a szerb fél továbbra is kompromisszumos megoldásra törekszik, de nem hajlandó átlépni a korábban kijelölt feltételeket.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 135.138 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek.
5: A MOL 1%-kal 4152 forintra, az OTP 8%-kal 42440 forintra, míg a Richter 3%-kal 12950 forintra gyengült. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2550 forintra erősödött.
4: Európában nem volt jó a hangulat, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek.
5: A londoni FTSE 1,6%, a frankfurti DAX index 1%, a párizsi CAC-on pedig 1,2% mínusszal zárt. Milánóban 8%-os, Madridban pedig 2%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
4: Gyengüléssel zártak a tengeren túlon is az indexek.
5: A Dow Jones 6%-kal gyengült, az S&P 500-as mutató 4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig enyhe 1%-ot gyengült.
4: És Ázsiában is főleg mínuszokat látunk, Japán 6%-kal jött lejjebb, Hongkong 1,1%-os mínuszban, Shanghai 4%-kal gyengült, India 0,5%-os mínuszban nyitás után nem sokkal, és Szingapur is 0,5%-kal alacsonyabb. A forint erősödéssel kezdte a reggelt, 1 euróért most 356 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 304 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok enyhe pluszban 1%-kal 95 dollár 80 centre drágult az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, a Brent pedig 1,3%-kal 101 dollár 30 centen. Az arany 3%-kal kerül többe, egy unciáért 4723 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium 9%-os mínuszban, a platina, az ezüstése rész pedig nagyon enyhe pluszban. A mezőgazdasági termelői áraknál sem látunk őrült kilengéseket, nagyon kicsit lett olcsóbb a szója, a rizs, a gyapot, a búza, illetve a kukorica pedig pár centtel kerül többe, mint korábban. Az Anthropic megállapodás kötött a SpaceX-el, holott korábban már a Trump kormány is mind Elon Musk bírálta a mesterséges intelligenciával foglalkozó céget.
5: A mindössze 5 éve alapított Entropic fejesei jelenleg még tárgyalnak a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról, amelynek során a cégértékelés elérheti a 900 milliárd dollárt. Ezzel a piac vezető OpenAI-t is megelőzni. A HVSV szakújságírója szerint Musk az OpenAI-t akarja letörni korábbi konfliktusaik miatt, ugyanakkor jó üzletet is láthat az Entropic modelljeiben. Koi Tamást hallják.
7: Egyszerűen ez vezetett ahhoz Musk részéről, hogy így tulajdonképpen az OpenAI orra alá borsot törni, hogyha hiába van neki ugye ugyanebben az iparágban egy saját vállalkozás, hogy ez az XAI, mégis megteheti azt, hogy az egyik adatközpontjának teljes kapacitását odaadja bérbe az Anthropicnak. Ez egy érdekes paradoxon. Pont az amerikai kormányzattal való ellentétek miatt annyira népszerűvé vált részben az Anthropicnak a modellje, főleg a programozók fejlesztőjének körében, nem tudják kiszolgálni a keletkező igényeket. Ugye nincs kellő számítási kapacitás, ennek érdekében olyan bérleti szerződéseket kell kötni, mint amilyet most is kötött Musk-kal az Anthropic.
4: A McDonald's az elemzői várakozásokat meghaladó eredményről számolt be az első negyed évben.
5: A gyorsétteremlánc adózott nyereségek közel 2 milliárd dollár volt, míg a bevétele 9%-kal több mint 6,5 milliárd dollárra emelkedett. A cég globális összehasonlító eladásai 3,8%-kal nőttek, az amerikai piacon pedig ennél is nagyobb 3,9%-os bővülést mértek. A vállalat szerint a kedvező árérték arányú ajánlatok és az új prémium termékek is hozzájárultak a forgalom növekedéséhez.
0: Időjárás jelentés.
5: A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Nos, lassan véget érnek a nemzetközi labdarúgó kupák, ugye az Európa Ligában is kialakult. Az angol Aston Villa és a német Freiburg játssza majd a döntőt a labdarúgó Európa Ligában. Ugye a Freiburg 3-1-re verte a Bragát, összesen egyébként 4-3-as összesítése jutott be a döntőben. Az Aston Villa 4-gyel verte a Nottingham Forest csapatát, ők pedig 4-1-es összesítéssel léptek be a döntőbe. A konferencia ligában az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano mind a ketten egyébként 2 győzelemmel jutottak tovább. Ugye tegnap a Crystal Palace 2-1-re vette a Shakhtar Donetsket, illetve a Racing Strasbourg játszott a Rayo Vallecanoval és 1-0-ás vereséget szenvedett, így 2-0-ás összesítéssel jutottak be a döntőbe. A nőknél a német válogatott, aminek egyébként másodedzője volt magyar szövetségi kapitány Bátorfi Zoltán, Hongkongot felülmúlva 4 közé jutott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokság tegnapi napján, és 2-es vereséggel búcsúzott sajnos a Szeged a negyeddöntőben a férfi kézilabda BL-ben, mivel 45-37-re kikapott a Magdeburg otthonában a tegnapi visszavágón.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 7 óra 11 perc, zenélünk, majd utána arról lesz, hogy mi a helyzet azzal a hajóval, illetve magával a betegséggel, amelyen hantavírus robbant ki.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 15 perc. Nem messze Tenerife-től kötött ki a legfrissebb hírek szerint az az óceánjáró, ahol több ember belehalt a hantavírus fertőzésbe. Ugyanakkor nem valószínű, hogy egy nagyobb járvány kialakulna ebből. Erről beszélt rádiónak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktora. A hantavírust ránkcsálók terjesztik, és két fajtája van. Az európai, ázsiai enyhébb, középsúlyos betegségeket, még az amerikai típusú, súlyosabb, légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket okoz. Koroknai Anita szerint nem létezik rá speciális kezelés, tüneti támogató terápiát szoktak alkalmazni, súlyosabb esetekben vesepótló kezelés vagy akár gépi lélegeztetés is szükséges lehet. Kovács Gergő beszélt a szakemberrel még tegnap.
2: Hantavírus fertőzés tört ki egy óceánjáró hajón, ami halálos kimenetelő volt, jelenleg 3 ilyen emberről tudunk. Elméletileg a fertőzött utasok kimenekítése már zajlik, jelenleg a hírek szerint a Zöldfoki szigeteknél van a hajó, azonban a vírus az továbbra is jelen van a fedélzeten, amennyit erről tudni lehet, és azt is lehet olvasni, hogy elvileg Európa felé tart. Na most milyen komolyabb egészségügyi következményei lehetnek a hantavírusnak, és annak, hogyha már esetleg nem csak egy hajón terjed?
3: A hantavírusokról elmondható, hogy rágcsálók által terjesztett kórokozókról van szó, tehát a földrajzi elterjedésük és az általuk okozott betegségek alapján két csoportjukat tudjuk megkülönböztetni. Az Európában és Ázsiában előforduló úgynevezett óvilági hantavírusok enyhébb, középsúlyos és veszélytérintő megbetegedéseket tudnak okozni. A fertőzés sok esetben tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik. Jellemző tünetei lehetnek a láz, szájfájás, influenza-szerű tünetek, látászavarok is előfordulhatnak, illetve veseérintettséget jelző tünetek közül a derékszáj fájdalom lehet jellemző, vagy a vizelet elakadása, de súlyos veseelégtelenség is kialakulhat, ilyenkor a beteg vesepótló kezelésre szorulhat. Most az említett esetben az újvilági hantavírusok csoportjáról van szó, amely az amerikai kontinensen fordul elő, és az itt jelenlévő vírusok súlyosabb légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket tudnak előidézni. Ezeknek a tünetei lehetnek a láz, fejfájás, gyengeség, köhögés, szapora légzés, légszom, illetve súlyos esetben tahikardia, tüdődéma, légzési elégtelenség is kialakulhat. Tehát feltételezhető, hogy ez a vírus, ami ott a hajón is előfordulhatott, ez a Dél-Amerikában jelenlévő, tehát Magyarországon nem előforduló kórokozó.
2: Jellemzően egyébként a dél-amerikai, vagy esetleg afrikai országokban van ennek nagyobb előfordulása, nagyobb kockázata? Vagy mely országok azok, ahol ez
3: igen,
2: inkább fellelhető?
3: Dél-amerikai országokban, Argentina, Brazília, Chile területén van, fordulnak elő ugye ezek a vírusok, amik a hajón érintő megbetegedéseknél szóba jöhetnek. És ugye pont Dél-Amerikában előforduló vírustípusnál, az Andes vírusnál írtak le ugye emberről emberre terjedést. Ugye a terjedés jellemzően rágcsálóktól indul, az emberben közvetlen vagy közvetett módon a fertőzött rágcsálók váladékaival, tehát vizeletével, ürülékével való érintkezés során alakul ki. Például úgy, hogy a vírus részecskék a felszálló porral belégzésre kerülnek, és így fertőződhet meg az ember, vagy akár fertőzött élelmiszer fogyasztásával. Viszont a Dél-Amerikában előforduló Andes vírus esetében leírtak már emberről emberre való terjedést is. Itt viszont elég szoros fizikai kontaktus szükséges ahhoz, hogy a fertőzés átadódjon egyik emberről a másikra, tehát cseppfertőzés útján nem terjed ez a fertőzés.
2: Kicsit számomra a koronavírus járványt jutatja eszembe ez az eset, amikor ugye az óceánjáró turizmus az hát súlyos veszteségeket szenvedett el annó. Mennyire van esélye annak, hogy egy nagyobb járvány kialakul, ennek van-e valamilyen kockázata, mármint akkor, hogyha a hajó kiköt Európában?
3: Igazából, mivel mondom, az emberről emberre terjedés ritkán fordul elő, és alacsony kockázatú, és szoros fizikai kontaktus szükséges ahhoz, hogy egyik emberről a másikra átkerüljön. A vírus nem kell számítani nagy hantavírus járványok kialakulására. Megbetegedések, tehát helyi csomópontokban szorványosan fordulhatnak inkább elő. Ugye a koronavírus esetén a fertőzés útján terjedt, tehát sokkal nagyobb intenzitással történt az embereknek a fertőzése, a vírus átadása. Itt a hantavírusok kapcsán nem kell erre számítani.
2: Hogyan történik ennek a kezelése, milyen úton, módon?
3: A hantavírus fertőzésekre sajnos nincsen speciális kezelés. A megbetegedésekkor tüneti ilyen támogató terápiát szoktak alkalmazni. Ugye, ha az Európában előforduló hantavírusokról beszélünk, akkor súlyos esetben vesepótló kezelést alkalmaznak. Ugye, ha itt az amerikai kontinenseknél előforduló hantavírusokról van szó, ahol a légzőszervi megbetegedést okoz a vírus, ott akár gépi lélegeztetésre is szüksége lehet a betegnek. Illetve vannak olyan antivirális és gyógyszerek, amiről már leírták, hogy hatékonyan alkalmazható esetleg hantavírus fertőzés esetén is. De a fertőzés elkerülésére igazából a legjobb mód a megelőzés. Tehát a rákcsáló mentesítése az adott területeknek, vagy akár a kereskedelemben forgalmazott rákcsáló tenyészeteknek a folyamatos monitorozása.
2: Most beszéltünk az egészségügyi részéről. A hantavírus mennyire árthat mondjuk a mezőgazdaságnak, vagy akár az erdőgazdálkodásnak, ahol ugye a dolgozók hát fokozott kockázatnak vannak kitéve a rákcsálóknak.
3: Igen, mindenképpen ők nagyobb kockázatnak vannak kitéve a foglalkozásuk által. Igazából én a hazai adatok alapján azt tudom mondani, hogy mi évente kevés esetben diagnosztizálunk hantavírus fertőzést. Azt azért el kell mondani, hogy az esetek miért, tehát a fertőzés tünetmentesen is előfordulhat, tehát nem feltétlen okoz olyan tüneteket, hogy a beteg orvosi ellátást igényel. Mi leginkább azokat az eseteket diagnosztizáljuk és kerülnek a látóterünkbe, ahol már súlyosabb tünetek fordulnak elő, és ugye kórházi kezelést igényel a beteg. Nálunk évente 1-13 esetet szoktunk igazolni. Tavaly például 3 igazolt hantavírus fertőzött esetünk volt, amit itt a laboratóriumunkban diagnosztizáltunk. 2024-ben 8 esetünk volt, idén pedig még egyelőre nem is diagnosztizáltunk hantavírus fertőzést. Tehát mondom, esetszámok alapján, a hazai esetszámok alapján ritkának mondható ez a fertőzés.
2: Nyaralások alkalmával mire kell vigyázni, mire kell odafigyelni?
3: Azért azt én elmondanám, hogy az utazások során a hantavírus fertőzés esélye alacsonynak mondható. Olyan helyeken lehet nagyobb kockázat, esetleg ahol jelentősebb, nagyobb a rákcsáló populáció, illetve kockázatot jelenthetnek még a zárt, rosszul felülő helységek, ahol takarítás történik. Ugye, hogyha régebb óta nem használt helységekben, ha takarítás zajlik, tehát még hétvégi házak, raktárak, padlások, pincék, vagy akár egy hajókabin, akkor ott érdemes előtte alaposan kiszellőztetni és nedves takarítást alkalmazni, hiszen a vírus a felszálló porral kerülhet a levegőbe, és így történhet esetleg fertőződés. Érdemes kerülni a rákcsálók jelenlétre utaló helyeket, tehát ahol egérürüléket, rágás nyomokat láthatunk. Nyilván érintkezzünk a rákcsálókkal, ne akarjuk befogni, vagy esetleg etetni őket. Illetve érdemes még esetleg az élelmiszereket zárt helyen tárolni, hogy még véletlenül se szennyeződhessenek rákcsálók váladékaival.
1: Az elmúlt percekben Korokna Janitánt, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktorát hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. 7:30-kor rövid hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Magyar vállalat fejlesztett műholdat az Európai űrügynökség holdprogramjához. Az ISA nemrég a Remred technológia fejlesztő ZRT-t bízta meg a Moonred névre hallgató kutatási projekt vezetésével, amelynek célja egy hold körüli pályára szánt körülbelül 300 kg-os műhold fejlesztése. Az űreszköz kommunikációs, navigációs és űridőjárás monitorozó feladatokat fog ellátni. A programnak egy másik magyar szereplője is lesz. A Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd a küldetés tudományos tartalmáért. A Remred az elmúlt években a holdra szállást támogató Artemis programban, valamint több bolygóközi küldetésben is részt vett, az új együttműködés pedig újabb mérföldkövet jelent számukra. A tervezett misszió a kommunikáció és a navigáció mellett a hold környezetének vizsgálatára is fókuszál. Kiemelt területet jelentenek a sugárzási viszonyok, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. A fejlesztés hozzájárul Európa hangsúlyosabb jelenlétéhez a most alakuló piaci környezetben, amely várhatóan a következő évtized egyik meghatározó gazdasági zónájává válhat.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban, illetve a pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre. A Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tér utcáig, illetve mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni, a környező utcákba lezárásra számítsanak. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornát javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Szintén lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig, itt felújítják a járdát. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére zárják le az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadnák a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 7:30, a mikrofonot mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Lemondott a TISZ a kormányban fennállott egész igazságügyi minisztéri jelöltségéről, Mellétei Barna Márton.
2: Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára, és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Magyar Péter méltatta döntését és közölte, hogy ma bejelenti az új jelöltet a pozícióra.
6: Ma éjféltől két napos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai háborúban.
2: Ez idő alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket, valamint leállítja a rakéta, tüzérségi és dróntámadásokat is. Oroszország egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy csatlakozzon a fegyvernyugváshoz. Zelenszkij ezt követően elmondta, hogy ukrán drónok is részt vehetnek az orosz győzelem napi ünnepségen. Moszkva válaszul azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna valóban megzavarja a megemlékezéseket.
6: 18 hónapos mélypontra zuhant a kávéjára.
2: Az arabika kávé jegyzése tegnap fontonként 2,70 dollárra esett, de az elmúlt évtized átlagához képest továbbra is magas szinten áll. A brazil kormány idénre több mint 66 millió 60 kg-os zsáknyi össztermést prognosztizál arabikát és robusztát együttvéve. Ugyanakkor Brazília műtrágya igényének több mint 85%-át importból fedezi, és az iráni háború miatt ezeknek a beszerzési költségei meredeken emelkedtek.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 6%-os mínuszban 135.138 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Telekom kivételével pedig nem szerepeltek túl jól.
2: A MOL 1%-kal 4152 forintra, az OTP 8%-kal 42.440 forintra, míg a Richter 3%-kal 12.950 forintra gyengült. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.550 forintra erősödött.
6: Európában sem volt olyan jó hangulat, mínuszban zártak a főbb indexek.
2: A londoni FTSE 1,6%, a frankfurti DAX 1%, a párizsi Kakaron pedig 1,2% mínusszal zárt. Milánóban 8%-os, Madridban pedig 2%-os csökkenéssel zárult a kereskedés.
6: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 6%-kal gyengült, az S&P 500-as mutató 4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit pedig enyhe 1%-ot gyengült.
6: És Ázsiában is a mínuszoké a főszerep, a japán tőzsde majd 4%-kal van lejjebb, nem sokkal zárás előtt, Hongkong 1,1%-del, Shanghai 2%-kal, India 0,5%-kal, Szingapur több mint 0,5%-kal gyengült eddig. A forint viszont erősödik, 1 euróért 356 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 304 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak ugyan pluszban, de azért valamelyest lejjebb jött az árfolyam. Az észak-amerikai könnyűolaja VT ugyan 1%-os pluszban, a 95 dollár 80 centen, a Brent 1,4%-a 101 dollár 40 centen áll. Az aranyárfolyama 3%-kal került többe, egy unciáért 4724 dollárt kérnek. A palladium 7%-os mínuszban, a platina, az ezüst és a rész pedig pár centen drágult. Ahogy pár centen drágulnak a mezőgazdasági termelői árak is, a rizs, a gyapot, a búza és a kukorica, és a szója az egyetlen, ami enyhe, nagyon enyhe mínuszban. A Toyota majd 50%-os visszaesés jelentett a negyedik negyedévi üzemi nyereségében az előző év azonos időszakához képest.
2: Az eredményt az amerikai vámok hatása súlyosbította. A japán cég 12,6 millió jen bevételt termelt, ugyanakkor üzemi nyeresége csupán 569 milliárd jen volt, szemben az előzetesen várt 813 millió jennel. A világ legnagyobb autógyártója az értékesítési volumene alapján mintegy 2%-os árbevétel növekedést ért el a márciusban véget ért negyedik negyedévben.
6: Május 16-án először látogat a Margit-szigeti szabadtéri színpadra a Varsovszki Szimfonik szuperprodukció.
2: Az előadás úttörőként egyesíti a szimfonikus zenei hangzást a modern elektronikus zenével. Mr. Varsovszki DJ szettjét ugyanis egy vonós, fúvós szekció egészíti majd ki. A produkció névadó vezetője az eseménnyel kapcsolatos várakozásairól beszélt rádiónknak. Varsovszki Norbertet hallják.
7: Hónapok óta készülünk minden téren, mint zenei műsor terén, látványterén, vizuál, színpadi effektek, még lézersó is lesz, úgyhogy igazából szerintem egy olyan különleges koncertet sikerült összeraknunk, ami tényleg igazán egyedi, és ugye világszinten is nagyon különleges az, hogy egy Bigyuszetet szimfonikus zenekarra kísér, énekesekkel párosítva, a lengyel Johanna is érkezik, mint párvendégű, ugye a Vasos Király volt énekese, és ez lesz úgymond a szép kis búcsú koncertünk, úgyhogy szerintem parádés lesz. Bízom benne, sokan el fognak majd jönni, és megnézik ezt a koncertet, és ugye nagyon fontos még ennyit elmondanom, hogy ugye világslágerek szólalnak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy közérthető, könnyed koncert lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: 7 óra 37 perc, egy kis zene, utána mesterséges intelligenciával jövünk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc, új kihívója akadt az OpenAI-nak, mégpedig az Anthropic, ami az első olyan feltörekvő mesterséges intelligenciával foglalkozó startup, amely modernizálni, monetizálni tudta tevékenységet. A vállalat bár összerúgta a port, a Trump kormánnyal és Elon Muskkal is, mégis meg tudott állapodni a SpaceX-el új adatközpontokról. Az Anthropic fejesei jelenleg még tárgyalnak a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról. Ennek során a cég értékelés elérheti a 900 milliárd dollárt. Az ügy pikantériája, hogy a vállalatot az a testvérpár vezeti, akik az OpenAI-ból váltak ki. Az általam megkérdezett szakújságíró szerint, bár ezek mind iparágon belüli belharcok, érdemes megvizsgálni, mi áll az Anthropic növekedése mögött. Koi Tamást, a hvsv.hu szakportál újságíróját Kovács Gergő kérdezte.
2: Először tisztázzuk, hogy mi is ez az Anthropic sztori, és tényleg olyan erős AI-t fejlesztenek-e, hogy azt még az amerikai kormány is korlátozná?
3: Az Anthropic sztorinak rendkívül érdekes gyökerei vannak. Valójában az OpenAI-on belüli belharc vezetett az Anthropic megalakulásához 2021-ben, amikor két vezető, egy testvérpár, Dario Amodei és Daniel Amodei kilépett az OpenAI-ból. Ők egyébként, Dario egyik kutatási fejlesztési vezető volt a cégnél, Daniel pedig a biztonsági és policy megoldásokért felelt. Ők kiléptek az OpenAI-ból, és megalapították saját startupjukat, AI startupjukat, ez lett az Anthropic, és még jó néhány mérnököt és felelős beosztású, felelős pozícióban lévő szakembert elcsábítottak magukhoz az OpenAI-tól. Az ő problémájuk egyébként az volt akkoriban leginkább a céggel, illetve mondjam most is elsősorban az, hogy az OpenAI a korábbi szabad és kutatásra összpontosító modell egyre inkább az üzletiesebb irányba kezdett el távolodni, mindezőleg miután 2019-ben a Microsoft hát mondjuk úgy felkarolta a céget jelentős mértékben, és ez nem tetszett ennek a testvérpárnak, meg még néhány más kulcspozícióban lévő személynek, és ugye létrejött ezzel az Anthropic. Aztán ugye most egy kicsit előtekerjük az időkerekét egészen ugye 2026 elejéig, amikor az általában említett pentagonos konfliktus kicsúcsosodott, vagy kiélesedett. Itt ugye az volt a konfliktusnak a forrása, hogy a Pentagon gyakorlatilag korlátlan hozzáférést kért az Anthropic modelljeihez harcászati felhasználásra. Ugye volt egy szerződés, egy stratégiai együttműködés az amerikai kormány és az Anthropic között, már korábban megkötött megállapodás, és ezt szerette volna kiterjeszteni a Pentagon, amire Amodeiék nemet mondtak. Ők azt mondták, hogy ez túl kockázatos, nem lehet egy mesterséges intelligencia modellre bízni olyan felelős harcászati döntéseket, mint mondjuk egy célpontnak a meghatározása, vagy kiválasztása, vagy valami hasonló egyéb hadműveleti tevékenységnek a lezongorázása, és ezután következett az a folyamat, ami egyrészt ugye a szerződés megszüntetésével járt, másrészt pedig azzal, hogy a nemzetbiztonsági kockázatnak mert lett nyilvánítva az Anthropic, ami ugye azért is különösen vicces, vagy érdekes, vagy abszurd, nem is tudom, minek nevezzem, hogy az Anthropic ugye egy amerikai cég, tehát ugye korábban ilyen titulusra általában ázsiai, kínai cégek kaptak, tehát őket nyilvánították ilyen szempontból kockázatosnak.
2: Igen, és hát azért is érdekes ez az egész, mert hogy nem csak a Trump adminisztrációval volt egy ilyen konfliktus, ami hát jelenleg is fennáll, hanem ugye Muskkal is, Elon Muskkal is, amit ugye említettem, és ebben az a furcsaság van, hogy Musknak a saját AI vállalata gyakorlatilag versenytársként van jelen a piacon, az xAI, mégiscsak azért ennek ellenére üzletet lát ebben a dologban.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes üzleti manőverezés Musk részéről, vagy nem is tudom, ilyen megint csak ugye egy ilyen az iparágon belüli belharcra utalhat, hiszen azért azt látni kell, hogy Musknak az OpenAI-hoz is vannak kötődései. Ő ott volt az OpenAI alapításán, előadta bele a pénzt elsőként az OpenAI-ba 2016-ban, vagy 2015-ben, nem is emlékszem pontosan melyik évben, valamelyik évben a kettő közül, és aztán ő volt az, aki egyébként legelőször kifogásolta azt, hogy az OpenAI az üzleties területre próbál átnavigálni, és aztán ugye volt is perebből, vagy indult is perezzel kapcsolatban, és nagyon összeveszett a Musk az OpenAI-jal és szemelt, mert jelenleg is mi zajlik ez a bírósági eljárás, és az egyszerűen elszövezetett ahhoz Musk részéről, hogy így tudod elkülönben az OpenAI óra alá borsot törni, hogyha hiába van neki ugye ugyanebben az iparágban egy saját vállalkozás, ugye az XAI, ami most már ugye a SpaceX-el egyesülve SpaceX AI, tehát hiába vannak ugyanazon a piacon kváti versenytársként jelen, mégis megteheti azt, hogy az egyik adatközpontjának, konkrétan ugye a Colossus egy adatközpontnak, a Tennessee-ben lévő adatközpontnak a teljes kapacitását odaadja, nyilván nem ingyen, hanem bérbe az Anthropicnak annak érdekében, hogy az Anthropic fel tudja skálázni a saját modelljeinek a működését, mert jelenleg olyan népszerűvé vált, pont egyébként az amerikai kormányzati villongások miatt, ez egy érdekes paradoxon, pont az amerikai kormányzattal való ellentétek miatt annyira népszerűvé vált részben az Anthropicnak a modellje, főleg a programozók fejlesztőjének körében, nem tudják kiszolgálni a keletkező igényeket a cégnél, ugye nincs kellő számítási kapacitás, ennek érdekében olyan bérleti szerződéseket kell kötni partnerekkel, mint amilyet most is kötött Muskkal az Anthropic.
2: Jelenleg is tárgyal az Anthropic a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról, amelynek során a cégértékelés elérheti a 900 milliárd dollárt. Na most ezzel ugye már leköröznék az OpenAI-t. És hát a vállalat idén februárban még csak 380 milliárd dollárt ért, tehát úgy tűnik, hogy az sem kottyant meg nekik, hogy az amerikai hadsereg kipenderítette őket, mert ahogy említetted, valahonnan van egy hirtelen jött érdeklődés ennek a hirtelen növekedésnek, mi állhat a hátterében.
3: Egyrészt jó a termék. Az Anthropicnak a Claude nevű modellje az, ami mondjuk a ChatGPT-nek megfelel, a OpenAI ChatGPT-nek megfelel, egy nagy nyelvi modell. Erre sikeresen felépített az Anthropic egy kifejezetten kódolásra alkalmas megoldást, így ez az Anthropic Code, ami nagyon népszerűvé vált fejlesztői körökben. Én gyakorlatilag az Anthropic volt az első olyan cég a nagy AI startupok között, vagy a feltörekvő AI startupok között, ami sikeresen tudta igazából monetizálni a tevékenységét. Miközben ugye az OpenAI nagyon jó pofa dolgokat csinált, mert jött ugye a Sora videó generátor például, ami aztán nagyon-nagyon vicces videókat feltörekvő csinálni, csak aztán annyira számításigényes volt az egész modell, hogy végén ugye le kellett kapcsolni, mert népszerű volt ugyan, de árbevételt nem hozott csak napi szinten, azt hiszem $1 millió veszteséget az OpenAI-nak. Ehhez képest az Anthropic pedig megtalálta, hát úgy tűnik, ha nem az aranytalástól tyúkot, de megtalálta azt a módot, hogy hogyan tudja ezt a rendkívül költségesen fenntartható modellt valahogy ellensúlyozni, vagy monetizálni, hogy az AI modelleknek a fejlesztése és fenntartása és üzemeltetése az rendkívül költségekkel jár. Ugye említettem, hogy az amerikai kormánnyal való ellentétek is, ugye azért van az amerikai gazdasági belpolitikai helyzetnek a mostani sajátosságaiból fakadóan, ebből is sikerült előnyt kovácsolni az Anthropicnak. Tehát nyilván megtalálta azokat az ügyfeleket, azokat a partnereket, akik egyébként sem szimpatizálnak a Trump adminisztráció döntéseivel, vagy különböző lépéseivel, és ez jól, megint csak jól sáfálkodott ezzel az előnnyel. És igen, valóban, tehát most már ott tart a cég, hogy a legújabb tőkebevonással 900 milliárd dollár felé mehet az értéke. Ez is nagyon érdekes, és megint csak ugye visszautalok arra, hogy ezek mind ilyen iparágon belüli belharcok, meg pozícióharcok, hogy ha megnézzük, hogy kik vannak ott a legnagyobb potenciális befektetők között az Anthropicnál, olyan cégeket látunk, mint a Google vagy az Amazon, míg ugye az OpenAI-t a Microsoft pénzeli, vagy támogatja a legnagyobb mértékben, ugye tulajdon része is van a Microsoftnak az OpenAI-ban. Tehát itt megint csak egy ilyen kis villongás a tech iparágon belül, ez egy ilyen Amazon, Google kontra a Microsoft ellentétnek látszik, ahogy ugye az AI startupoknál is az XAI és az Anthropic most egy kicsit ugye együtt dolgozik az OpenAI ellen. Tehát nagyon érdekes ilyen harcok zajlanak most ebben az iparágban, ami tágabban is kihat az egész tech szektorra.
2: Igen, és még egy pár mondatban az Anthropicnak ugye a modelljéről, ami a Mythos. Ugye, hát az e körüli vita az talán jól mutatja azt, hogy hol is jutott már a mesterséges intelligencia, mert hogy már nem csak arról van szó, hogy egy rendszer az e-maileket és programokat ír, vagy képeket és videókat generál, de hogy pontosan miért van ekkora kockázata ennek a modellnek?
3: A konkrét modell az már olyan képességekkel rendelkezik, amelyek bizonyos szempontból bőven meghaladják azokat a képességeket, amelyekre emberi erővel egyébként képesek lenni mondjuk egy szoftverfejlesztés vagy szoftvertesztelés során megnézni mondjuk egy szoftvernek a funkcionalitását, illetve a sebezhetőségi pontjait. Itt ugye ez pont ez az utóbbi volt, ami nagyon ijesztőnek tűnt, hogy ezt a Mythos modellt ráengedték népszerű alkalmazásokra és szoftverekre, és nagyon rövid időn belül azonosított olyan kritikus biztonsági hibákat ezekben a szoftverekben, amelyeket biztonsági kutatók éveken keresztül nem vettek észre. És ez mondjuk, hogyha rossz kezekbe kerül egy ilyen megoldás, akkor ugye ez egy beláthatatlan következményekkel járhat, mondjuk megszerzik hacker csoportok, vagy bármilyen egyéb rossz indulat, akkor hozzájut egy ilyen modellhez, az ugye nagyon súlyos károkat tud okozni vele. Éppen ezért döntött úgy az Anthropic, hogy ezt a modellt ezt inkább még nem is publikálja, vagy nem adja ki, vagy csak nagyon jelentős korlátokkal biztosítja ehhez a hozzáférést, a partnereknek egy nagyon szűk körének adja át ezt a modellt. Tehát ez nem legyen semmiképpen egy olyan eszköz rosszindulatú személyek vagy szervezetek kezében, amiben súlyos károkat lehet okozni nagyobb tömegeknek.
1: Az elmúlt percben a HVSV Szakportál újságíróját, Kói Tamást hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési infók, 8 órakor friss hírek. Itt a 94.2-n.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Több órás jubileumi műsorral ünnepli 50. születésnapját az EFOT Fesztivál. Az ország legnépszerűbb hallgatói fesztiváljának idén július 8-a és 12-e között a Velencei tópartján fekvő Sukoró ad otthont, a szervezők pedig egy minden eddiginél látványosabb programsorozattal készülnek a különleges eseményre. A fesztivál már az első napon, július 8-án egy monumentális, 3,5 órás színpadi showval indít. A nyitó műsor célja, hogy végigkalauzolja a közönséget a magyar zene elmúlt 5 évtizedének fejlődésén, felidézve a különböző korszakok ikonikus slágereit, a legendás előadóktól a 90-es és a 2000-es évek zenei világán át egészen a mai popkultúráig. A produkcióban több generáció sztárjai fognak össze. Az első napon színpadra lép többek között Presser Gábor, Korda György és Balázs Klári, de a népzenei vonalat képviselő Csíkzenekar, valamint az új generáció képviseletében a Válmár és Tídeni is. A jubileumi este így egyszerre szólítja meg a nosztalgiázni vágyó idősebbeket és a fesztivál gerincét adó egyetemistákat, méltóképpen ünnepelve az EFOT fél évszázados kulturális örökségét és közösségformáló erejét. A fesztiválon az ezt követő napokban sem lesz hiány nagy nevekből. A fellépők névsorát erősíti többek között Azaria, a Carson Coma és a Halott Pénz is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
2: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Zuglóban a Róna utcában a Szugló

0: utcánállít sávlezárásra készüljenek. Szintén baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Károly Sándor utat a Kőszvágó híd utcánál. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé, illetve a Szélkálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchidig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Károly körúton az Asztória felé és a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. május 8-án pénteken 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Áprilisban 2,1%-ra gyorsult az éves infláció idehaza a márciusi 1,8% után. Ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedés üteme, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
3: Egy hónap alatt átlagosan 4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves inflációt a szolgáltatások 4%-os, a szeszes italok és dohányáruk 4,1%-os emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt. A maginfláció az előző havi 1,9-ről 2,2-re emelkedett.
2: Nehezen indult az év, a MOL-nak jelentősen visszaesett, ugyanis az olajcég negyedéves eredménye.
3: A cégcsoport adózott eredménye 75%-kal zuhant az idei első negyedévben a kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátságvezeték leállása miatt. Bár a vállalatvezetés kitart az éves célok mellett, a downstream üzletág mélyrepülése és a kormányzati árszabályozások a vártnál sokkal rosszabb számokat eredményeztek. A társaság adózott eredménye 39 milliárd forintra olvadt a tavalyi 152 milliárd után, miközben az EBITDA is harmadával csökkent. A MOL ugyanakkor kiemeli, hogy a negyed év során bevezetett ár és korlátozások ellenére a fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 177 millió dollárra emelkedett az árfolyamhatásnak köszönhetően. Hernádi Zsolt, a társaság elnök vezérigazgatója szerint a sok kihívás ellenére erős negyedévet zártak.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: No, mindjárt kiderül, hogyan fogadták ezt a befektetők. A BUX 3%-os mínuszban kezdett, 134.682 ponton az index. A forgalom nyilván csak pár százmillió forint, nyitás után nem sokkal vagyunk. Hát a MOL az 2,2%-os mínuszban, a befektetők nem örülnek, 4062 forinton. Az OTP 0,5%-os pluszban indította a kereskedés, 42.650 forinton. A Richter az 0,7%-os mínuszban, 12.860 forinton. A Telekom tegnapi záróértékén kezdett, 2.550 forinton. Nézzük, mi a helyzet, mi volt a helyzet Ázsiában. Ott a japán tőzsde végül 2%-os mínuszban zárt. Ugye tegnap idehaza is, Európában is és a tengeren túlon is estek az indexek. Ez folytatódott Ázsiában is. Hongkong 9%-kal van lejjebb. A Shanghai Composite ugyan megcsípte a pozitív tartomány, de most 1%-os mínuszban. India a kereskedés feléhez közeledve 0,7%-kal van lejjebb, Szingapúr pedig 0,5%-os mínuszban áll.
1: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: A forint reggel erősödött, 1 euróért most 356 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 304 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok reggel elindultak lefelé, most egy picit megálltak, 100 dollár 70 centen a Brent, és az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára 95 dollár 20 centen egy pár centet korrigáltak vissza, de ennél magasabban kezdtük a hajnalt. Az arany az 0,5%-ot drágult, egy unciáért 4734 dollárt kérnek. A fémek közül a palládium, amelyik mínuszban van, a többiek pluszban, a platina 0,3-del, az ezüst 1, a réz majd 2%-kal kerül többe. A mezőgazdasági termelői árak közül a rizs az, ami egy pár centet drágult, a gyapot 0,5%-kal, a szója, a kukorica és a búza pedig pár centtel kerül kevesebb a világpiacon. A holland tőzsdi helyzet gáz árfolyama 1,8% fölötti pluszban áll, 44 euró 40 eurócent közelében június végi szállítással. Lemondott a Tisza kormányban felajánlott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton.
3: Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára, és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Magyar Péter méltatta a döntését és közölte, hogy ma bejelenti az új jelöltet a pozícióra.
2: Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője is.
3: Révész János azzal indokolta döntését, hogy a hatályos jogszabályok szerint az Országos Kórház Főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Holnap pedig mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik. Ezért úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt szakemberre bízza a pozíciót. A főigazgató üdvözölte, hogy 16 év után az egészségügy ismét miniszteri szinten képviselteti magát.
2: Az Anthropic megállapodást kötött a SpaceX-el, holott korábban mind a Trump kormány, mind Elon Musk bírálta a mesterséges intelligenciával foglalkozó céget.
3: A mindössze 5 éve alapított Anthropic fejesei jelenleg még tárgyalnak a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról, amelynek során a cég értékelés elérheti a 900 milliárd dollárt. Ezzel a piacvezető OpenAI-t is megelőzni. A HVSV szakújságírója szerint Musk az OpenAI-t akarja letörni korábbi konfliktusaik miatt, ugyanakkor jó üzletet is láthat az Anthropic modelljeiben. Koi Tamást hallják.
4: Egyszerűen elszövezetett ahhoz Musk részéről, hogy így tudod nekünk az OpenAI orra alá borsot törni, hogyha hiába van neki ugye ugyanebben az iparágban egy saját vállalkozás, ugye az XAI, mégis megteheti azt, hogy az egyik adatközpontjának teljes kapacitását odaadja bérbe az Anthropicnak. Ez egy érdekes paradoxon. Pont az amerikai kormányzattal való ellentétek miatt annyira népszerűvé vált részben az Anthropicnak a modellje, főleg a programozók fejlesztőjének körében, nem tudják kiszolgálni a keletkező igényeket, ugye nincs kellő számítási kapacitás, ennek érdekében olyan bérleti szerződéseket kell kötni, mint amilyet most is kötött Musk-kal a Anthropic.
2: Egymást támadta Irán és az Egyesült Államok éjjel, de Donald Trump szerint továbbra is érvényben van a tűzszünet.
3: A CNN beszámolója szerint nem egyértelmű, ki kezdte a támadásokat. Irán minden esetre azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megsértette a tűzszünetet, amikor támadásokat követett el a területén. Erre válaszul Teherán amerikai katonai hajókat támadott a szorostól keletre, amire az amerikai erők is válaszcsapásokat mértek. Az iráni állami média jelentése szerint a helyzet már visszatért, illetve normalizálódott, és továbbra is érvényben marad a tűzszünet.
2: 18 hónapos mélypontra zuhant a kávéára.
3: Az arabika kávé jegyzése tegnap fontonként 2 dollár 70 centre esett, de az elmúlt évtized átlagához képest továbbra is magas szinten áll. A brazil kormány idénre több mint 66 millió 60 kg-os zsáknyi össztermést prognosztizált arabikát és robusztát együttvéve. Ugyanakkor Brazília műtrágya igényének több mint 85%-át importból fedezi, és az iráni háború miatt ezeknek a beszerzési költségei meredeken emelkedtek.
2: A Toyota mintegy 50%-os visszaesést jelentett a negyedik negyedévi üzemi nyereségében. az előző év azonos időszakához képest.
3: Az eredményt az amerikai vámok hatása súlyosbította. A japán cég 12,6 billió ilyen bevételt termelt, ugyanakkor üzemi nyeresége csupán 569 milliárd ilyen volt, szemben az előzetesen várt 813 milliárd ilyennel. A világ legnagyobb autógyártója az értékesítési volumene alapján mintegy 2%-os árbevétel növekedést ért el a márciusban véget ért negyedik negyedévben.
1: Időjárás jelentés.
3: A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk ma, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Az angol Aston Villa és a német Freiburg játssza a döntőt a labdarúgó Európa Ligában, majd május 20-án Isztambulban. Tegnap a Freiburg ugyanis a Bragát 3-1-re verte, 4-3-as összesítéssel jutott a döntőbe. A másik ágon Aston Villa Nottingham Forest két angol csapat játszott, az Aston Villa 4-0-ra legyőzte a Nottinghamet, és 4-1-el jutott be a döntőbe. A konferencia ligában angol és spanyol meccs lesz, hiszen a Crystal Palace a Rayo Vallecano-val játszik majd május 27-én Lipcsében. A Crystal Palace a Shakhtar Donetsket verte 2-1-re, 5-2-vel ment tovább, a Racing Strasbourg pedig a francia csapatot a Rayo Vallecano verte 1-0-ra, az első meccsen is 1-1, úgyhogy végül is 2-0-al tudott bejutni. És ami tegnap fájó volt nekünk, hogy a Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda a bajnokok ligája negyeddöntőjében. 45-37-re kapott ki ugyanis a Magdeburg otthonában, gólzáporos meccs volt, úgyhogy sajnos így nem sikerült tovább jutni. És a Horváth Dominik, Varga Balázs, Magosi Bálint és Mihály Ákos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Hidrofehérvár AB 19 csapatától, úgyhogy négyen köszöntek el. Egyébként a Fehérvár az idénben bejutott a rájátszásba, ott a Vienna kapitányt és a Klagenfurtot is búcsúztatta. Az elődöntőbe került, viszont ott a Graztól kikapott, de nagyon szép eredményt ért el így is.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Nem sokára nyitjuk majd a tőzsdét az elemzővel, előtte egy kis érdekesség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Budapesten rendezik meg jövő hétvégén a Zájedi Jótékonysági Futás Európai Versenyét, amely az Egyesült Arab Emírségek egyik kiemelt nemzetközi jótékonysági eseménye. A kétnapos program célja a közösségi összefogás, a bevételt magyarországi civil és segélyszervezetek támogatására fordítják. A rendezvényen minden korosztály számára szerveznek futó és családi programokat, a fő attrakció pedig a május 17-i 10 kilométeres futóverseny lesz. A mezőny a Hősök teréről rajtol, az útvonal pedig a főváros több ikonikus helyszínét érinti. A futóversenyről, Zájed Charity Run küldetéséről az Egyesült Arab Emírségek magyarországi nagykövetét, Saud Al-Shamsid Somodi Evelyn kérdezte.
5: A Zájed jótékonysági futás világszerte ismert kezdeményezés. Mit jelent az Egyesült Arab Emírségek számára, hogy egyik európai állomásként Budapestet választották?
6: Valóban. A Zájed Charity Run már körülbelül 21 éve járja a világot. A héten például Etiópiában lesz az esemény, és jövő héten Budapest lesz az első európai helyszín. Nagyon sokat jelent számunkra, hogy Budapestet választották, mert ez rengeteget hozzáad a kétoldalú kapcsolatokhoz. A magyar emberek így jobban megérthetik, mit képvisel az Egyesült Arab Emírségek, mi fontos az emirátusi emberek számára. Az ilyen eseményeken keresztül új kapcsolatokat építünk, és új módokat keresünk arra, hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz az emberek.
5: Of course, and beyond being a sporting event, this
7: természetesen a sport mellett ennek az eseménynek erős kulturális dimenziója is van. Ön szerint az ilyen kezdeményezések hogyan erősítik az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kapcsolatát?
8: The approach itself, we are now organizing this event. It is a holistic, you know, approach, meaning that everyone can get involved. Whether it's a businessman, a normal person.
6: Maga a megközelítés is nagyon fontos. Az eseményt úgy szervezzük, hogy mindenki részt vehessen benne. Üzletemberek, hétköznapi emberek Magyarországon vagy az Egyesült Arab Emírségekben, cégek, politikusok, művészek, mindenkit össze tud hozni. Ez nagyon fontos, ha valóban nagy dolgokat akarunk elérni. Az Egyesült Arab Emírségekben kiemelten fontos számunkra az adakozás szellemisége és a jótékonyság. Világszerte sok humanitárius kezdeményezést támogatunk. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy mindenkinek lehet szerepe a segítségnyújtásban. Az Zayed Charity Run révén a nevezési díjakból és a szponzori támogatásokból befolyó összeget teljes egészében magyar jótékonysági szervezeteknek ajánljuk fel. Képzeljünk el például egy árvát egy vidéki faluban, aki egyszer csak azt hallja, hogy jelentős támogatás érkezett, és ennek köszönhetően iskolába járhat, jobb ruhái lehetnek. Ez az ember talán elkezd majd gondolkodni azon, hogy ki is az a Zayed, és mi is az az Egyesült Arab Emírségek. Reméljük, hogy így minél több emberhez eljuthatunk, státusztól függetlenül, és ezen a kezdeményezésen keresztül mindenkit megszólíthatunk.
9: Yes, and as you mentioned these charities, how are these organizations?
5: Említette a jótékonysági szervezeteket, hogyan választják ki őket, és milyen helyi hatást szeretnének elérni velük. Tudna néhány példát is említeni?
8: Yes, definitely. In order for us, you have to understand, in order for us to be relevant, we cannot become the experts in who needs what.
6: Igen, természetesen. Ahhoz, hogy valóban relevánsak legyünk, nem gondolhatjuk azt, hogy mi tudjuk a legjobban, kinek mire van szüksége. Ezért egy nagyon érdekes és fontos megközelítést alkalmazunk. Felkértük a polgármestereket, hogy jelöljék azokat a szervezeteket, amelyeket szerintük támogatni kellene. Nem véletlenszerűen választunk, és nem arról van szó, hogy a nagyobb szervezetek automatikusan több támogatást kapnak. Több mint 20 polgármesternek küldtem levelet, és arra kértem őket, hogy bizonyos témák mentén ajánljanak szervezeteket. Például árvaházak, nők és lányok egészségügyi támogatása, szegényeket segítő ételosztó konyhák. Ezek olyan területek, ahol szinte minden városban van szükség segítségre. Az esemény végén látni fogjuk, mennyi pénz gyűlt össze, és ezt követően a polgármesterekkel együtt döntünk arról, hogyan osszuk szét az összeget az általuk kiválasztott szervezetek között. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egyszerű pénzügyi tranzakció. Nem csak elküldjük a támogatást és kész. 6 hónappal később is ellenőrizni fogjuk, hogy a szervezet továbbra is működik-e, megfelelően használja fel a támogatást, és ha problémájuk van, segítünk megoldani azokat. Egy év múlva pedig ismét visszatérünk, hogy megnézzük, hogyan haladnak a dolgok. Ez tulajdonképpen közösségépítés Magyarországon a helyi közösségekkel, a polgármesterek iránymutatása alapján, akiket maguk, az emberek választottak meg.
9: Yes, of course. And
5: a jótékonysági szempont mellett mit üzenne azoknak Magyarországon, akik még gondolkodnak rajta, hogy részt vegyenek a futáson? Miért érdemes csatlakozni?
8: There are many attractive aspects, important aspects of this event. Yes, it is a running event.
6: Ennek az eseménynek nagyon sok vonzó és fontos oldala van. Egyrészt természetesen sportesemény. Ha valaki sportember és érdeklődik a profi futóversenyek iránt, akkor részt vehet egy 10 kilométeres futamon, amely hivatalosan hitelesített verseny. Egyedi érem és különleges póló is jár hozzá, ráadásul a nevezési díjat igyekeztünk megfizethető szinten tartani. A 10 kilométeres verseny például 8000 forintba kerül, ami szerintem a piaci ár alatt van, különösen úgy, hogy pénzdíj is kapcsolódik hozzá. Több mint 5 millió forintnyi díjazással ösztönözzük a részvételt, mert reméljük, hogy ez több nevezőt jelent majd. Több nevező pedig több támogatás jelent a jótékonysági szervezeteknek. Ez az egyik oldala az eseménynek, ha valaki profi szemmel nézi. De ha valaki csak szeretne eltölteni egy kellemes szombatot a családjával, arra is van lehetőség. Van egy családi futam, amelyen együtt indulhat a lányával, az édesapjával vagy a nagypapájával, és akár pénzdíjat is nyerhetnek. Mindez jól tükrözi az Egyesült Arab Emírségek értékeit, számunkra nagyon fontos a család, a gyerekek és a sport. 5 különböző futam lesz, 10 kilométeres, 5 kilométeres, 3 kilométeres tinédzsereknek, valamint szombaton családi és gyermekfutam. A gyermekfutamról sokat kérdeznek, ez 3 és 8 év közötti gyermekeknek szól, és rengeteg játékos elemet tartalmaz. akadályokat, izgalmas kihívásokat, szórakoztató feladatokat. Tehát ez egy vidám kulturális esemény is. Ugyanakkor, akik a versenyzés miatt jönnének, azok számára a vasárnapi 10, 5 és 3 kilométeres futamok jelentik az igazi kihívást.
2: Az Egyesült Arab Emírségek magyarországi nagykövetét, Saud Alemshit hallották az elmúlt percekben.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: Aki segít nekünk ebben, Péter Ádám, az Erste részvény elemző. Szervusz Ádám, jó reggelt. Ugye jelentett a MOL, és hát 3%-os mínuszban indította a napot. A BUX viszont eltelt azóta több mint negyed óra. Hol tartunk? Jó reggelt.
10: Jó reggelt, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. A mínusz az felduzzott ahhoz képest, mint amit te említettél, most már közel 1%-os, 9%-os mínuszban van a budapesti értéktőzsde. Ezt azért ezt a képet árnyalja, hogy az esést a Magyar Telekom vezeti 4,7%-kal, mint egy 120 forinttal. Na most felmerül a kérdés, hogy miért esik ekkorát. Azért esik ekkorát, mert ma már nem keres, tehát az osztalékszelvény vágás megtörtént, úgyhogy 154 forintos osztalékot fizet idén a Telekom, úgyhogy ez az osztalék ez kikerült az árfolyamból. Tehát ha így veszük, akkor még inkább pozitív a kép, hiszen az osztalék 154 forint, míg a csökkenés az csak 120 forint ma. A többi papír egyébként szintén mínuszban van, az OTP 7%-kal csökken, a Richter szintén 7%-kal, és a MOL pedig a nem túl jól sikerült negyedéves jelentés után 3,4%-ot esett. Arra számítani lehetett a MOL esetében, hogy jóval gyengébb lesz ez az eredmény, mint az előzőek, hiszen még tavaly októberben tűzütött ki a Dunai finomítóban, így ez részlegesen, vagy hát kisebb teljesítménnyel tud üzemelni. Emellett január végén megállt a barátság olajvezetéken az orosz olaj szállítása, ez természetesen problémát jelentett. Igaz, pozitív, hogy ez áprilisban újraindult, így a következő hónapok már jobbak lesznek. Szóval ezek nehezítették a MOL első negyedévét, és így a várakozásoknál is gyengébb lett. A nettó nyeresség egyébként az egy évvel ezelőttinek csak a 25%-a, szóval itt egy erőteljes visszaesés volt. Ugyanakkor a MOL nem változtatott az idei EBITDA várakozásán, úgyhogy itt továbbra is 3 milliárd dollár körüli eredményre számít. Tehát itt arra azt lehet várni, hogy most az orosz olajszállítások újraindulása az jobb negyedéveket eredményez, illetve a magasabb szénhidrogén árak pedig magasabb profithoz segítik majd a MOL-t.
2: Na most beszéljünk a forintról is, ugye jött egy inflációs adat, ami egy picivel magasabb lett, mint márciusban, de hát ugye nagyjából ezt várták az elemzők is, 2,1%-ra nőtt. A forint viszont reggel erősödéssel kezdett, van még tovább erősödés a forintban?
10: Igen, szóval az infláció nem okozott meglepetést, de hát az MNB sávjának mégis az alján van, ugye ez a 3% plusz-minusz 1, és ezzel a 2,1-jel ott vagyunk. Hát ugye az a várakozás, hogy ez most igen alacsony, de hogy az év hátralévő részében még ennél sok magasabb infláció, főleg a második fél évben ennél magasabb infláció lesz, főleg hogyha a hatósági árszabályozó intézkedéseket, vagy azoknak egy részét kivezetik, most például az iráni háború miatti magas energiárakat sem igazán érezzük, hiszen az üzemanyagár sapka érvényben van, illetve a élelmiszerekre is ár és stop van érvényben, ezért ezek mesterségesen alacsonyan tartják az inflációt, úgyhogy lesz ennél meg magasabb is, nagyon valószínű az év második felében. Ugye a forint, igen, a forint továbbra is jól teljesít, most külföldi elemzőházak is erre felfigyeltek, illetve ajánlják. A például Morgan Stanley elemzője az egyik legjobb fel kis valutának nevezte a forintot, és emiatt vételre is javasolja. Emellett az S&P hitelminősítő meg azt kérdezte, hogy az euró bevezetéséhez vezető út az pozitív a magyar adósság besülés szempontjából, és felminősítéshez vezethet. Úgyhogy ezek olyan tényezők, amik szintén támogatják a forintot.
2: Nagyon szépen köszönöm Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét hallották itt az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, majd közelek 9:30, amikor is rövid hírekkel jelentkezünk itt a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, miért szállítok vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és MC Ücs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Áprilisban 2,1%-ra gyorsult az éves infláció idehaza, a márciusi 1,8% után. Ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedés üteme, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
7: Egy hónap alatt átlagosan 4,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves inflációt a szolgáltatások 4%-os, a szeszes italok és dohányáruk 4,1%-os emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt. A maginfláció az előző havi 1,9%-ról 2,2%-ra emelkedett.
6: Csökkent a német ipari termelés volumene márciusban havi és éves összevetésben egyaránt.
7: A termelés volumene szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 7,1%-kal csökkent februárhoz képest, éves szinten pedig 2,8%-kal. A márciusi visszaesést elsősorban az energiatermelése 4%-os, illetve a gépek és berendezések gyártásának 2,7%-os esése okozta. A termelés 1,2%-kal alacsonyabb volt a január-március közötti időszakban, mint az előző három hónapban.
0: Tőzsdehírek.
6: A Budapest értéktőzsdeindex a BUX 1,3%-kal jött lejjebb, 133.439 ponton az index. A forgalom átlépte a 3,1 milliárd forintot. A vezető papírok többsége, vagyis mindenki mínuszban, a MOL 3%-kal, ugye majdnemban jelentett annyira nem túl jót, 4028 forinton, az OTP 1,3%-os mínuszban 41870 forinton, a Richter 7%-kal gyengül 12860 forinton, a Telekom pedig látszólag úgymond mélyrepülésben, ez 5%-os esés jelent, de ugye, mint elemzőnk elmondta, ez az osztalék kifizetés miatt van 2424 forinton. A forint az reggel erősödött, 1 euróért 356 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 svájci frankért 389 forint 20 fillért kell adni. A dollárra várok, mert az egy picit beragadt, és szerintem az nem mozdul már egy ideje. Ázsiában a vezetőindexek közül a japán tőzsde 2%-os mínuszban zárt, Hongkong 0,8%-val lejjebb nem sokkal zárás előtt, a Shanghai Composite pedig úgy tűnik, hogy a kereskedés végére tegnapi záróértékére esett vissza, vagyis jött fel, inkább így mondom. India 0,8%-os mínuszban a kereskedés felén túl, Szingapur 0,5%-os mínusz produkál. Az olajárak most egy pár centet visszakorrigáltak. A Brent a $100.90, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI $95.40, a Brent az 9 tizeddel, a VTI 7 tizedszázalékkal került többe. Az aranyárfolyama most egy 1 tizedszázalékos pluszban, $4,716 kérnek egy uncia aranyért. A többi fémára vegyesen mozog, a palládium 9 tizeddel, a platina 3 tized százalékkal olcsóbb, az ezüst hát minimális mínuszban, a rész viszont 1,9 tized százalékkal drágult. A mezőgazdasági termelőjárak közül a rizs pár centtel került többe, a gyapot 6 tized százalékkal olcsóbb, a szója, a búza és a kukorica pedig ugyancsak pár centtel mínuszba fordult. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 2,2%-os pluszban, 44,50 eurócenten áll június végi szállítással. Többen életüket vesztették a Hondius óceánjáró hajó utasai közül, ott hantavírus járvány tört ki.
7: A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktora szerint a rákcsálók által terjesztett vírus két csoportra osztható. Az óceánjáró utasai feltehetően Dél-Amerikából szedték össze annak egy új fajtáját. Hozzátette, a vírus terjedése ellen fokozott higiéniával lehet védekezni, illetve rákcsálók.
8: Az említett esetben az újvilági hantavírusok csoportjáról van szó, amely az amerikai kontinensen fordul elő, és az itt jelenlévő vírusok súlyosabb légzőszervi tünetek járó megbetegedéseket tudnak előidézni. Ezeknek a tünetei lehetnek a láz, fejfájás, gyengeség, köhögés, szapora légzés, légszom, illetve súlyos esetben tahikardia, tüdődéma, légzési elégtelenség is kialakulhat. Tehát feltételezhető, hogy ez a vírus, ami ott a hajón is előfordulhatott, ez a Dél-Amerikában jelenlévő, tehát Magyarországon nem előforduló kórokozó.
3: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
6: Hát ha a dollár nem is mozgott, azért gyorsan elmondom, mert sokakat érdekelhet, hogy a fontnál is erős, fonttal szemben is erősödött a forint, sőt a lengyel zlotyival is, úgyhogy valóban mindenkivel szemben 411 forint 90 fillér a font, és 84 forint 20 fillér a zlotyi.
3: Időjárás jelentés.
7: A pára és köd feloszlását követően sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: Egy kis zene, utána pedig az iráni-amerikai konfliktusról beszélgetek majd a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával. Everybody.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonvonalban pedig Szájfó, már a Migráció Kutató Intézet vezető kutatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! A témánk amerikai-iráni konfliktus, hát ugye volt már szó Ukrajnáról és Oroszországról. Az egy hosszabb konfliktus, ez pár hónapja tart, egészen több mint két hónapja. Ugyanakkor a világgazdaságra komoly hatással van, az energiapiac meglehetősen forrong. Hol csökken a olajára, hol nem, ez attól függ, hogy éppen van-e megállapodás, vagy nincs? Donald Trump mindig gondoskodik egy kicsit arra, hogy azért ez ne legyen olyan egyszerű. Most is tart tűzszünet, bár éjszaka egymást lőtték. Ennek ellenére Donald Trump azt mondta, hogy azért a tűzszünet marad. Ez azért fontos, mert hogyha tényleg már tartós lenne, mondjuk két napnál tovább sikerülne, vagy három napnál tovább tartani, akkor lehet, hogy nyugodnának a piacok. Hogy látod, meddig tartható ez a tűzszünet? Kettő, sikerül-e ezt a hormozi szoros kérdést megoldani, mert a világ ezt várja?
2: A tűzszünetekről fontos tudni, hogy ezek politikai döntésen alapulnak, nem feltétlenül katonai döntéseken. 2020 óta a közel-keleti térségben, beleérte egyébként a Kaukázust is, 9 tűzszünet volt. Ezt a 9 tűzszünetet az első 60 napban 12.333 alkalommal sértették meg, mégis tartották magukat a tűzszünetek.
1: Ugye, de akkor minek? Tehát akkor hogy nevezhetjük tűzszünetnek, ha ezt így elmondod? Szóval ez önmagában, úgy mondjam, egy nem vicces dolog, mert komoly a téma, de azért hallani azt, hogy több mint 12.000-szer megsértették, de mégis tűzszünet, azért az való egy kicsit olyan abszurd.
2: Ami fontos az, hogy a felek ebben az esetben deklarálják azt, hogy nem akarják eszkalálni a konfliktust. Már azt látjuk, hogy április 8-a óta tart ez a tűzszünet a hormuzi szoros, illetve az iráni és az amerikai háborúnak a frontján. Ezt számos alkalommal megsértették, mégis tartja magát. Ami az igazán fontos üzenet ebben, hogy korábban április 8-a előtt fennállt a veszélye annak, hogy Donald Trump támadást indít az iráni különböző energetikai infrastruktúra ellen, amire Irán azzal válaszol, hogy ebben az esetben ők pedig Szaúd-Arábia és a környező országoknak az energetikai infrastruktúráját fogják tűz alá venni. Ez egy nagyon veszélyes eszkalációhoz vezetett volna, ami gyakorlatilag egy totális háború eredményezhetett volna. Ehhez képest április 8-a óta gyakorlatilag a felek deklarálták, hanem is kimondatlanul, hogy a konfliktus immár a hormuzi szorosnak a térségére koncentrálódik, ami ellenőrzés alatt tartható, és ami kevésbé fenyeget azzal, hogy eszkalálódjon a helyzet. Tehát a háború az zajlik, a tűzszünet életben van, megsértik, de ezzel együtt látszik, hogy egy földrajzilag is körülhatárolható téren játszák a játszmájukat egymással, ezzel megkímélve a környék más országaik is a súlyosabb károktól.
1: Oké, de a energiapiaci károktól nem véd meg minket. És ugye azért az logikusan felvethető, hogy jó, ugye ez egy darabig, egy-két hétig, hogy blokkolták a Hormuzt, oké, ezt érzékelik a világgazdaság többi szereplői. De hát az iráni olajpiac is előbb-utóbb megérzi ezt, nem?
2: Irán az egyetlen ország egészen addig, amíg az Egyesült Államok nem vezette be az ellenblokádját, ami továbbra is 100%-on tudta piacra dobni a saját olaját, hiszen nyilván a saját hajóikat ők nem blokkolták. Sőt, azt is fontos hozzátenni, hogy már a megemelkedett világpiaci áron tudták piacra dobni. Erre lépett Donald Trump egy ellenblokáddal, nevesint, hogy minden iráni kikötőbe tartó hajót és onnan kiinduló hajót, nem csak a Hormuz szoroson belülről, hanem kívül a külső részről is blokkoltak, tehát blokád alá helyezték. Most végső soron mind a két fél károkat szenved el. Tehát most az irániak is kénytelenek veszteségeket elkönyvelni, és ami legalább ennyire fontos, hogy Iránnak a partnerei is. Hiszen ne felejtsük el, hogy Kína, egyébként éppen a napokban jár Abbas Araghchi iráni külügyminiszter Kínában. Kína, amely az iráni olaj 90%-át vásárolja, és egyébként az olajának hozzávetőleg felét, valamivel több mint felét a térségből szerzi be. Tehát Kína is most a megemelkedett világpiaci áron kénytelen megvásárolni az olajat, és ott is csökkennek a tartalékok, tehát ezzel Irán nem csak amerikai részről van nyomás alatt, hanem a szövetségesei is nyomást gyakorolnak rá, de ne felejtsük el, hogy a szövetségesei az Egyesült Államokra is próbálnának nyomást gyakorolni, már amennyire Donald Trumpra lehet, hiszen a megemelkedett energiaárak, a műtrágya piacban bekövetkezett zavarok, ezek nagyon súlyos károkat okoznak olyan rezsimeknek, ahol lehetően a harmadik világon belül, ahol egyébként is komoly társadalmi elégedetlenséggel kell megküzdeniük az egyébként Amerika barát vezetőknek. Gondoljunk itt Pakisztánra, Indiára, vagy bármely más országban.
1: Mi a helyzet most a Szorosban, már ami a hajók számát illeti, mert ugye itt meglehetősen komoly adatok jöttek, hogy ugye több tízezer alkalmazott tengerész várja, hogy valamerre mozogjanak. Ugye van, aki két hónapja ott áll, és nem nagyon tud mozogni. Nyilván egy részük valamelyest mozgott, hiszen voltak feloldások, de van olyan még, aki, tehát hogy ez a volumen, ez szemmeláthatóan csökkent, vagy csak valamelyest csökkent ahhoz képest, ahogy elindult a konfliktus?
2: Hát a hivatalos adatok szerint a Hormuzi szoroson belül hozzávetőleg 2000 hajó várja azt, hogy elindulhasson, és valamivel több mint 20 000 tengerész van ezen a 2000 hajón. Itt az Egyesült Államoknak volt egy kísérlete, az úgynevezett szabadsághadművelet, amelynek keretében biztatták arra a hajókat, hogy hagyjanak át a Hormuzi szoroson. Az amerikai hadihajók ehhez segítséget nyújtottak nekik, információt arról, hogy aknák merre lehetnek, levegőből próbálták védeni őket. Viszont ez kevésbé volt sikeres, hiszen összesen két darab amerikai hajót tudtak kikísérni a Hormuzi szoroson, és hát itt 2000 hajóról beszélünk. Nem véletlen, hogy Donald Trump fel is szükeztette ezt a hadműveletet, ezt úgy keretezte, mint hogyha ő most egy gesztus tenne a tárgyalások előtt az irániaknak, de végső soron ez nem volt egy sikeres dolog, itt egy politikai megoldásnak kell születnie, az is körvonalazódik már, de az nem holnap fog valószínűleg bekövetkezni.
1: Tegnap azt hiszem, igen, nyilatkozott talán maga Donald Trump azzal kapcsolatban, hogy most már van egy rövid megállapodás, tehát, hogy nem cizellálják nagyon, hogy lehet-e tudni, hogy milyen megállapodás lehet az, ami mondjuk nevezük egy oldalban rendezi ezt a helyzetet?
2: Itt különböző elképzelések vannak. Tehát az amerikaiak számára nagyon fontos a Hormuzi szoros, de legalább ilyen fontos az atomprogram. Az amerikai elképzelés szerint a tárgyalásokon az atomprogram kiemelt helyen szerepelne. Az irániak ellenben azt szeretnék, hogyha adnának egy hónapos tárgyalási keretet első körben a Hormuzi szorosnak, majd aztán a nehezen belátható jövőben valamikor az atomprogramról tárgyalnának. Tehát ez egy két különböző elképzelés. Ami egyértelműnek látszik, hogy Irán szeretné formalizálni az ellenőrzését a Hormuzi szoroson keresztül. Egészen a közelmúltig, pontosabban a háborúig, itt ománi vizek voltak, iráni vizek voltak, illetve egy nemzetközi hajózási útvonal, vámot nem szeret senki. A vámszedés egy tengeri szoroson nem ördögtől való dolog, hiszen például a Szuezi csatornán, a Panama csatornán erre van precedens. Irán szeretné most azt elérni, hogy formalizálják az ő pozícióját, már létre is hozott egy hatósági szervet, a Perzsa-öböl hatóságot. Ez egy iráni szervezet, amely arra lenne hivatott, hogy felügyelje majd. Ebben a jelenlegi formájában azonban, hogy ők elképzelik, ez nehezen elfogadható az Egyesült Államok és az arab országok számára. Tehát az irániak azt követelnék, hogy iráni riálban szedhessék ott a vámokat, iráni bankokon keresztül. Ez azonban már feltételez bizonyos szankciók alól való feloldást is. Azhoz is ragaszkodik Irán, hogy Perzsa öbölként hivatkozzon minden áthaladó hajó erre a szorosra, illetve ott a vizekre, már pedig az arab országok részéről presztízsbeli kérdés, hiszen ők következetesen arab öbölnek nevezik a térséget. Tehát az irániak most magasra tették a mércét, tehát magasról kezdik az alkudozást, de elképzelhető itt egyfajta megoldás. Az amerikaiak elképzelése szerint nem egy pusztán iráni entitás, jogi entitás felügyelné a Hormuzi szorost, hanem egy ománi-iráni együttműködés. Omán elfogadható partner gyakorlatilag mindenki számára, illetve az Egyesült Államok számára az kiemelten fontos, hogy amerikai dollárban szedjék a vámot, ezzel is megerősítve az amerikai valutának a nemzetközi hegemóriáját. Tehát itt a felek távol állnak még egymástól, de itt végső soron pénzről van szó, tehát így elképzelhető egyfajta megoldás.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szájfól Márta, Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját hallották. Zene, kis érdekesség, 10-kor friss hírek, itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Magyar vállalat fejlesztett műholdat az Európai űrügynökség holdprogramjához. Az ISA nemrég a Remred technológia fejlesztő ZRT-t bízta meg a Moonred névre hallgató kutatási projekt vezetésével, amelynek célja egy hold körüli pályára szánt körülbelül 300 kg-os műhold fejlesztése. Az űreszköz kommunikációs, navigációs és űridőjárás monitorozó feladatokat fog ellátni. A programnak egy másik magyar szereplője is lesz. A Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd a küldetés tudományos tartalmáért. A Remred az elmúlt években a holdra szállást támogató Artemis programban, valamint több bolygóközi küldetésben is részt vett, az új együttműködés pedig újabb mérföldkövet jelent számukra. A tervezett misszió a kommunikáció és a navigáció mellett a hold környezetének vizsgálatára is fókuszál. Kiemelt területet jelentenek a sugárzási viszonyok, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. A fejlesztés hozzájárul Európa hangsúlyosabb jelenlétéhez a most alakuló piaci környezetben, amely várhatóan a következő évtized egyik meghatározó gazdasági zónájává válhat.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban az Alkotás utcában kifelé a Nagyanyer utca előtt egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot, csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény miatt, majd ezután hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon 23 órától, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt korlátozásra kell készülni. A 7. kerületben a Veselény utcát egyirányosították a Síp utcától a Rumbak-Sebessény utcáig, mert felújítják a burkolatot. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell számítani, a környező utcákban lezárásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t

0: vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Áprilisban 2,1%-ra gyorsult az éves infláció idehaza a márciusi 1,8-ről. Ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó széle körül van az áremelkedés üteme, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
2: Egy hónap alatt átlagosan 4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves inflációt a szolgáltatások 4%-os, a szeszes italok és dohányáruk 4,1%-os emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt. A maginfláció az előző havi 1,9-ről 2,2-re emelkedett.
1: Nehezen indult az év a MOL-nak, jelentősen visszaesett az olajcég negyedéves eredménye.
2: A cégcsoport adózott eredménye 75%-kal zuhant az idei első negyedévben a kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátságvezeték leállása miatt. Bár a vállalatvezetés kitart az éves célok mellett, a downstream üzletág mélyrepülése és a kormányzati árszabályozások a vártnál sokkal rosszabb számokat eredményeztek. A társaság adózott eredménye 39 milliárd forintra olvadt a tavalyi 152 milliárd után, miközben az EBITDA is harmadával csökkent. A MOL ugyanakkor kiemeli, hogy a negyedév során bevezetett ár- és korlátozások ellenére a fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 177 millió dollárra emelkedett az árfolyamhatásnak köszönhetően. Hernádi Zsolt, a társaság elnök vezérigazgatója szerint a sok kihívás ellenére erős negyedévet zártak.
1: Európa első robottaxi szolgáltatása indult el Horvátországban.
2: Zágrábban már önvezető elektromos taxikkal lehet utazni, ráadásul mindössze 2 eurós, vagyis jelenleg nagyjából 700 forintos áron, írja Bloomberg. A Verne nevű startup egyelőre 10 autóval indult, eredetileg a horvátok saját fejlesztésű kormány nélküli robottaxikat akartak forgalomba állítani. Nappaliszerű belső térrel, automatikus tisztítórendszerrel és teljesen házon belül fejlesztett önvezető technológiával. Már 60 prototípus el is készült. A végül elindult szolgáltatás azonban nagy fordulatot vett. A Verne saját autói helyett kínai gyártású modellek kerültek az utakra. A háttérben állítólag az áll, hogy a cégnek szoros uniós határidőt kellett tartania egy közel 180 millió eurós támogatás miatt. Bár az autókban továbbra is ül biztonsági operátor, a vezetést már teljesen a rendszer végzi. A Bloomberg szerint a robottaxik simán navigálnak Zágráb szűk, macskaköves utcáin is.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsdeindex a BUX 1,6%-os mínuszban, 133.004 ponton az index. A forgalom közelíti a 6,2 milliárd forintot. A jelentő MOL az 3,8%-os mínuszban, 3.994 forintra esett vissza. Az OTP 1,3%-kal 41.880 forintra ment lejjebb, a Richter is 1,2%-os mínuszban 12.790 forinton. A Telekom 4,8%-kal szakadt be, de ugye ennek oka, hogy már osztalékszelvény nélkül forog a papír 2.428 forinton. A forint viszont erősödött reggel, 1 euróért most 355 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 303 forintot kell adni. 1 svájci frankért 388 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában is mínuszoké volt a főszerep, Japán végül 2%-os mínuszban zárta a napot. Hongkong 8%-kal van lejjebb, a Shanghai kompozit pár pontos, és egészen pontosan tegnapi záróértékén zárta a kereskedést. India mínuszban 7%-kal, Szingapúr pedig 4%-kal. Egyébként ez a hangulat átkerült Európára is, London 7%-kal, a DAX Index több mint 8%-kal, Párizs 1,2%-kal van lejjebb, az olasz tőzsde mindössze 3%-kal, a spanyol 7%-os mínuszban. Az olajárban most nagy mozgás nincs, reggel valamelyest mérséklődött, nyilván a piac azt várja, hogy legyen valami végre Hormuzi szorossal. 95 dollár 30 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, a Brent pedig $100.90. Ezek enyhe pluszokat jelentenek. Az aranyárfolyam a 0,2%-ot drágult, most egy pár centet, vagy pár dollárt visszaesett, $4,719 ér egy uncia arany. A többi fém közül a palládium 1,2, a platina 4%-kal lett olcsóbb, ugyanakkor az ezüst 3%, a réz 1,7%-kal drágább. A mezőgazdasági termelőjáróban sincs őrült mozgás, 0,5%-kal drágult a cukor, egy kicsit a rizs, az összes többi, amúgy mint a gyapot, a szója, a kukorica és a búza pedig pár centes mínuszban. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 2,2%-kal drágult, 44,50 euró centen áll június végi szállítással. A Tisza kormány a Szociális és Családügyi Minisztériumon belül önálló államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatban. Az államtitkári posztra a Hintalomon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilviát kérték fel, értesült a HVG.
2: A szakember a Kátai Német Vilmos vezette minisztériumban dolgozna államtitkárként, de egyelőre nem erősítette meg a hírt. Gyurkó Szilvia az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett jogi diplomát, majd a New Yorki Columbia Egyetemen folytatott gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat. További kurzusokat végzett a Genfi Egyetemen és a Harvardon is. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt.
1: És közben kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter jelölt, mégpedig Görög Márta, aki a Szegedi Tudomány Egyetem állam és jogtudományi karának dékánya, intézetvezető egyetemi tanár, ugye tegnap visszalépett mellétei Barna Márton. Na most az ő helyére lép be, további részleteket erről majd később mondunk, ez pár perccel ezelőtt jelentette az Index. Lemondott, vagyis mai éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium az ukrán háborúban.
2: Ez idő alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket, valamint leállítja a rakéta, tüzérségi és dróntámadásokat is. Oroszország egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy csatlakozzon a fegyvernyugváshoz. Zelenszkij ezt követően elmondta, hogy ukrán drónok is megjelenhetnek az orosz győzelem napi ünnepségen. Moszkva válaszul azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna valóban megpróbálja megzavarni a megemlékezéseket.
1: Az entropik megállapodást kötött a SpaceX-el, holott korábban mind a Trump kormány, mind Elon Musk bírálta a mesterséges intelligenciával foglalkozó céget.
2: A mindössze 5 éve alapított entropik fejesei jelenleg még tárgyalnak a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról, amelynek során a cégértékelés elérheti a $900 milliárd. Ezzel a piac vezető OpenAI-t is megelőzni. A HVSV szakújságírója szerint Musk az OpenAI-t akarja letörni, korábbi konfliktusaik miatt. Ugyanakkor jó üzletet is lát az entropik modelljeiben. Kojta
3: Mászló. Egyszerűen elszövezetett ahhoz Musk részéről, hogy így tudod nekünk az OpenAI orra alá borsot törni, hogyha hiába van neki ugye ugyanebben az iparágban egy saját vállalkozás, ugye az XAI, mégis megteheti azt, hogy az egyik adatközpontjának teljes kapacitását odaadja bérbe az entropiknak. Ez egy érdekes paradoxon. Pont az amerikai kormányzattal való ellentétek miatt annyira népszerűvé vált részben az entropiknak a modellje, főleg a programozó fejlesztőnek a körében, nem tudják kiszolgálni a keletkező igényeket, ugye nincs kellő számítási kapacitás, ennek érdekében olyan bérleti szerződéseket kell kötni, mint amilyet most is kötött Musk-kal az Entropik.
1: A Toyota mint egy 50%-os visszaesés jelentett a negyedik negyedévi üzemi nyereségében az előző év azonos időszakához képest.
2: Az eredményt az amerikai vámok hatása súlyosbította. A japán cég 12,6 billió jen bevételt termelt, ugyanakkor üzemi nyeresége csupán 569 milliárd jen volt, szemben az előzetesen várt 813 milliárd jennel. A világ legnagyobb autógyártója az értékesítési volumene alapján mintegy 2%-os árbevétel növekedést ért el a márciusban véget ért negyedik negyedévben.
1: Május 16-án először látogat a Margit-szigeti szabadtéri színpadra a Vasovszki Szimfonik szuperprodukció.
2: Az előadás úttörőként egyesíti a szimfonikus zenei hangzást a modern elektronikus zenével. Mr. Vasovszki DJ szettjét ugyanis egy vonos, fúvós szekció egészíti majd ki. A produkció névadó vezetője az eseménnyel kapcsolatos várakozásairól beszélt rádiónknak. Vasovszki Norbertet hallják.
4: Hónapok óta készülünk minden téren, mint zenei műsor
3: terén, látványterén, vizuál, színpadi effektek, még lézersó is lesz, úgyhogy igazából szerintem egy olyan különleges koncertet sikerült összeraknunk, ami tényleg igazán egyedi, és ugye világszinten is nagyon különleges az, hogy egy Bigiszete szimfonikus zenekarra kísér, énekesekkel párosítva, a lengyel Johanna is érkezik, mint párvendégű, ugye a Vasos király volt énekese, és ez lesz úgymond a szép kis búcsú koncertünk, úgyhogy szerintem parádés lesz. Bízom bennem, sokan el fognak majd jönni, és megnézik ezt a koncertet, és ugye nagyon fontos még annyit elmondanom, hogy ugye világslágerek szólalnak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy közérthető, könnyed koncert lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: 10 óra 11 perc, egy kis zene, és utána egy zenével foglalkozunk, mint a hírekben hallották. Egy érdekes program, május 16-án a Szigeten, mármint a Margit Szigeten, a Vasovszky Symphonic Superproduction.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor.
1: Május 16-án először látogat a Margit-szigeti szabadtéri színpadra a Varsovszki Szimfonik szuperprodukció. Az előadás úttörőként egyesíti a szimfonikus zenei hangzást a modern elektronikus zenével. Egyébként Mr. Varsovszki DJ szettjét egy vonós fúvó szekció egészíti ki. A produkció névadó vezetője szerint a koncerten mindenki megtalálhatja számítását. Világsikerek szólalnak majd meg. Varsovszki Norbert a többi között az egyedülálló koncert sztár fellépőiről, a próbák menetéről és a jövőbeli terveiről is beszélt Görcz Gergelynek.
2: Május 16-án első alkalommal látogat a Varsovszki Szimfonik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Mit vár ön ettől a produkciótól?
3: Hónapok óta készülünk minden téren, mint zenei műsor terén, látványterén, vizuál, színpadi effektek, még lézersó is lesz, úgyhogy igazából szerintem egy olyan különleges koncertet sikerült összeraknunk, ami tényleg igazán egyedi, és ugye világszinten is nagyon különleges az, hogy egy vígjuszetett szimfonikus zenekarra kísér, énekesekkel párosítva a lengyel Johanna is érkezik, mint tárvendégű, ugye a Varsovszki király volt énekese, és ez lesz úgymond a szép kis búcsú koncertünk, úgyhogy szerintem parádés lesz. Bízom benne, sokan el fognak majd jönni, és megnézik ezt a koncertet, és ugye nagyon fontos még annyit elmondanom, hogy ugye világslágerek szólalnak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy közérthető, könnyed koncert lesz.
2: Mitől lesz egy ilyen kültéri koncert különleges az eddigi számos aréna koncerthez képest? Mi az, amiben más a készülés jelenleg?
3: Az energiában biztosan. Ezt már totálán elmondtam, hogy igazából ez egy nagyon szerencsés találkozás a Margit-sziget és a részemről, mert bennem az volt, hogy én nagyon szeretném valahogy ezt szabadtéren és a természet közelben megvalósítani. És ugye jött a megkeresés a Margit-sziget felől, aminek én nagyon-nagyon örültem. Nagyon jó az arénás hangulat, nagyon sok lehetőséget tud adni. Viszont nekem nagyon sokat ad az, hogy a Duna körből el minket, egy szigeten vagyunk, természet közelben, és egyébként közben a város szívében, úgyhogy ebben biztosan kiemelkedőbb lesz, mint hogyha úgymond csak egy nagy arénába mennünk be, illetve zeneileg szerintünk nagyon jó műsor sikerült összerakni, klasszik house daloktól kezdve ugye világslágerekig, most mondok pár előadót, Avicii, Backstreet Boys, Beyoncé, Pragma, Black Eyed Peas, Rihanna, Faithless, rengeteg zseniális dalt fogunk előadni, illetve hogy a saját feldolgozásaink is lesznek a műsorban. Jöjjön el mindenki, és tapasztalja meg is, döntse el tényleg, hogy milyen munkát sikerült végeznünk az utóbbi, hát szerintem nagyjából fél évben egyébként, illetve azért van mögöttünk egy jó tizenpár év, úgyhogy minden tapasztalatát beleraktuk ebbe a koncertbe ennek, illetve nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy akik aznap ellátogatnak erre a koncertre, tényleg egy olyan élménnyel menjenek haza, amit nem csak napokig, hanem akár még évek múlva is visszaemlegetnek, hogy az a világ az tényleg micsoda este volt.
2: Említette a változatos programot, ami vár a nézőkre ezen az estén, számos világslágerrel és közreműködővel. Mi alapján állították össze az este programját és a felcsendülő dalokat?
3: Az utóbbi 20 évem alapján, én ugye mióta az eszemet tudom, DJ-ként zenélek, ugye zenei producer is vagyok, és sok mindent láttam már a saját munkáim során is, illetve azért én igyekszem nyitva tartani a szemem a külföldi dolgok kapcsán is, azért ellátogattam tényleg a világ legjobb klubjaiba, szórakozó helyeire, koncertjeire, igazából tényleg az utóbbi 20 év tapasztalata alapján próbáltam úgy összegyúrni ezt a dolgot, hogy tényleg egy nagyon magas színvonalú élményt tudjunk adni az embereknek, illetve ami nagyon fontos, hogy tényleg a szenvedély hajtja ezt az egészet. Szóval azért mai világunkban van, ami tényleg üzleti alapon épülő projekt, ez pedig leginkább a tűz és a zene szeretete hajtja, ami szerintem mindig egy sokkal különlegesebb dolog tud lenni.
2: Egy ilyen nagy számú és változatos fellépőgárdával hogyan zajlanak jelenleg a próbák, hogy állnak a felkészüléssel, hogyan látja jelenleg a folyamatot?
3: A próbák zajlanak már egy ideje, először csak tükörben kezdtük az énekesekkel, énekpróbák voltak, aztán ez kiterjedt a Varsovszki Live-os zenészekre, ugye Bakos Betty az énekesünk, Jáó az énekesünk, gitárosunk, Herold Peti a szakszofonosunk, Ferenc Peti pedig a hegedűsünk, és az utolsó héten lesznek a szimfonikus próbák. Hogy őszinte legyek, legjobban azt várom, mert ott azért már tényleg nagyban fog fog megszólalni a csapat, és ez a hangzásvilág ez engem mindig nagyon lenyűgözött, de hát nyilván majd a Margit sziget színpadján a hangtechnikával, a vizuál, a színnyel lesz ez kerekedés.
2: Az elmúlt években számos különböző országban és projektben vett részt, és több országban is nagy közönség előtt szervezett fellépéseket. Hol helyezkedik el ez a mostani esemény az ön által szervezett projektek között?
3: A legelső helyen leginkább. Egyébként ezután visszük a projektet pár helyre, ugye a koncertet látván érdeklődtek már jó páran. Annyit talán már elárulhatok, hogy rá egy hétre, május 23-án a kecskemétieket is szeretettel várjuk majd a Városháza elé. Aztán majd jönnek folyamatosan a bejelentések. Egyébként pedig, mint Vasovszky Live, elég sok nyári koncertünk van, és véges rendezvényeken is fellépünk folyamatosan. Úgyhogy igazából eléggé le vagyunk foglalva az idei évre.
1: Vasovszky Norbertet hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis kultúra. 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: Ma ünnepli 100. születésnapját a világ legismertebb természetfilmese, Sir David Attenborough. Az Egyesült Királyság nemzeti kincsének hatása a természet megismertetésére és megóvására megkérdőjelezhetetlen, és alig halkad olyan, aki nem hallott volna még olyan legendás filmjeiről, mint az Élet a Földön, a Kék Bolygó vagy a Bolygónk a Föld. A különleges évforduló alkalmából az angol BBC Earth két vadonatúj dokumentumfilmmel és egész hónapos műsorfolyammal tiszteleg a korszakalkotó biológus előtt. Ezek közül az egyik Attenborough születésnapján debütál Magyarországon. A Vad London című filmben 7 évtizede lakott városának rejtett vadvilágát, köztük a parlamentnél fészkelő vándorsólymokat, vagy épp a bevásárlóközpont mellett építkező hódokat mutatja be. Ezt követi majd az Élet a Földön című alkotás, Attenborough legnagyobb kalandja, amely sosem látott archív felvételekkel és személyes visszaemlékezésekkel kalauzol el minket az 1979-es úttörő sorozat kulisszái mögé, mely során Attenborough 40 országba látogatott el és 600 fajt filmezett le, miközben feltárja a forgatások veszélyeit és technikai kihívásait. Attenborough 1952-es csatlakozása óta a televíziózás minden technikai forradalmát végigkísérte. Bár a BBC Two vezetőjeként a színes adás bevezetésében is kulcs szerepe volt, 1973-ban lemondott posztjáról, hogy visszatérjen hivatásához, a filmkészítéshez. Munkásságát azóta lovagi címmel és több mint 40 róla elnevezett fajjal ismerték el. A BBC kreatív igazgatója szerint Attenborough hitelessége töretlen kíváncsiságából fakad. A csatorna ezért a premier filmek mellett egy 100 pontból álló fenntarthatósági felhívással is ösztönzi a nézőket bolygónk megóvására, hiszen, ahogy az ünnepelt fogalmazott, ma már az emberiség döntései múlik a természet túlélése.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter, jövök a hírekkel. A Szeged Egyetem jogi karának dékánját, Görög Mártát kérte fel az új igazságügyi miniszterre a Tisza kormányban Magyar Péter, aki ezt Facebook oldalán jelentette be. Azt követően, hogy korábbi jelöltje Mellitei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egyet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság egyik kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik. Áprilisban 2,1%-ra gyorsult az éves infláció a márciusi 1,8-ről. Ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó határán van az áremelkedés üteme, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt átlagosan 4%-kal nőttek a fogyasztói árak. A maginfláció az előző havi 1,9-ről 2,2%-ra emelkedett. Nehezen indult az év, a MOL-nak jelentősen visszaesett az olajcég negyedéves eredménye. A cégcsoport adózott eredménye 75%-kal zuhant az első negyedévben a kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátság vezeték leállása miatt. Bár a vállalatvezetés kitart az éves céljai mellett, a downstream üzletek mélyrepülése és a kormányzati árszabályozása váltnál sokkal rosszabb számokat eredményezett. A társaság adózott eredménye 39 milliárd forintra olvadt a tavalyi 152 milliárd után, miközben az EBITDA is a harmadával csökkent. A vállalat ugyanakkor kiemelte, a negyedév során bevezetett ár- és áréskorlátozások ellenére a fogyasztói szolgáltatások üzletek EBITDA-ja 177 millió dollárra emelkedett az árfolyamatásoknak köszönhetően. Ernádi Zsolt, a társaság elnök vezérigazgatója szerint a sok kihívás ellenére erős negyedévet zártak.
0: Tőzsde hírek.
3: 1,6%-os mínuszban a BUX, 132.956 ponton az index. A forgalom viszont átlépte a 7 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 3,1%-os mínuszban 4030 forinton, az OTP 1,5%-kal gyengült 41.800-ra, a Richter 1,3%-kal 12.780 forintra, a Telekom 5,2%-kal, de ez megtévesztő, hiszen az osztalékszelvény nélkül szerepel a papír 2420 forinton. A forint tovább erősödik, szemmel láthatóan 1 euróért 355 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 302 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Ázsiában is mindenütt mínuszokat láthattunk, a japán tőzsde végül 2,1% körüli mínuszban zárt, Hongkong az 1% fölötti esésben zárta a napot, A Shankar Composite az tegnapi záróértékén fejezte be. India még nyitva az utolsó harmadban, a 7%-os mínuszban, Szingapur pedig 3%-kal van lejjebb. És egyébként a Hongkong csak 9%-kal, nem 1,1-el, azt elnéztem egy sorral. Nézzük, mi a helyzet egyébként az európai indexek tekintetében. Ott is mínuszban indult a nap, hiszen egész tegnap mind idehaza, mind Európában, mind a tengeren túlon mínuszok voltak. Most az európai indexek közül London 7%-kal valahogy, csak úgy, mint Párizs, a DAX Index 9%-kal gyengült, az olasz tőzsde csak 2%-os mínuszban, a spanyol 6%-kal jött lejjebb. Nézzük, mi a helyzet az olajárak tekintetében. Mérséklődnek, lassacskán, de mérséklődnek. Az észak-amerikai könnyűolaj WTI már mínuszban 2%-kal, $94.60 alatt. A Brent ugyan pozitív tartományban, de hajnalhoz képest azért szemmel látható csökkenés, hiszen $100.50 alá esett vissza. Az aranyárfolyama 4%-os pluszban, $4,729 áll, a palládium 9%, a platina pár centtel olcsóbb. Ugyanakkor az ezüst 7%-kal, a réz 1,8%-kal drágult. A mezőgazdasági termelőárak vegyesen mozognak, de nem nagy mértékben. Pár centes mínuszban a kávé, a szója és a kukorica, a cukor, a rizs, a gyapot és a búza pedig pár centtel drágult. A holland tőzsdei jegyzetgáz árfolyama 1,8%-os pluszban, pár centet lejjebb jött, 44,30 € közelében, június végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
3: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten, helyenként előfordul a zivatar, de estére megszűnik a csapadék. A szél mérsékelt marad, helyenként megélénkülhet, a zivatarokat pedig átmeneti szélerősödés kísérleti. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul napközben, később 14 és 19 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Találkozunk egykor, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Addig azonban kitűnő zenék, itt tartsanak velünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz.

0: víz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorious.hu.
1: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Opusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, friss hírekkel, információkkal jövünk itt a Trend FM-en. A mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják. A Szegedi Egyetem jogi karának dékánja Görög Márta lesz az új igazságügyi miniszter jelöltje a Tisza pártnak. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán, azután, hogy korábbi jelöltje Mellétei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik. Önálló államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a Szociális és Családügyi Minisztériumon belül a Tisza kormány. Az államtitkári posztra a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilviát kérik fel, értesült a HVG. A szakember a Kátai Németh Vilmos vezette minisztériumban dolgozna államtitkárként, de egyelőre nem erősítette meg a hírt. Gyurkó Szilvia az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett jogi diplomát, majd a New Yorki Columbia Egyetemen folytatott gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat. További kurzusokat végzett a Genfi Egyetemen és a Harvardon is. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt. Áprilisban 2,1%-ra gyorsult az éves infláció idehaza, a márciusi 1,8% után. Ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó határán van az áremelkedési ütem. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal közölte. Egy hónap alatt átlagosan 4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves inflációt a szolgáltatások 4%-os, a szeszes italok és dohányáruk 4,1%-os emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt. A maginfláció az előző havi 1,9%-ról 2,2%-ra emelkedett. Ma éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai háborúban. Ez idő alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket, valamint leállítja a rakéta, tüzérség és dróntámadásokat is. Oroszország egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy csatlakozzon a fegyvernyugváshoz. Zelenszky ezt követően elmondta, hogy ukrán drónok is megjelenhetnek az orosz győzelem napi ünnepségen. Moszkva válaszul azzal fenyegetőzött, hogy tömeges rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna valóban megpróbálja megzavarni a megemlékezéseket.
2: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex, a BUX 1,8%-kal csökken 132.649 pontra, a részvénypiac forgalma átlépte a 9 milliárd forintot. A vezető papírok szinte mindegyike mínuszban. A MOL-nak ugye hajnalban jött az említett jelentése, ami hát nem győzte meg a befektetőket, már több mint 3%-ot esik a papír 4018 forintra. Az OTP 1,6%-ot esik 41.750 forinton, a Richter 2%-ot megy lefelé 12.680 forinton, a Magyar Telekom egy nagyon erős 5%-os mínuszban 2406 forinton. Érdemes még megemlíteni, hogy a Rába egy enyhe 6%-ot megy lefelé, illetve a 4IG egy 2,3%-os mínuszban. Európában is mínuszos a hangulat, a főbb mutatók mind negatív tartományban. A londoni FTSE 7%-kal, a frankfurti DAX egy enyhe 1%-kal, a francia CAC-on 7%-kal, a milánói mutató enyhe 2%-kal, a madridi IBEX pedig 6%-kal mínuszban. A bankközi devizapiacon viszont erősödik a forint az euróval szemben, már 1 euróért 355 forintot kell adni, egy amerikai dollárért pedig 301 forintot, itt is erősödés mutatkozik, egy svájci frankért pedig 387 forintot kérnek. Az olajárakra pillantunk, ott egy nagyon enyhe növekedés látszik a Brent típusú kőolaj jegyzésárában, kerek 100 dolláron az árfolyam hordonként, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig egy enyhe 3%-ot csökken 94,50 dollárra.
2: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. Délután 21 és 26 fok lesz, estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Friss hírekkel legközelebb 11:30-kor jövünk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.
4: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátok, ismerősök, soul és funky zene rajongók, Bogyó Tomi köszönt titeket. Hétről hétre 2 óra soul és funky közízlés formálása, ahogy azt már a Soul Session-től megszokhattátok, elsősorban, de nem kizárólag a 70-es és a korai 80-as évek amerikai soul és funky zenéivel, eredeti vinilekről. A mai alkalommal egy picit csúszunk a YouTube közvetítéssel, úgyhogy ha szoktátok nézni is az adást, nem csak hallgatni, akkor egy pár perc türelmet szeretnénk tőletek kérni, és hamarosan a meglévő technikai problémát csiszolva indulunk a YouTube-on is képpel, és természetesen a hanggal, és ott a kemény magot köszöntjük mindig a chat falon. Hogyha szeretnél egy picit szorosabban tartozni a Soul Session családhoz, akkor ezt a Soul Session baráti kör csoporttal megteheted, ehhez pedig úgy tudtok csatlakozni, hogy a különböző fórumainkon írtok nekünk, vagy az épp aktuális az adott műsorhoz csatlakoztatott Facebook posztunk alá csak beírtok, hogy a Soul Session baráti körhöz csatlakoznátok. Mit is jelent ez? Egy hónapban egyszer mindig szervezünk egy közös találkozót. Ugye a Michael-t néztük a moziba, a következő a Mario Biondi koncert lesz. Úgyhogy minden hónapban van egy olyan közös dolog, amivel összejön a soul és funky zenét szerető közösség, és együtt vagyunk egy picit, ami a mai világban már nagyon ritka, beszélgetünk face to face, nem csetelve, nem interneten keresztül. Van egy weboldalunk, a www.soulsession.hu, ahol minden hétnek a tracklistáját megtalálhatjátok, ugyanúgy, ahogy a YouTube oldalunkon vissza tudjátok nézni és hallgatni a műsorokat. Ugye a múlt héten kaptunk egy nagyon komoly tiltást a Michael műsor miatt, ami azt jelentette, hogy levették a képet és a hangot a YouTube-ról, de nagyon ügyesen mindenki feltalálta magát, hogy hol tudja hallgatni tovább a műsort. Köszöntjük az új hallgatókat, ne felejtsétek, hogy a mai alkalommal is az elmúlt heti játéknak köszönhetően kisorsolunk egy thriller japán nyomású, gyönyörű vinilt, egy maxi singlet, illetve megbeszéljük, hogy a baráti kör, aki közel 80 fő, aki ott volt a moziba, csináltunk egy Michael Jackson quizt, van-e teli találat, mert Tóth Ferencnek köszönhetően egy gyönyörű Michael festményünk van, de hogyha nincs teli találat, akkor nem viszi el senki, és ezt a csodás nyereményt majd egy következő játékunk alkalmával fogjuk felajánlani. Nagyon köszönöm, hogy ennyien játszottatok, nem is tudom, volt-e már ilyen játékunk, amire ilyen sokan üzentetek mind, hogy melyik a kedvenc Michael Jackson dalotok. Ugye a Facebookon játszottunk, több mint 140 válasz jött, ami figyelembe véve a műsor aktivitását nagyon jónak számít. Köszönjük szépen, hogy követtek minket, hogy megosztjátok a műsorra kapcsolatos dolgokat, ezzel aztán abszolút segítői vagytok a műsornak, csak úgy, mint a Donabli oldalunkon támogattok minket, mert az is nagyon-nagyon sokat segít. A mai alkalommal kislemezek, ritkaságok és már megszokott előadók, esetleg kevésbé ismert dalai, és aztán ugye a mai alkalommal egy fantasztikus angol banda, a Real Thing nevű zenekar, egy eddig még azt gondolom számotokra abszolút ismeretlen, nagy lemezen kívüli nótája, egy kis lemezt hoztam a Real Thing-tól 1981-ből, onnan mutatom az egyik oldalnak a csodáját, de elsőként, ha engeditek, akkor egy csodás kis lemezzel, a Wilton Place Street Band nevű zenekarral indítom a mai műsort, Baby Love, Sweet Sweet Love.

Sziasztok, és közben meggyógyult a YouTube-unk, úgyhogy mindenkit bátorítok, minden kedves hallgatót, ha egy picit aktívabban szeretné hallani és elsősorban nézni a műsort, akkor gyertek nyugodtan a YouTube csatornánkra, mert már működik a megszokott módon képpel együtt, és ha már képpel együtt, akkor közben itt ennek a középső kamerának mutatom is ezt a gyönyörű Rilting kislemezt, amit a mai alkalommal fogok nektek játszani, majd talán a második órában. Amit még mindenképpen szerettem volna mondani nektek a mai műsorral kapcsolatban, hogy lesz azért egy meglepetésem, úgyhogy ha tehetitek, akkor mindenképpen a végéig legyetek itt velünk, illetve egy nagyon-nagyon kerek számhoz érkeznénk nem sokára a YouTube követőket illetően, úgyhogy kérlek benneteket, hogyha még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornánkra, akkor mindenképpen tegyétek meg, mert ma nagyon komolyat ünnepelhetnénk, 12 feliratkozó kell ahhoz, hogy nagyon-nagyon szép kerek szám jöjjön, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a mai műsorban. Ossie Smith nagy személyes kedvencem, egy úriember, aki blues és country műfajból jön, aztán a 70-es évek nyomására természetesen ő is belekóstol a soul műfajába, és hát annyira jól sikerül neki, hogy gyakorlatilag évről évre ontja a jobbnál jobb lemezeket. Johnny Bristol-lal közös dal, Johnny Bristol szerzemény átdolgozás mellett rendkívül fantasztikus, gyönyörű énekhang, hangszerelések, úgyhogy Everything Changed, ez lesz a mai dalom, a 77-es lemez B oldalának utolsó dala. Aztán pedig egy karmester, Charles Will, aki amellett, hogy elképesztő háttérzenész és nagyon-nagyon sok lemezen működik közre, még hogyha nem is tudtok róla, két saját lemezt is csinált a 70-es évek végén, Love Me Tonight, ez a mai dalunk, de elsőként, itt, ahogy említettem nektek, és írjátok meg, mit gondoltok, Ossie Smith.

Így van, és nagyon nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót, éterit, YouTube nézőt, hallgatót, Facebook barátot és természetesen a Soul Session baráti körnek a tagjait, akivel a májusi hónapban az ebben a fantasztikus első hónapi találkozás után még egy újabb programot szervezünk közösen. Ha van kedvetek, ti is tudtok csatlakozni. A Facebook posztunk, ami a mai műsorral kapcsolatos, éppen most írtam ki oda, hogy a tracklistát majd a weboldalunkon találjátok a műsor után. Oda nyugodtan írjatok, hogyha szeretnétek csatlakozni a Soul Session baráti körhöz. Mi pedig Valerie Horton Brown-nal megyünk tovább. Egy 1981-es, érdekes, hogy Amerikában soha meg nem jelent csodálatos szólemezzel. Ez egy német kiadás, mert ott csak Németországban jelent meg. Cool Fire, ez lesz a dalnak a címe, és egy viszonylag ritka lemez, és nem csak hogy ritka, hanem a rajta lévő dalok még jók is. Ugye ez egy nagyon-nagyon jó párosítás lemezgyűjtő szempontból, van rengeteg ritka, de kevésbé jó dalokat tartalmazó lemez. Sokan, akik biznisz szempontból gyűjtögetnek lemezeket, szoktak ilyeneket vásárolni, ez az, ami abszolút nem érdekel engem. Nekem mindig egy a fontos cél, hogy azok a dalok, amiket én szeretek és nekem tetszik, szeretném nektek meg mutatni Soul Session hallgatóknak, és örülök, hogy hétről hétre van igény arra, hogy együtt hallgassunk zenét, és a mai csodálatos idő mellé is szeretnék olyan dalokat festeni nektek a háttérbe, ami még egy picit az életérzést erősíti, azt a fajta életérzést, amit ez a gyönyörű napsütéses nap kell, hogy jelentsen mindenkinek. Szóval Valerie Horton Brown, Cool Fire, és aztán egy Unity nevű zenekar, szerintem még nem volt a Soul Sessionben a Unity, és az I Can Love Again, ott a dátum 1980. Ha van kérdés, vagy bármi észrevétel a dalokkal kapcsolatban, bátran írjatok. Örülök, hogy velem hallgattok zenét.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11:12, jó napot kívánok, friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják. A Szegedi Egyetem jogi karának dékánya Görög Márta lesz az új igazságügyi miniszter jelöltje a Tisza pártnak. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán, azután, hogy korábbi jelöltje Melétei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepe van. Sopronban is azbeszt jelenlétét mutatták ki a Greenpeace Magyarország mérései. A városban az azbeszt szennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett. A szervezet azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások kidolgozása érdekében. Korábban Szombathely, Zalaegerszeg és Kőszeg településein mértek szennyezést. Az azbeszt tartalmú kőzúzalék önmagában nem veszélyes, de terhelés hatására kiszabadulhatnak belőle az azbeszt rostok, amik a levegőben szállva az emberek szervezetébe is könnyen bejuthatnak, és rákkeltő anyagokat hordozhatnak. Áprilisban 2,1%-ra gyorsult az éves infláció idehaza, a márciusi 1,8% után, ezzel továbbra is a jegybank célsávjának alsó határán van az áremelkedési ütem, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt átlagosan 4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. Az éves inflációt a szolgáltatások 4%-os, a szeszes italok és dohányáruk 4,1%-os emelkedése hajtotta, miközben az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt. A maginfláció az előző havi 1,9-ről 2,2%-ra emelkedett. Nehezen indult az év a MOL-nak, jelentősen visszaesett az olajcég negyedéves eredménye. A cégcsoport adózott eredménye 75%-kal zuhant az idei első negyedévben a kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátság vezeték leállása miatt. Bár a vállalatvezetés kitart az éves célok mellett, a downstream üzletág mélyrepülése és a kormányzati árszabályozások a vártnál sokkal rosszabb számokat eredményeztek. A MOL első negyedéves EBITDA mutatója 10%-kal alacsonyabb lett a vártnál, az adózás előtti nyereség pedig 212 millió dollárra esett az egy évvel korábbi 546 millióról. A MOL ugyanakkor kiemeli, hogy a fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 177 millió dollárra emelkedett az árfolyam hatásnak köszönhetően. Hernádi Zsolt, a társaság elnök vezérigazgatója szerint a sok kihívás ellenére erős negyedévet zártak.
0: Tőzsde hírek.
4: De hogy mennyire gondolják ezt erősnek a befektetők, az abból is látszik, hogy a MOL részvények 3%-os esésben 4030 forinton. A budapesti értéktőzsde paketjén a BUX Index 1,4%-os mínuszban 133.228 ponton, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 10 milliárd forinthoz. A vezető papírok közül a többiek szintén mínuszban, az OTP egy 1%-ot megy lefelé 42.060 forintra, a Richter 1,7%-kal megy le 12.720 forinton, a Magyar Telekom pedig egy erőteljes esésben 5%-kal 2.418 forinton. Európában a fő mutatók mínuszban, a londoni FTSE 4%-ot csökken, a frankfurti DAX 8%-ot megy lefelé, a francia CAC-on 7%-kal, Milánó egy nagyon-nagyon enyhe 0,4%-kal és a madridi IBEX pedig majd 0,5%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon továbbra is tartja magát a forint az euróval szemben. 1 euróért 355 forint 40 fillért kérnek, egy amerikai dollárért pedig 301 forint 90 fillért kell adni. A svájci frankkal szemben is minimálisan erősödik a forint, egy svájci frankért 388 forintot kérnek. Az olajárak viszont csökkenőben, egy enyhe 3,7% közötti csökkenésben, a Brent típusú kőolaj jegyzésára hordonként most bemelyezett 100 dollár alá, 99 dolláron a jegyzés, a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj pedig 94 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. Délután 21 és 26 fok lesz, estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.
1: Így van, köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, picit puskázom, így van. Szóval lényeg, hogy volt játékunk, amire nagyon sokan beaktivizálódtatok és játszottatok, melyik a kedvenc Michael Jackson-dal, ez volt a kérdés, nagyon egyszerű és igen aktív volt a játék rá, mert hogy ugye múlt héten a Soul Session baráti kör megnézte a Michael című filmet, és hát... sorsoltunk, mert hogy felajánlottam egy nagyon szép japán nyomású thriller maxit, amit Köpf Júlia nyert. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk neki. És mellette a baráti körnek külön kiposztoltunk egy Soul Session Michael Jackson quizt, ami a mai műsorig tartott, és ott képzeljétek, pedig azt gondoltam, hogy nagyon ügyesen egész könnyűt tettem össze, de hogy nem volt teli találat, így a főnyereményünket ott, ha engeditek, visszatartom még, és nem kerül kiosztásra, mert hogy senki nem tudta a kvízt jól kitölteni, és hát olyan értékes ajándékunk van, hogy arra gondoltunk Gáborral, hogy akkor egy következő játékra megtartjuk, mert hogy Ferinek a gyönyörű festményéhez azért kell harcolni, csak úgy nem adjuk oda. Szóval megyünk tovább egy nagyon soul sessionös blokkal, ezt akkor szoktam mondani, amikor olyan jó koszos amerikai funky soulzenék vannak ismeretlen előadóktól, vagy olyan előadók dalai, amit ha ismertek előadót, de a dalt kevésbé. Szóval Robert Gillum, Peebo Bryson és Solomon Burke egy-egy dala. A Solomon Burke dal csak kislemezen jelent meg, a Peebo Brysonnak nem egy nagy klasszikusát hoztam, és hát ugye Robert Gillum lemeze meg azért szeretem, meg vagyok rá büszke, nagyon RCT Records, mert hogy az egyetlen tudott példány a Soul Session birtokában van a világon, és ugye ezen a lemezen van az a Michael Jackson Carousel feldolgozás is, ami hát legalább olyan jó, mint a Michael dal, ami ugye nem került rá a Thriller LP-re, de aztán a japánok rátették a 25-ös meg a 40-es jubileumi külön kiadásra. Úgyhogy három csodával megyünk tovább. Még egyszer gratulálunk Köpf Júliának a nyereményhez. Itt lehet majd átvenni a műsor előtt, a következő műsor előtt, vagy amikor el tud érte jönni a nyertes. Más nem akartam mondani, úgyhogy ha megengeditek, akkor zenélek tovább.

Nagyon kedves Robi barátom innen a technikai szobából épp most emlékeztetett egy mandula teljes latte. Hát az alatt tényleg csak a Billy Idol van, de ott meg a Heroin című dal. Nehogy megígyatok egy mandula teljes lattét, mert az vállalhatatlan. Inkább hallgassátok velem Alice Hall Group nevű elképesztően ritka kislemez mindkét oldalát az AB oldal rovatban a mai alkalommal, mert hogy van egy Russell Payne nevű fantasztikus lemezgyűjtő srác Londonban, aki sok-sok évvel ezelőtt alapított egy kis kiadót, úgy mint mi Patrick Biggestaffal, azt úgy hívják, hogy Super Disco Edits. A remek kapcsolatainak köszönhetően, csak úgy, mint az Easy Four Soul Records, a 70-es évek Amerikájába vadászik olyan dalokra, olyan zenekarokra, akik abban az időben ilyen-olyan okból nem jutottak kiadóhoz, nem volt elég marketing, nem volt elég pénz, menedzsment mögöttük, hogy az ő általuk készített amúgy, zárójelben megjegyzem, fantasztikus zenéiket kiadják. Na a Super Disco Edits és nagy szerencsénkre még jó pár ilyen kis privát kiadó Angliába megállapodik ezekkel az előadókkal, és így 2021-2023-4-5-6-ban kiadódnak olyan 70-es évekbeli dalok, amelyeknek köszönhetően, ezen kiadóknak köszönhetően meghallhatjuk, hogy mik nem kerültek kiadásra, és milyen sok ilyen csodálatos dal nem került kiadásra abba az időbe. Szóval a Super Disco Editsnek köszönhetően The Alice Hall Group mindkét oldala, Those Passing Words és What Will I Do, ezt a két dalt szeretném nektek megmutatni. Még egyszer Köf Juliának gratulálunk a nyereményéhez. A Soul Session baráti körnek üzenem, hogy sajnos nem volt teli találat a Michael Jackson quizben, és ne felejtsétek, hogy a második órában jövök egy olyan Real Thing dallal, amely dal egyik nagy lemezen sincs, tehát ha szeretitek Delegation Real Thing, ezt a klasszikus 70-es évek angol szól és funky zenéit, akkor füleljetek, mert csodát fogtok hallani, de előtte ez is csoda, Alice Hall Group.

0: Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Dél van, jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Kovács Gergőt hallják. Friss hírekkel, információkkal jövünk itt a Trend FM-en. Sopronban is azbeszt jelenlétét mutatták ki a Greenpeace Magyarország mérései. A városban az azbeszt szennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett. A szervezet azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja. Korábban Szombathely, Zalaegerszeg és Kőszeg települései mértek szennyezést. Az azbeszt tartalmú kőzúzalék önmagában nem veszélyes, de terhelés hatására kiszabadulhatnak belőle az azbeszt rostok, amik a levegőben szállva az emberek szervezetébe is könnyen bejuthatnak, és rákkeltő anyagokat hordozhatnak. A Szegedi Egyetem jogi karának dékánja Görög Márta lesz az új igazság.

0: ügyi miniszter jelöltje a Tisza pártnak. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán, azután, hogy korábbi jelöltje, Melejtei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőség biztosításában is vezető szerepet játszik. A Sony a vártnál gyengébb negyedéves üzemi eredményről számolt be, ugyanakkor a 2027 márciusával záruló üzleti évre 13%-os nettó nyereség növekedést vár, miközben a memória csipek drágulása és a PlayStation 5 eladásainak visszaesése komoly nyomást gyakorol az üzletre, írja a CNBC. A japán szórakoztató elektronikai és média óriás a január-márciusi negyedévben 3036 milliárd ilyen árbevételt ért el, ami meghaladta az elemzői konszenzusban szereplő 2896 milliárd ilyent. Az üzemi eredmény ugyanakkor mindössze 164 milliárd ilyen lett, jócskán elmaradva a 278 milliárd ilyenes piaci várakozásoktól. A gyengébb profit részben a Hondával közösen tervezett, időközben leállított elektromos autóprojekt veszteségeire, részben pedig a 2022-ben felvásárolt Bungie játékfejlesztő stúdióhoz kapcsolódó értékvesztési leírásokra vezethető vissza. A PlayStation 5 konzol eladásai jelentősen visszaestek, a negyed évben mindössze 1,5 millió darabot értékesítettek az egy évvel korábbi 2,8 millióhoz képest. A hardware értékesítés árbevétele 183 milliárd jenről 110 milliárd jenre csökkent. Shakira dalát választotta a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Futballszövetség, írja a BBC. A 49 éves kolumbiai énekesnő csütörtökön mutatta be a Die Die című dal részletét, amely az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezésre kerülő torna himnusza lesz. A teljes dalt, amelyben a nigériai énekes Burna Boy is közreműködik, május 14-én mutatják be. Ez Shakira második hivatalos világbajnoksági himnusza a 2010-es dél-afrikai tornán elhangzott, This Time for Africa, vagy ahogy közismert nevén halljuk, Waka Waka után. De a 2014-es tornán is kapott feladatot, az ő dala volt a bajnokság második himnusza, amelyet a Rio-i záró ünnepségen adott elő.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os mínuszban 133.538 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot. A MOL részvények továbbra is esnek 3%-kal, 4026 forinton a papír. Az OTP szintén egy enyhe 6%-ot esik, 42190 forintra. A blue chipek közül még a Richter mínuszban 1,5%-kal, 12750 forinton, és a Magyar Telekom most valamennyit korrigált, de még mindig egy erőteljes esésben 4,7%-kal, 2430 forinton. Európában továbbra is mínuszos a hangulat, bár most a milánói tőzsde egy enyhe 0,7%-os emelkedésben. A londoni FTSE 1,1%-kal megy lefelé, a frankfurti DAX 0,7%-kal, a francia CAC-on szintén 0,7%-kal a mínuszos tartományban, a madridi IBEX pedig 0,3%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forint 30 fillért kell adni, továbbra is tartja magát a forint az euróval szemben, és hát a dollárral szemben is erősödik. Egy amerikai dollárért 301 forint 80 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 388 forintot. A kőolajárak most emelkedőben, a Brent típusú kőolaj hordonkénti jegyzésára visszament 100 dollár fölé, jelenleg 100 dollár 80 centen. A Brent, az észak-amerikai könnyűolaj VTI is egy minimális emelkedésben talán 1 dollárral ment fölfelé, ugyanis a hordonkénti jegyzésára most 95 dollár 20 centen van.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhővel, főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. Délután 21 és 26 fok lesz, estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Friss hírekkel legközelebb fél egykor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Hi, my name is Jerry Barnes, bass player from Chic, and this is the Soul Session.
1: Hát, hogyha van név, amit meg kell jegyezni, az Tyrone Hashimoto, és az 1988-as lemezéről hoztam nektek egy dalt. Játszottam már előre az LP-ről egy dalt, de ezt a dalt hát eddig tartogattam, Living Inside My Love. Nagyon-nagyon szeretem Tyrone Hashimotót. Na, hát az első órában már így felvázoltam nektek, hogy a második órában mit fognak történni, és az egyik fő történés az természetesen az egy Real Thing dalnak, egy kislemeznek a bemutatása. Egy zenekar, akik 1976-ban már beírják magukat a zenetörténelem nagykönyvébe a You To Me Are Everything című dallal, ami a Delegation Where Is The Love slágerrel egy időben, vagy majdnem egy időben, de a hazai klubok tekintetében szerintem így kéz a kézben jártak. Egy elképesztő nagy sláger volt, aztán Can You Feel The Force, és még jó pár Real Thing dalt itthon is játszottak szórakozó helyeken, és négy lemezük is megnyerent. Ugye egy Liverpooli bandáról van szó, és kapaszkodjatok meg, a Disney Pluson van egy nagyon kedves hallgató ajánlotta nekem egy közel másfél órás dokumentumfilm a Real Thing zenekarról, ahol nagyon-nagyon érdekes dolgokat mesélnek és mutatják a zenekarnak nem csak a megalakulásától az életüket, hanem a hatásukat az angliai soulzenére, a hatásukat és a közös munkájukat a Beatles-szel, hogy Paul McCartney hogy hívta őket telefonon. Szóval annyira érdekes dolgokat mutat be, hogy milyen hirtelen és micsoda zenekarrá váltak Angliában, és mekkora hatással voltak az angliai soul és funky zenei világra, hogy valami elképesztő. És hát nagy-nagy örömömre ennek a zenekarnak aztán rábukkantam egy olyan lemezére, amin az A és B oldalon található dal is abszolút csak 7-incses verzión létezik, és nem jelent meg egyik LP-n se, független attól, hogy a megjelenés dátumát figyelembe véve az előtte és a következő évben is, tehát 80 és 82-ben is jelentettek meg nagy lemezt. Ennek a kislemeznek, ennek a két dalnak a producere az a James M. Tume és Reggie Lucas, akik a 70-es évek Amerikájának igazán meghatározó producer párosai voltak, az Ashford & Simpson, és még sorolhatnám az ilyen szerző és producer párokat. Szóval érezni fogjátok a hangzásvilágon az M. Tume & Lucas biztos, a Real Thing-et teljesen természetes. Szóval elsőként itt a Soul Sessionben, és lehet, hogy úgy mondom, hogy a hazai rádiózás tekintetében is egészen biztosan először egy csodás Real Thing dallal megyünk tovább, amit majd egy nagy gospel kedvencem követ, a Winans, de előtte Real Thing, a dátum 1981.

0: De hogyha még csak én lennék, de nem vagyok egyedül, mert hogy Kovács Nagyember László barátom, aki igazi mentor számomra, hogyha rádiózásról van szó, beugrott hozzám, mert hogy segítséget, hogyha szoktam kérni, akkor nagyon sokszor Lacitól, mert hogy hoztam kazettákat, mert jövő héten olyan dalt szeretnék játszani, ami nekem sincs meg, csak kazettán. Az első órában beszéltem róla, mert nagyon nagy ritkaság. Lacikám, de jó, hogy beugrottál, meg az, hogy közben így beugrottál, hogy még hallak is, hát ez nagyon megtisztelő. Hello!
1: Hát köszönöm szépen, hogy megszólalhatok itt egy kicsit, de nekem itt nem sok dolgom van, mert itt én is csak hallgató vagyok, itt te vagy a szakértő.
0: Na, én most közben átadom így élőbe, hoztam egy olyat, amiből egy van a világon, és a lemezgyűjtők közel 1 millió forint, nagyon ritkán beszélünk kazettákról, meg árakról. Az A oldalnak, a középsőbe tudod mutatni különben, az A oldalnak az első dala...
1: Az nem ide néz, az néz ide.
0: Ja igen, neked az a jó. Szóval nagyon-nagyon húzós az ára vinilen, de az érdekesség, hogy senki nem tudja a gyűjtő berkekben sem, hogy az úriembernek megjelent egy teljes albuma, de csak kazettán, amiből én még sosem láttam eladó kópiát, ez az egyetlen tudott. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen dalok vannak rajta, az A1-et keresem kb. 10 éve.
1: Várjál, úgyhogy... előbb fogom hallani, mint te.
0: Így, hát a 30 másodpercet hallottam a dalból.
1: Ja.
0: Úgyhogy telibe, de az összes többit előbb fogod hallani, mint én. Úgyhogy az egészen biztos. Hoztam neked egy ilyet, ezt is majd légy szíves, mondom, hogy melyiket. Egy filippin hölgy, olyan lemeze, ami ugyancsak kazettán jelent meg, de érdekes, hogy előtte is, utána is jelentek meg vinilek, hogy ez miért csak kazettán, nem tudom. Meg én már CD-t se tudok grebbelni, majd ezt a hármat behúzod nekem.
1: Meghoztam, de jó, hogy bejöhettem tényleg.
0: Meghoztam teniszlabdákat, mert valójában igen, azért jöttél, csak ezt így mellé suhintom. Jól vagy, minden rendben?
1: Köszönöm szépen, hát örülök, hogy a szól él és élni fog. És te ezt csinálod, mert ez egészen különleges kultúrmisszió, ugye tudjuk. És jó, hogy csinálod, és képes vagy egy ilyen kazettát, amit valószínűleg bárki egy ilyen thrift shopba ott hagyna 30 másodperc alapján megvenni, tehát te semmit nem változtál, csak rosszabb lettél.
0: Így van, de tudod, az az érdekes, hogy itt is azt lehet kiemelni, hogy mindig az információ a valódi érték, hogy az ember tudja, mit keres, mert én is lehet, hogy különben továbbhajtok olyanokat, amire meg más vadászik, törekszem arra, hogy ez ne történhessen meg. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy segítesz, mert ez nélküled jövő héten nem szólhatna meg, meg egy picit így határidőt is faragtam neked, hogy legalább egy dalt be kell játszanod róla. Örülök, hogy itt voltál, meg még jó megölelgetlek, amíg itt zenélgetünk. Tony Sherman, akinek a hangja full Stevie Wonder, aztán Tony Joe White és Roy Roberts, nem akármilyen hármas, úgyhogy zenélgetünk, amíg mi átbeszéljük a jelent, a jövőt, meg a múltat.
1: Bizony, sziasztok!
2: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, jó napot kívánok. A Trend FM friss híreit hallják. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Gergő. 20 túrázó után indult meg a keresés, miután kitört egy vulkán Indonézia Maluku sziget csoportján. Közülük 17-et tudtak megmenteni, 3-an életüket vesztették, írja a BBC. A Dukono-hegy helyi idő szerint ma reggel 8 óra körül tört ki, és 10 km magas hamufelhőt lövelt az égbe. A hatóságok azonnal mentőakciót indítottak a túrázókért, délre már 15 túrázót tudtak lehozni a hegyről, a csoport két helyi segítője pedig a hegyen maradt, hogy segítsenek lehozni azt a 3 embert, akik a hegyen belehaltak a sérüléseikbe. A 3 halott közül 2 szingapúri állampolgárok voltak, 1 indonéziai. A hatóságok szerint 2 holttest a csúcs közelében lehet, egynek a helyzete egyelőre nem ismert. A mentést az ismétlődő kitörések is nehezítik. A 15 túrázót kórházba szállították. Sopronban is azbeszt jelenlétét mutatták ki a Greenpeace Magyarország munkatársai. Az előzetes adatok szerint a Nyugat-Magyarországon található településeket érintő azbeszt szennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett. A szervezet azonnali kormányzati intézkedést és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja. Az elmúlt időszakban 4 ausztriai bányából kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék Magyarországra. Az eddigi érintett települések Szombathely, Zalaegerszeg és Kőszeg. Az azbeszt tartalmú kőzúzalék önmagában nem veszélyes, de terhelés hatására kiszabadulhatnak belőle az azbeszt rostok, amik a levegőben szállva az emberek szervezetébe is könnyen bejuthatnak, és rákkeltő anyagokat hordozhatnak. A Szegedi Egyetem jogi karának dékánja, Görög Márta lesz az új igazságügyi miniszter jelöltje a Tisza pártnak. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán, azután, hogy korábbi jelöltje, Melitei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felső oktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik. A Sony a vártnál gyengébb negyedéves üzemi eredményről számolt be, ugyanakkor a 2027 márciusával záruló üzleti évre 13%-os nettó nyereségnövekedést vár, miközben a memóriacsipek drágulása és a PlayStation 5 eladásainak visszaesése komoly nyomást gyakorol az üzletre, írja a CNBC. A japán cég üzemi eredménye mindössze 164 milliárd jen lett, jócskán elmaradva a 278 milliárd jenes piaci várakozásoktól. A gyengébb profit részben a Hondával közösen tervezett, időközben leállított elektromos autóprojekt veszteségeire, részben pedig a 2022-ben felvásárolt Bungie játékfejlesztő stúdióhoz kapcsolódó értékvesztési leírásokra vezethető vissza. A PlayStation 5 konzol eladásai jelentősen visszaestek, a negyed évben mindössze 1,5 millió darabot értékesítettek, az egy évvel korábbi 2,8 millióhoz képest. A hardware értékesítés árbevétele 183 milliárd jenről 110 milliárd jenre csökkent.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX egy enyhe 1%-os mínuszban 133.767 ponton, a részvénypiac forgalma közelít a 12 milliárd forinthoz. A blue chipek közül a MOL valamelyest korrigálta az meredek esését, most jelen pillanatban 1,8%-kal megy lefelé 4076 forintra. Az OTP egy enyhe 6%-os mínuszban 42.160 forinton, a Richter 1,6%-kal csökken 12.740 forintra. A Magyar Telekom viszont stagnál, 4,7%-kal esik az árfolyam 2.430 forintra. A Rába jelenleg 6%-kal megy lefelé 2.920 forinton, a 4IG pedig 2,2%-os mínuszban 2200 forinton a papír. Európában továbbra is mínuszos a hangulat, a londoni FTSE 3,1%-kal megy lefelé, a frankfurti DAX 9,1%-os mínuszban, a francia CAC-on szintén 9,1%-kal megy le, a milánói tőzsde egy enyhe 1%-os mínuszban stagnál, a madridi IBEX pedig 4,1%-kal csökken. A bankközi devizapiacon stagnál és tartja magát a forint az euróval szemben, 1 euróért 355 forint 50 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért ott valamelyest gyengült a forint, 302 forintot és 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért pedig 388 forint 30 fillért. A kőolaj árak szintén stagnálnak, a Brent típusú kőolaj jegyzésára 100 dollár 20 cent hordonként, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI jegyzésára pedig 94 dollár 70 cent hordonként.
0: Időjárás jelentés.
4: Sok napsütéssel számíthatunk, kevés gomoly felhővel, főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti, délután 21 és 26 fok lesz, estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Én most búcsúzom Önöktől, friss hírekkel legközelebb egy órakor várjuk Önöket, M. Szűcs Péter lesz majd a műsorvezető, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak itt velünk a Trend FM-en, hiszen folytatódik a Soul Session. További jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

Hát nagyon köszönöm, hogy itt vagytok továbbra is. Nagy-nagy örömömre szolgál mutogatni a mai alkalommal is nektek dalokat, és örülök, hogy írjátok a különböző fórumokon, hogy jó a mai tracklista, én is ezt gondolom. Gratulálom Köpf Júliának még egyszer a csodálatos Thriller japán nyomású maxi singlehez, amit a játékunkkal nyert. Hamarosan indítanánk egy másikat, és pont azt kérdeztem a Gábort, hogy vajon minek szólt, hogy most csak jó ütembe tettem ki ezt a posztot, vagy hogy ennyire sokan játszottatok, vagy annak, hogy Michael Jacksonnal volt kapcsolatos, és mindenki már a lázba égett, hogy ugye megy a Michael film, úgyhogy pontosan nem tudom, és kíváncsi leszek, hogyha legközelebb is játszunk valami értékes nyereményért, akkor ugyanilyen aktívak lesztek-e. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki velünk játszott itt a Soul Session-nel. Hamarosan indítjuk a következőt. Ne felejtsétek, hogyha szeretnétek a Soul Session baráti körhöz csatlakozni, akkor a Soul Session Facebook oldalán írjatok a mai műsor posztja alá, vagy gyakorlatilag, ha üzentek nekünk, akkor ugyanúgy el fog jutni hozzánk az info, és beteszünk titeket egy zárt csoportba úgy, hogy amúgy mellette van emellé a csoport mellé egy nyitott Soul Session baráti kör Facebook is, ahol csak jelentkeznetek kell, oda is be tudtok szállni, ott meg posztolgatunk zenéket, infókat, az egy picit másabb jellegű dolog, úgyhogy várunk mindenkit bármilyen platformunkon, nagyon nagy szeretettel.

És ugye már megszokhattátok, ha a második óra végén vagyunk, akkor szépen figyelembe véve, hogy hány óra van, meg hogy szépen megy le a nap, én is próbálok visszavenni a tempóból, és az általam amúgy nagyon-nagyon szeretett mellow soul muzsikák közül választani, és hogy a dala elején elmondtam, ígérem nektek, még ebben az évadban június végéig csinálunk egy ilyen adást, amikor nem lesz benne uptempó, nem fog senki táncolni, vagy ha fog, akkor csak ilyen tapadós boleróba gondolkodjatok. Szóval Demis Carborral búcsúzok 84, egy nagyon-nagyon szép duett, tudjátok mennyire imádom a duetteket, Giving Up on Love, ez lesz a dalnak, a 84-es dalnak a címe, a Hölgy nagy lemezéről, amiről már egy nagy klasszikust játszottam, lemezgyűjtő berkekben nagyon szeretik, ezzel búcsúzom, nagyon örülök, hogy itt voltatok velem a mai alkalommal is, meg velem hallgattátok a zenéket, pont a chat falra kiírtam, vagy most nyomkodom a gépet közbe, megköszönve a kedves nézőknek is, a YouTube nézőknek, meg ott a kemény magnak, csatlakozzatok bármelyik fórumunkhoz, tartsatok velünk hétről hétre, hallgassátok a műsorainkat, osszátok meg az oldalainkat, ha tehetitek, segítsetek nekünk minden formában, ugye a Donabli oldalunkon, majd erről készítek egy videót, anyagilag is tudtok segíteni, hogy még minőségi adásokat tudjunk nektek kreálni minden szempontból. Köszönet a baráti körnek, ami szépről hétről hétre növekszik, és a következő közös dolog, ugye majd a Mario Biondi koncert lesz, ha szeretnétek velünk tartani, akkor nyugodtan csatlakozzatok a Soul Session baráti körhöz. Várunk legközelebb is titeket, egy olyan kazettával jövök, Kovács Laci barátom pont ugye itt volt, ő fogja majd ledigizni egyetlen egy darab a világon abból a kazettából, jövő héten mutatok róla egy dalt, érdemes lesz velem tartani. Bogyó Tomit hallottátok, meg a saját kedvenceimet, búcsúzom, Damaris, Giving Up on Love, sziasztok, köszi, hogy velem voltatok, ciao.

0: 94.2. Trend FM. Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A Szegedi Egyetem jogi karának dékánya, Görög Márta lesz az új igazságügyi miniszter jelöltje a TISZAPÁRTnak. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán, azután, hogy korábbi jelöltje mellétei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egyet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőség biztosításában is vezető szerepet játszik. Sopronban is azbeszt jelenlétét mutatták ki a Greenpeace Magyarország munkatársai. Az előzetes adatok szerint a Nyugat-Magyarországon található településeket érintő azbesztszennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint az bárki korábban feltételezte. A szervezet azonnali kormányzati intézkedést és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja. Az elmúlt időszakban 4 ausztriai bányából kerülhetett azbesztszennyezett kőzuzalék Magyarországra. Az eddig érintett települések Szombathely, Zalaegerszeg és Kőszeg. Az azbeszt tartalmú kőzuzalék önmagában nem veszélyes, de terhelés hatására kiszabadulhatnak belőle az azbesztrostok, amik a levegőben szállva az emberek

0: szervezetébe is könnyen bejuthatnak, és rákkeltő anyagokat okozhatnak. Áprilisban az fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, jelentette reggel a KSH. Egy hónap alatt átlagosan 4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak. A növekedés üteme olyan szintű, mint amire a koronavírus előtti években volt példa, ám az árréstopp és a védett üzemanyag árféle hatások továbbra is tompítják hatását. Kis Pétert, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatóját hallják.
1: A benzináraknál ez a kivezetés ez mindenképpen előbb-utóbb sorra fog kerülni, és nem lesz szerintem olyan nagy megugrási hatása, és az inflációra való hatás sem lesz akkora. Az árréstoppokat pedig szerintem az elemzők többsége szintén úgy gondolja, hogy majd fog fokozatosan kerülnek ezek kivezetésre az új kormányzat által. Nyilván ennek meg kell nézni a hatásait, egyeztetni kell a kereskedőkkel, de egy fokozatos kivezetés lesz szerintem az alapforgatókönyv, ami szerintem majd egy visszafogott hatást fog gyakorolni az inflációra.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 1,1%-os mínuszban, 133.679 ponton a mutató, a forgalom közelíti a 12,3 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike mínuszban, a MOL 2,1%-a jött lejjebb 4066 forinton, ugye reggel jelentett, majd mindjárt mondom is a részleteit. Az OTP 8%-os mínuszban 42.100 forinton, a Richter 1,6%-kal lett olcsóbb, 12.740 forintot ér, a Telekom pedig 4,7%-os mínuszban 2.430 forinton, de ugye ott az osztalék lekerült, ezért a mínusz. A Forágyi 2,2%-a 2.200 forinton. A forint reggel erősödött, és azóta így is maradt. Egy euróért 355 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 302 forint 40 fillért kell adni. Egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Európában is mínuszokat látunk, leginkább London 1/10-del van lejjebb, a DAX Index 7/10-del, csak úgy, mint Párizs. Az olasz tőzsde az egyetlen, aki pluszba fordult, igaz csak pár ponttal, a spanyol 3%-os mínuszban. Ázsiában is a japán tőzsde 2%-os mínuszban zárt, Hongkong 9%-kal esett, a Shanghai Composite az pont tegnapi záróértékén fejezte be a napot, de jobbára a mínusz tartományban volt napközben. India 7%-os mínuszban zárt, Szingapur 4%-kal ment lejjebb. Az olajárak is reggel hajnalhoz képest azért mérséklődtek. 2%-kal 94 dollár 60 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésára, a Brent pedig 100 dollár fölött pár centtel, ez is olcsóbb, mint hajnalban volt. 4%-kal drágult az arany, egy unciáért 4730 dollárt kérnek. A palládium 1%-kal, a platina 3%-kal lett olcsóbb. Ugyanakkor az ezüst 1,2%, a réz 1,7%-kal lett drágább. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, olcsóbb a kakaó, valamivel pár centtel a gyapot és a kukorica. A drágulók között leginkább a kávét érdemes kiemelni 1,3%-os pluszban, de hát 18 hónapos mélységből drágul, a többiek pedig pár centtel, így a cukor, a rizs, a szója, illetve a búza. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az pedig 2,2%-kal 44 euró 50 euró centre drágult június végi szállítással. S ha már a MOL-t említettem, nehezen indult az év a vállalatnak, jelentősen visszaesett az olajcég negyedéves eredménye. A cégcsoport adózott eredménye 75%-kal zuhant az első negyedévben, a kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátságvezeték leállása miatt. Bár a vállalatvezetés kitart az éves célok mellett, a Donszim üzletág mélyrepülése és a kormányzati árszabályzások a vártnál sokkal rosszabb számokat okoztak. A MOL első negyedéves EBITDA mutatója 10%-kal lett alacsonyabb a vártnál, az adózás előtti nyereség pedig 212 millió dollárra esett, az egy évvel korábbi 546-ról. A MOL ugyanakkor kiemeli, hogy a fogyasztói szolgáltatások üzletek EBITDA-ja 177 millió dollárra emelkedett az árfolyamhatásnak köszönhetően. Hernádi Zsolt, a társaság elnök vezérigazgatója szerint a sok kihívás ellenére erős negyedévet zártak. Önálló államtitkárságot hoz létre a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a Szociális és Családügyi Minisztériumon belül a Tisza kormány. Az államtitkári posztra a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítóját, Gyurkó Szilviát kérték, felértesült a HVG. A szakember a Kátai Német Vilmos vezette minisztériumban dolgozna államtitkárként, de egyelőre nem erősítette meg a hírt. Gyurkó Szilvia az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett diplomát, majd a New Yorki Columbia Egyetemen folytatott gyermekjogi és gyermekvédelmi tanulmányokat. További kurzusokat végzett a Genfi Egyetemen és a Harvardon is. 2012 és 14 között az UNICEF Magyarország Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt. 2018-ig felére kellene csökkenteni a hazai oktatási intézmények étkeztetésénél a sóbevitelt, és általánossá tennék a vitaminpultot, illetve a választható A és B menüket is. Az eddigi tapasztalatok alapján a változtatások kevesebb maradékot jelentenek a konyhákon. Ezen túl, mintegy 15%-kal nőtt a gyermekek zöldség és gyümölcsfogyasztása is. Feigle Editet, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjét hallják.
3: A só csökkentés mellett azért a fűszerek használatával és olyan konyhatechnikák használatával, mint pirítás, párolás, rostonsütés, ez a ízek, más ízek fokozásával azért ez a változás ez jelentősen, vagy ennek az érzete jelentősen csökkenthető, hogy ne érezzük azt, hogy ez rendkívül sótlan. Nem is ez a cél, éppen ezért fogalmaztuk meg azt, hogy az élelmiszeriparnak is változtatnia kell ahhoz, hogy ez 2028. szeptembertől betartható legyen.
0: A Sonia Bátán gyengébb negyedéves üzemi eredményről számolt be. Ugyanakkor a jövő év márciusával záruló üzletévre 13%-os nettó nyereségnövekedést vár, miközben a memóriacsipek drágulása és a PlayStation 5 eladásainak visszaesése komoly nyomást gyakorol az üzletre. Erről a CNBC számolt be. A japán cég üzemi eredménye mindössze 164 milliárd jen lett, jócskán elmaradva a 278 milliárd jenes piaci várakozásoktól. Túlzdráma zajlik egy német bankfiókban, több embert, köztük egy pénzszállító autó sofőrét is túlszul ejtették ismeretlenek a nyugat-németországi Cincik városának egyik takarékbank fiókjában. A hatóság szerint az esemény helyidő reggel 7-kor kezdődött, a helyzet jelenleg stabil, a rendőrség nagyszabású műveletet indított, a területet lezárták, a lakosság nincs veszélyben. Kitört egy vulkán Indonézia Maluku szigetcsoportján, 20 túrázó után indult a keresés, közülük 17-et tudtak megmenteni, 3 életüket vesztették, írta a BBC. A Dukono helyidő szerint reggel 8-kor tört ki, és 10 km magas hamufelhőt lövelt az égbe. A hatóságok azonnal indították a mentőakciót, délre már 15 embert lehoztak a hegyről, a csoport két helyi segítője pedig ott maradt, hogy segítsenek lehozni azt a 3 embert, akik végül belehaltak sérüléseikbe. Shakira dalát választotta a nyári futball-VB hivatalos dalának a Nemzetközi Futballszövetség, írta a BBC. A kolumbiai énekesnő tegnap mutatta be a Dai Dai című dal részletét, amit az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megtartandó torna hivatalos himnusza lesz. A teljes dalt, amelyen a nigériai énekes Burma Boy is közreműködik, május 14-én mutatják be.
2: Időjárás jelentés.
0: Marad a sok napsütéssel, kevés gomoly felhővel. Itt-ott előfordul a zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Ahol esik, ott lesz szél is, kicsit meg is élénkül. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Este 14 és 19 fokra számíthatunk.
2: Sporthírek a 94.2.
0: Messze voltak a döntőtől, a csapatban pedig a 13. helyen végeztek a magyar férfi puskások. A 25-50 méteres eszéki sportlövő Európa-bajnokság nyitányán. Meg háromszorozta a nyári világbajnokság döntőjére szóló jegyek árát a FIFA. Immár 32.970 dollárban határozta meg a legdrágább belépőért fizetendő összeget. A szervezetet már eddig is igen sok kritika érte a belépők drasztikusan magas árai miatt. Ennek ellenére együtt a társrendező amerikaiak június 12-i Paraguay elleni első mérkőzésen már csak a legdrágább 2.735 dollárba kerülő jegyek érhetők el. A Saudi Ligában is elérte 100. gólját Cristiano Ronaldo. Az Al-Nassr portugál sztárja tegnap egy találattal vette ki részét az Al-Sabab 4-2-es legyőzéséből. A portugál klasszisa a szezon során 26. gólját szerezte. amelyel a Premier League és a La Liga után Szaúd-Arábiában is elérte a 100-as államhatár. Eddigi pályafutása alatt 971 gólt szerzett, ebből klubcsapataiban 828-szor, válogatottként 143-szor.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: 13 óra 12 perc. Némileg emelkedett az infláció, de továbbra is bőven a Magyar Nemzeti Bank célsávján belül van. Áprilisban a fogyasztói árak, mint hallhatták, 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Egy hónap alatt 4,1%-kal emelkedtek az árak. Kis Péterrel, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
4: Kijöttek a legfrissebb inflációs adatok, amelyek még egyelőre az áprilisi mutatók, és hát az előzetes várakozás is az volt, hogy viszonylag alacsony lesz majd a fogyasztói árindex. Ez 2,1% volt éves alapon. Mennyire kell ezt az adatot úgy értékelni, hogy még azért érvényben vannak bizonyos állami szabályozó intézkedések, vagy mennyire mutatja ez a 2,1% a valós inflációs folyamatokat?
1: Eléggé nagy azoknak a faktoroknak a száma, ami befolyásolja és mesterségesen befolyásolja ezt az inflációs adatot. Ezért nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen mutatja ezt az inflációs trendet. Ha megnézzük a havi változást, ez a 0,4%, ez pont a COVID előtti trendeknek megfelelő szezonalitás mutat, ami egyrésztről egy pozitív dolog, hogy visszatértünk volna erre a trenddel, másrészt úgy tértünk vissza, ugye, hogy egy csomó ilyen ár leszorító ár és stop leszorító hatás van benne, úgyhogy egyértelműen még a visszafogottság mellett, tehát ez a 2,1%-os inflációs adat, ez pont a jegybanki inflációs sávnak az alsó részén tartózkodik, ugye ez pozitív, viszont egyértelműen vannak felfelé mutató kockázatok, úgyhogy érdemes óvatosan kezelni ezt, óvatos optimizmussal kezelni ezt az adatot. Szerintem amit jót el lehet mondani erről az adatról, hogy egy kicsivel a várakozásaink alatt volt ez, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a várakozásokhoz képest azért az árnyomás az azért kisebb a gazdaságban.
4: A védett üzemanyagár intézményét még a kormányra kerülés előtt is meghosszabbították, mármint az új kormány hivatalba lépés előtt, és hát csodálkozna az ember, hogyha mondjuk az új miniszterelnöknek, Magyar Péternek ez lenne az első intézkedés, hogy ezt megszüntetik, de gondolom előbb-utóbb muszáj lesz megszüntetni. Akár ez, akár az árréstoppoknak a kivezetése, meg persze az iráni helyzet miatti üzemanyagár olajár hullámzás, azok a felfelé mutató kockázatok, amelyekről beszéltél?
1: Így van egyértelműen ezek azok. Ugye itt a benzinástoknál egyértelműen az az elemzők várakozása, hogy előbb-utóbb ugye ez kivezetésre fog kerülni, és nagyjából ugye hasonló volt 2022-ben is, amikor korábban láttunk ilyen benzinástoppot, ezt valamikor majd a nyár végével szerintem ősszel, vagy akár fokozatosan, vagy egyszerre ki lehet majd vezetni. Ezt egy kicsit megerősíti, illetve erre optimizmust ad az, hogy az iráni helyzetben azért van egy pozitív fordulat, most már az olajárak is elkezdtek esni. Nyilván még továbbra is magas szinten vannak, de azért én optimista vagyok azzal a helyzettel kapcsolatban, úgyhogy előbb-utóbb valószínűleg ott is lesz megállapodás, ez az egyik oldala, ami lejjebb hozhatja a nemzetközi olajárakat. Másik oldalon pedig a forint erősödése, elmúlt időszakbeli erősödése, és előre tekintve én úgy gondolom, hogy továbbra is erős szinten tud maradni a forint, ez szintén az importált áruknál visszafoghatja ezt az árnyomást, úgyhogy az olajáraknál, ez a benzináraknál ez a kivezetés, ez mindenképpen előbb-utóbb sorra fog kerülni, és nem lesz szerintem olyan nagy megugrási hatása, és az inflációra való hatás sem lesz akkora. Az ár és topokat pedig szerintem az elemzők többsége szintén úgy gondolja, hogy majd fokozatosan kerülnek ezek kivezetésre az új kormányzat által. Nyilván ennek meg kell néznie a hatásait, egyeztetni kell a kereskedőkkel, de egy fokozatos kivezetés lesz szerintem az alapforgatókönyv. ami szerintem majd egy visszafogott hatást fog gyakorolni az inflációra. És ugye itt az árstopoknál érdemes megemlíteni a mostani inflációs adat kapcsán, hogy a mostani április adatban pont most kerültek ki a tavaly márciusban bevezetett árstopoknak a hatásai, és ezért volt az élelmiszereknél egy nagyobb ugrás a bázis hatások miatt.
4: Ha már említettük a kockázati tényezőket, meg hát említetted persze a pozitív fejleményt és a forint erősödését, a Magyar Nemzeti Bank az esetleges további kamatcsökkentést illetően csak akkor léphet, hogyha az iráni válság megoldódik, tehát ez az egyik legfontosabb sarokköve, vagy egy létező, akár hónapokig velünk maradó iráni válság mellett is esetlegesen hozzányúlhatnak a kamatokhoz?
1: Én úgy gondolom, hogy ameddig fennáll ez a bizonytalanság az iráni válsággal kapcsolatban, addig nem fog lépni a jegybank. És ugye nehéz most meghatározni, hogy hogyan oldódhat meg ez az iráni válság. Lehet, hogy egy átmeneti tűzszünet lesz, vagy egy elhúzódó tűzszünet lesz, és nem lesz egy úgymond egy béke megállapodás. Az lesz majd nagyon fontos, hogy a piaci árak hogyan alakulnak, tehát a piaci szereplők hogyan fogják ezt megítélni. Aminek szerintem a legfontosabb komponense az lesz, hogy a hormuzi szoros az újra átjárható lesz-e valamilyen formában. Tehát, hogy nem a jelenlegi formában, hogy egy-két hajó, olajtanker az átmegy, vagy átengedik, de azért továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy blokád alá kerül, vagy megtámadják, hanem is a korábbi helyzet 100%-ban, de a korábbi kapacitásnak a 60-80%-át, hogyha el tudjuk érni, akkor az már szerintem egy bizodalmat jelenthet a piaci szereplőknek, és így előbb-utóbb a jegybanknak is. A jegybanknak ugye nem csak a jelenlegi helyzetet kell figyelnie, hanem majd a másodkörös hatásokat is, hogy a keletkező olajárugrás és az egyéb kereslet kínálati viszonyoknak a felbomlása, az milyen másodkörös inflációs hatással fog járni, és ugye ez több hónap, amíg ez ki fog derülni. Én szerintem az első jelzés majd a jegybanktól a követendő monetáris politika kapcsán a júniusi inflációs jelentésben fogunk kapni.
0: Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: Hát a BUX 1%-os mínuszban 133.740 ponton. A forgalom közelíti a 12,5 milliárdot, valamennyi vezetőpapírára csökken eltérő mértékben. A MOL ugye jelentett 1,9%-os mínuszban 4.074 forinton, az OTP 8%-kal lett olcsóbb 42.110 forinton, a Richter 1,7%-os mínuszban 12.730 forinton, a Telekomnál ugye osztalékot fizettek, ezért 4,5%-os a mínusz 2.434 forintot ér, a Forage is 2,2%-kal 2200 forintra gyengült. A forint viszont erősödik. 1 euróért 355 forint 80 fillért kell adni. 1 dollárért 302 forint 50 fillért kérnek. 1 svájci frankért 388 forint 50 fillért kell adni. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is a mínuszoké a főszerep, kivéve az olasz tőzsdét, ott egy pár pontos plusz látunk. Egyébként a DAX Index 0,7%-kal gyengült, csak úgy, mint Párizs. A spanyol 0,3-del lett lejjebb. Ázsiában is a mínuszoké volt a főszerep, ott egyedül Sanghaj volt, aki majdnem elérte, sőt elérte tegnapi záróértékét. Japán 2,1, Hongkong 9,1, India 7,1, Szingapur pedig 0,4%-kal jött lejjebb. Az olajárak nem nagyon mozognak, hajnalhoz képest olcsóbbak, a Brent 100 dollár 20 centen, az észak-amerikai könnyűolaj 94 dollár 60 centen, az arany pedig 4734 dollárt ér. Hatalmas szárnyalások jellemzik a mesterséges intelligenciával és vagy félvezetőgyártással foglalkozó cégek részvényének mozgását. Ilyen a Micron, az 700%-os plusz könyvelt el, az Intel 460, a Broadcom 100%-os emelkedett. A kérdés, meddig tart-e, lesz-e olyan lufi ez is, mint volt 25 éve a dotcom? János Zsolt, független pénzpiaci szakértő szerint ez azt dönti el, hogy az érintett cégek hogyan teljesítenek igazán. Most úgy tűnik, hogy komoly teljesítmény van mögöttük, de vajon a leendő felhasználók tudják-e majd valódi üzletre váltaniuk az egyelőre komoly befektetéseket igénylő technológiákat? Erről beszélgettünk a reggeli monitorban. Láttunk már ilyet, amikor elképesztő pörgés volt a piacon, nem most igaz, jó régen, de a dotcom lufi idején. Össze lehet-e vetni ezzel, vagy itt valós teljesítmények vannak, és bizony van, amikor megszalad a szekér.
5: Tőzsdén ez az érdekes, ugye két mesekönyvet figyelünk pillanatnyilag, az egyiket állandóan Donald Trump lapozza, a másik mesekönyv pedig a tőzsdén a valóság és a remények, a víziók közötti tánc. Még egy pár hónappal ezelőtt ugye a tőzsde nagyon erősen bekattant abba az ötletbe, hogy túl van az egész finanszírozva. Most egyre több olyan szereplő jelenik meg, Dario Amorei, egy következő fantasztikus név, ő Anthropic-nak a CEO-ja, és hasonlóan Anthropic is a tőzsdére szeretne az idén menni, mint OpenAI, és ezért ők mind a ketten azt a víziót forgatják, hogy mennyire gigantikusan növekszik a kereslet, az érdeklődés az AI felhasználások irányába, és persze, hogy ez csak akkor tud működni, hogyha mögötte van a megfelelő infrastruktúra, és ezért megy tovább a gigantikus CapEx investíciók hajtása, az idén olyan körülbelül 700 milliárd dollárt investál csak az öt legnagyobb tech cég, és egyelőre most félre van taszítva az a kérdés, hogy miből fog ez visszafinanszírozódni. Most mindenki azzal próbál foglalkozni, hogy mekkora a kereslet, és ezért kell a kapacitás, ezért kell ebbe investálni, és ez szívja a tőkécsát nagyon erősen magába.
0: Nehéz elképzelni, hogy mindegyik érintett cég ekkora szárnyalást tud tovább vinni, ilyenkor mindig valakinél, valaki megbotlik a küszöbben.
5: Persze, hogy mindig ezeket a fantasztikus tőzsde előtti sztorikat érdemes kritikusan figyelni, hogyha most csak Anthropicnak a tőzsde előtti értékelését nézzük meg, ha már egy részvénytársaság lenne, és a tőzsdén Anthropic, akkor az elmúlt három évben 2255%-kal emelkedett az értékelése. Na most a tőzsdére menetel előtt sok mindent el lehet mondani, a papír türelmes, a döntő az lesz, amikor meg lesz az IPO, a tőzsdén a bevezetés, és a kérdés, hogy az milyen áron történik meg, plusz mi történik azután az árfolyamokkal. És ugye az öt nagy befektetőnél van két elég gyenge szereplő, az egyik Oracle, nagyon el van adósodva, a második Meta, az egész CapEx investíciót csak hitelekből finanszírozza, és ezek lesznek a kérdések. Tehát most egyelőre az nem kérdés, hogy szalad mindenki előre, és ott akar lenni az investícióknál, mennyire egészségesek az üzleti modellek azután, az egy másik kérdés lesz. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez 27-28-ba fog szórakoztatni, 26-ba pillanatnyilag mindenki csak azt nézi, hogy ott kell lenni ebbe a szívó erőbe. A befektető persze fontos, hogy kritikus legyen, hogy ne csak a csordába menjen, hanem mindig szem előtt tartsa az ajtót, hogyha ki kellene szállni, akkor meg legyen a lehetősége.
0: Hát ahogy szokták is mondani, és pont ez volt lett volna a kérdésem, hogy amikor ugye ilyen cégekről beszélnek már is a taxiban is, hogy akkor kell kezdeni eladni, mert akkor szokott a baj lenni. Szóval hogy a befektetők meddig lesznek türelmesek, mert évek óta halljuk, hogy persze, AI, igen, de még ugye az a fajta üzleti modell, amit ugye sokszor emleget Zsolt is, még nem igazán látszik, és egy kicsit engem emlékeztet a teljesen más, nem teljesen más hasonló iparág, az önvezető járművek kérdéskör, ez 10 éve van velünk lassacskán, és még hát nem robognak az utakon, szóval lehet, hogy még ezzel az AI-jal is várnunk kell?
5: Az érdekes különbség, hogy így az automatizált mobilitást azt nem tudják ingyen osztogatni, miközben a mesterséges intelligencia az ingyen, szinte
0: hát
5: mindenkinek már
0: ez, ez lesz kérdés, hogy ingyen lesz-e. Most sincs teljesen ingyen, vagy csak némelyik nagyon egyszerű része?
5: Pontosan, csak ugye az, aki nincsen ennyire benne felhőbe, az úgy érzi, hogy ez ingyen van, ezért egyszerű beladni az ingyen sztori lehetőségeit az embereknek. Ami most veszélyes kezd lenni, az biztos az, hogy akkor lesz valódi lufi belőle, hogyha azt látjuk, hogy olyan vállalatok is fognak árfolyamok nyereségeit elkönyvelni, amelyiknek semmi köze nincs a mesterséges intelligenciához, de csak ráteszi pecsétként az üzleti modellére, hogy AI. És hogyha ezek is elkezdnek szárnyalni, akkor közelebb vagyunk a lufihoz, itt még nem tartunk, de több elemző van, aki azt mondja, hogy különböző lufi kialakulásának a harmadik vagy negyedik szakaszába lehetünk. Tehát érdemes nagyon óvatosan, nagyon vastag kesztyűvel hozzáállni a témákhoz, de ugye a nagy vagyonkezelőknek is veszélyes belépni, de túl drága nem ott lenni, mert a nap végén ezt akarják látni a befektetők, hogy a legerősebb emelkedett pozíciók ott voltak-e a portfóliódba, jön a fél év megint, június végén kell kimutatni eredményeket, tehát ez látható, hogy tovább ez a sztori még egyelőre úgy tűnik, hogy kapja a levegőt és fúvódik fel tovább is.
0: Az lesz még egy érdekes pont, amikor most leginkább a nyelvi modellek azok, amelyek futnak, és persze nagyon sokat segítenek az üzleti világnak, lásd, szolgáltatások, internetes szolgáltatások, vagy csak a keresőkre, hogyha az ember rámegy, hogy a legegyszerűbb példát hozzuk. A kérdés, amikor döntés támogatásban is megjelenik, és hatékonyan jelenik meg.
5: Döntő ugye főleg az is lesz, az LLM nagy kapacitása vannak ráutalva, nagyon komplex a háttér, nagyon sok struktúra, nagyon sok energia kell. Veszélyeztetve ez a modell akkor lesz, amikor olyan további modelleket fogunk látni, amelyik sokkal hatékonyabb, kevesebb energiára van szüksége. Ezek pillanatnyilag inkább Kínából jelentkeznek, az egésznek az élén ugye ott van DeepSeek, és ez tudja ezt a fantasztikus előre finanszírozásnak a modellét egy kicsit megfékezni. Tehát ez lesz a következő kérdés, amivel majd foglalkozni fogunk, de még egyszer mondom, most aktuálisan, amíg tőzsdére akar menni, OpenAI körülbelül 1 billió értéket szeretne látni a tőzsdén, ott van Anthropic, megint 800-900 milliárd, vagy akár 1 billió értékbe a tőzsdére menni, egyelőre nem fogunk mi más hallani, mert nekik érdekük, hogy a tömeg vegye meg a sztorit, mert a tőzsdére menetel akkor fantasztikus, hogyha minél magasabb áron tudják ők eladni a részvényeket. Hogy azután mi lesz, az egy egészen más könyv oldalán van már.
0: Az elmúlt percben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották itt a Trend FM-en. Az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert, találkozunk hétfőn hajnalban, addig is vigyázzanak magukra, minden jót. Egy kis zene, és Németh László már itt áll, és várja, hogy elmondja önöknek a legfrissebb híreket. Minden jót!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Kitört egy vulkán Indonézia Maluku szigetcsoportján, 20 órázó után indult meg a keresés. Közülük 17-et tudtak megmenteni, hárman életüket vesztették, erről ír a BBC. A Dukono-hegy helyi idő szerint ma reggel 8 körül tört ki, és 10 km magas hamufelhőt lövelt az égbe. A hatóságok azonnal mentőakciót indítottak, délre már 15 túrázót tudtak lehozni a hegyről. A csoport két helyi segítője pedig fent maradt, hogy segítsenek lehozni azt a három embert, akik belehaltak sérüléseibe. Túszdráma zajlik egy német bankfiókban, több embert, köztük egy pénzszállító autósofőrjét is túszulejtették ismeretlenek a nyugat-németországi Zincik városának egyik takarékbank fiókjában. A hatóságok szerint az esemény helyi idő szerint reggel 7-kor kezdődött, a helyzet stabil. A rendőrség nagyszabású műveletet indított, a területet lezárták, és azt hangsúlyozták, hogy a lakosság nincs veszélyben. Idehaza a Szegedi Egyetem jogi karának dékánja Görög Márta lesz az új igazságügyi miniszter. Ezt Magyar Péter jelentette be Facebook oldalán azután, hogy korábbi jelöltje Mellétei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőség biztosításában is vezető szerepet játszik. Nehezen indult az év a MOL-nak, jelentősen visszaesett az olajcég negyedéves eredménye. A cégcsoport adózott bevétele 75%-kal zuhant az idei első negyedévben a kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátságvezeték leállása miatt. A vállalat vezetés kitart az éves célok mellett, a downstream üzletek mélyrepülése és a kormányzati árszabályozások a vártnál sokkal rosszabb számokat eredményeztek. A MOL első negyedéves EBITDA mutatója 10%-kal alacsonyabb lett a vártnál, az adózás előtti nyereség pedig 212 millió dollárra esett az egy évvel korábbi 546 millióról. A MOL ugyanakkor kiemeli, hogy a fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 177 millió dollárra emelkedett az árfolyam hatásnak köszönhetően. Hernádi Zsolt, a társaság elnök vezérigazgatója szerint a sok kihívás ellenére erős negyedévet zártak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 133.792 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 12,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,5%-os mínuszban 4090 forinton, az OTP 0,8%-kal csökkent 42.120 forintra. A Richter 1,9%-kal került lejjebb és 12.710 forinton jegyzik. A Magyar Telekom 4,9%-kal csökkent, 2424 forintnál jár a kurzus. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 99 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 302 forintot és 53 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 63 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 8-tized százalékkal csökken, a párizsi CAC 40 7-tized százalékkal áll a negatív tartományban, a milánói börze 1-tized százalékkal erősödik, a madridi IBEX pedig Spanyolországban 3-tized százalékkal csökken.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk kevés gomoly felhővel, főleg keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenhol megszűnik a csapadék. A légmozgás mérsékelt, marad csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. Délután 21 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk, éjszaka 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Jazz.
2: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit-szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált május 23-án, 24-én és 25-én. Az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvénye a jazz kifinomult mesterének koncertjével indul majd pénteken a nagy színpadon. Az eseményekről Geyer Ferenc, a Jazz Szövetség elnöke mesélt rádiónknak.
3: 3, illetve 4 napon keresztül eluralja a Margit-szigetet a jazz, a jó értelembe vett szóval élve, úgyhogy aki kilátogat, az napközben is és este is jazzt hallgat. 6 fellép, azt mondja, legalább 10 zenekar, a Halper Quintet, fiatal zenekar, a Tucet Showcase zenekar, akkor a Monkey Horrors, ez egy új formáció, Cumo Árpád vezetésével, a Budapest Ragtime Band és a Fusion Circus, az Easy Jazz Band, Smith Chris, ez egy énekes formáció, Göbölös Krisztina vezetésével, a Kunatons, egy nagy formáció, fuvosokkal, Tóth Viktor, Skylark, ez egy egészen modern dolog, szombaton pedig az Egri János Junior Trio, Rafael Mario Trio és az Olár Dezső Quartet fog fellépni, és hát lesz egy nagyon különleges produkció, egy világsztár, a Kurt Elling Big Band, illetve a Kurt Elling énekes, egy magyar All Stars Big Band-del. De azt még hozzá kell tennem, hogy mindenféle műfaj, a jazzen belül mindenféle műfaj megtalálható lesz, a tradicionális jazztől kezdve a modern jazzig, a táncolható swingig, és lesznek táncosok is, úgyhogy egy színes kavalkádja lesz, és egy igazi demonstrációja a magyar jazznek. A műfajnak különböző formációi és ágai fognak megjelenni. Remélem hangulatos lesz a kerengőben, és itt lesznek a koncertek megrendezve minden 4 napon, hiszen ez egy hangulatosabb, bensőségesebb viszonyt tud teremteni ennek a csodálatos műfajnak. Tünkösd napjaira datálódik ez a koncert, és nappal is el tudnak jönni, és a fiatalok is, a gyermekek is, a aggasztjának is, a nyugdíjasok is, a középkorúak, hiszen a jazz most már azt hiszem mindenkié, és nagy örömünkre szolgál az, hogy minél több fiatalt látunk a koncerteinken.
0: Esemény.
2: Egész napos ingyenes programokkal, köztük futóversennyel és koncertekkel is várja az érdeklődőket május 10-én az Európa Nap a Fővárosi Szabadság téren, ahol Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik. A rendezvény 9 órától családi és ismeretterjesztő programokkal, valamint koncertekkel várja a látogatókat, a hivatalos megnyitót délben tartják a Perger István nagyszínpadon. A program egyik kiemeltelene az immár hagyományos, akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton, amelynek távja 21,1 km. A futóverseny egyéniben, valamint 2 és 3 fős csapatokban is teljesíthető. A nagy színpadon többek között ukrán művészek előadása, táncprodukciók, valamint könnyűzenei koncertek is szerepelnek, fellép a budai pop duó, az Elefánt és a Hiperkarma együttes is. Gyermekprogramokkal is készülnek a pódium színpadon, ahol mások mellett a Buborék együttes és a Verona kilép fel, a Majorka Színház a Show című előadása mellett zenés, irodalmi gyermekműsor is várja a családokat, Varró Dániel költő és Molnár György közreműködésével. A rendezvény ideje alatt hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek mutatkoznak be, a látogatók interaktív programokon keresztül ismerkedhetnek meg, egyebek mellett a fenntarthatóság, a versenyképesség, a biztonság, politika és a demokrácia, valamint az életminőség javításának aktuális kérdéseivel.
4: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A Festetics örökség nyomában. Keszthely és környéke a Festetics család nélkül ma egészen más arcát mutatná. A 18.-19. században a család olyan építményeket, intézményeket emelt és olyan hagyományokat teremtett, amelyek máig meghatározzák a balatonparti város kulturális életét. A keszthelyi Festetics kastély ma Magyarország leggazdagabban berendezett kastélya, ahol az országban egyedülálló módon eredeti főúri enteriőrök láthatóak. A kastély mai arca az 1880-as években alakult ki, amikor második Festetics Tasziló nagyívű átalakítást indított. A kiállított bútorok és műtárgyak nem pusztán reprezentációs értéket őriznek, a Festetics család gyűjteménye valóban túlélte a 20. század háborúit. A második világháború végén a Keszthelyt megszálló szovjet csapatok parancsnoka elrendelte a könyvtári szárny lefalazását, hogy védjék a benne őrzött értékeket. Ennek köszönhetően a könyvgyűjtemény és számos műtárgy érintetlenül vészelte át a háborút. A múzeális könyvtári gyűjtemény mintegy 80 ezer tételt számlál, ez az ország egyetlen éppen maradt főúri magánkönyvtára. A könyvtár és az elegáns szalonok mellett a kastély kiállításának másik fő látnivalója a 2022-ben megnyílt díszebédlő, ahol gazdagon megterített asztal idézi fel az egykori hercegi vendégségeket. A 19. század elején Festetics György rendezte meg az első helikoni ünnepségeket, ahol költők és írók mutathatták be műveiket. Ez a hagyomány a 20. században újjászületett, és ma is él Keszthelyen. Két évente rendezik meg az eseményt, amely a Dunántúl egyik legnagyobb diákfesztiváljává nőtte ki magát. A város szinte minden pontján zajlanak a programok. A Balaton Színházban, a főtéren, a könyvtárban, a múzeumokban és a sportcsarnokban. A 19. században a Festetics család fenékpusztai ménes birtoka a magyar lótenyésztés és lovas sport egyik legfontosabb központja volt. Ma pedig komplex szabadidőközpontként működik. A kiskastélyban és az egykori istállókban látható klasszikus és interaktív eszközöket felhasználó kiállításokon a festeticsek lótenyésztésének és lóversenyzésének történetét ismerhetik meg a látogatók. Az aprólékosan berendezett épület együttes korhű környezet. A majorságot bejárva könnyű elképzelni, hogyan működött egykor ez a mintagazdaság. Néhány kilométerre Keszthelytől találjuk Hévízt, a világ egyik legnagyobb természetes gyógytavával. A hévízitó környéke már a 18. század végén fejlődésnek indult, amikor első Festetics György rendezte a tó környezetét, orvosi felügyeletet biztosított a kezelésekhez, és 1795-ben megépítette az első fürdőépületeket. Az elmúlt több mint 200 évben a fürdő többször átépült, de nevében máig őrzi a Festetics család emlékét.
0: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
6: Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek, és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz és a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükkitörésekhez. A szerző pedig Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is fekete öves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogyha most fel kellene idéznie egy igazán emlékezetes hisztit, akkor melyik lenne az?
7: Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtó keretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
6: Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
7: Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
8: És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek el róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
7: Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk. És nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
8: Min érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
7: Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van, mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben, én mit érzek, azt megpróbáljam beazonosítani, és miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
8: Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és az a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ortítózós hiszti van késéssel.
7: Két irányból válaszolnék. Az egyik az az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előremutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balulsül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadságfoka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az az egy darab cipőd, igen, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadságfok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanattól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert, kérsz nem tudom mit, így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő, mert és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, vagy szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
6: Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza gyerekkori dükitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg.
8: Köszönöm a figyelmüket, Ola Andrát hallották.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyelete céljából. A szervezet feladata a szoroson történő átkelés engedélyezése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Teherán ezt a hivatalt tekinti az egyetlen olyan szervnek, amely engedélyezheti az áthaladást a területen. Újraindítaná a horvátországi INA szíriai gáz- és olajipari tevékenységét. Erről tárgyaltak a vállalat, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői a szír olajcég vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, illetve megállapodnak a jövőbeni együttműködés részleteiről. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gáztermelés már napi 37 ezer hordó olajegyenértéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektettek be az országban, és a beruházások részeként megépült egy új gázfeldolgozó üzem is. Tisztán elektromos SUV modell gyártását tervezi Európában az Opel a kínai Leap motorral. Az elképzelések szerint a járműveket a spanyolországi Zaragozában gyártják 2028-tól. Itt készül az Opel Corsa is 1982 óta. Az új modell várhatóan a legújabb Leap motor elektromos architektúra és akkumulátor technológia alapvető elemeit fogja használni. Az Opel jellegzetes formatervezésével, futóműtervezésével, valamint világítási és ülés technológiájával. Idehaza hamarosan lezárul a fűtési időszak, így a főtáv felkészül Budapesten a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre. A társaság közleménye szerint még egy hétig tart a hivatalos fűtési időszak, de a tartósan enyhe időjárás miatt a lakóközösségek távhő felhasználása már minimálisra csökkent,

0: A nagyobb volumenű korszerűsítésekre, fejlesztésekre, rekonstrukciós munkákra jellemzően a nyári időszakban kerül sor. 100 millió euró bírsággal sújtotta a Yango taxi alkalmazás európai üzemeltetőjét a holland adatvédelmi felügyelet. A szervezet elrendelte, hogy a Hollandiában bejegyzett cég azonnal hagyjon fel az európai felhasználók személyes adatainak továbbításával Oroszországba. Maga az alkalmazás Európában csak Norvégiában és Finnországban érhető el. A holland, a norvég és a finn szabályozók közösen végezték a vizsgálatot az ügyben. Ennek eredményeként az alkalmazás azt állapították meg, hogy az alkalmazás megosztja az ügyfelek és a taxisofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahol az adatokat tárolják.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 133.739 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 13,5 milliárd forintot. 1%-kal csökkent a MOL 4.110 forintra, az OTP szintén 1%-kal került lejjebb 42.030 forintig. A Richter 1,9%-os mínuszban 12.700 forinton áll, a Magyar Telekom 5%-kal csökkent és 2.422 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsdén. A Bitcoin 4%-kal erősödött 80.277 dollárra és 80 centre, az Ethereum 2%-kal került feljebb 2.296 dollárra és 39 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forint és 99 fillér, egy amerikai dollár 302 forint 64 fillér, egy svájci frank 388 forint és 82 fillér. A nyugat-európai tőzsdék közül a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 9%-kal csökken, a párizsi CAC 40 8%-kal került lejjebb, Milánó 8/10, Madrid 6%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal erősödött 95 dollár 13 centre, a Brent jegyzési ára 7%-os pluszban 100 dollár 80 centen. Egy uncia aranyért 4726 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig csapadékra nem számíthatunk, éjszaka a középső ország részben alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet éjjel 8 és 14, holnap napközben 21 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, észrevehetőségről fogunk beszélni. Ma egy nekem különleges vendéget hívtam, remélem, hogy a hallgatóknak is, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, és egyúttal az I Love You együttesnek az alapító énekes, akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, nem tudom, tegeződhetünk?
1: Szerintem tegeződjünk, igen amúgy is
2: tegeződünk.
1: A magánéletben is tegeződünk, úgyhogy ne tévesszük meg se magunkat, se a hallgatókat. Ez a zenekarosdi dolog, ez engem nagyon-nagyon érdekel, viszont a beszélgetés végén fogjuk, tehát hogy aki előre tekerne, vagy belegyorsítana, először a szakmát kapcsán szeretnék érdeklődni, meg kérdezni, és aztán a műsor vége felé viszont engem nagyon érdekel. Érdekel ez az I Love You együtteses kaland is, ami most már azért több évtizede tart. Ami miatt gondoltam, hogy beszéljünk ebben a láthatóság témában, az elsősorban azért van, mert egyfelől sokfelé látlak nyilatkozni, beszélni podcastokban és rádióműsorokban egyéb helyeken. Másrészt így körülbelül egy-másfél-két hónapja, ezt majd pontosítod, egy elég komoly tartalomfolyam jelent meg talán csak a Facebook felületed, az ugye ugye a fő, ahol szakmai cikkeket, írásokat teszel tulajdonképpen napi rendszerességgel közre, és ami miatt gondoltam, hogy erről beszéljünk picit, az, hogy a láthatóság és a te szakterületed, a pszichiátria hogyan kapcsolódik egymáshoz, és miért fontos, úgyis ezt fogom kérdezni, miért fontos neked, hogy ezt a fajta jelenlétet most így erősítsd? Kezdjük először azzal, hogy miért határoztad el, hogy ezt a content folyamot létrehozod, és akkor utána elágazunk belőle.
2: Egyrészt szembesültem azzal, hogy mennyi teljesen blőd vagy zavaros, vagy sokszor félrevezető, vagy hamis betegek, vagy a mentális zavarral küzdő emberek életét talán tovább rontó, stigmatizáló, félrevezető tartalom kering az interneten és a Facebookon is, és valahogy ki voltam pihenve, és volt egy kis szabadidőm, és akkor gondoltam, hogy mivel én elsősorban a borderline személyiségzavar az egyik ilyen embercsoport, akik ilyen jellegű problémákban szenvednek, őket kezelem, meg az ő problémáikat kutatom ott az egyetemen. Ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt így tisztába raknánk?
1: Hát ez egy nagy hívószó, ez a borderline.
2: Igen, és hogy egyrészt növeljük az empátiát azokkal szemben, akik, vagy azok felé inkább úgy mondanám, akik ilyen tünetekkel küzdenek, hogy akik nem élik át azt a pokoli szenvedést, azok bele tudjanak érezni, hogy mi lehet az ő néha zavaró, néha furcsa viselkedésük hátterébe, meg ugyanakkor azt is fontosnak tartottam, mert előtte csináltam egy ilyen oktató programot borderline személyiségzavarba szenvedők hozzátartozóinak, hogy azt is láttassuk, hogy azért a hozzátartozóknak, a szülőknek, vagy a gyerekeknek, hogyha a szülei borderline-ok, vagy borderline személyiségzavar tüneteit mutatják, meg a párjuknak, barátjuknak, munkatársuknak sem mindig könnyű, főleg, hogyha nem értik, hogy mi van e mögött. És hát így indult, és aztán, miután ezt befejeztem, akkor már a lendület vitt magával.
1: Ugye nagyon sok témát dolgozol
2: igen,
1: fel.
2: És akkor igazából ezután ilyen, hát rengeteget kell olvasnom, mert a munkám során, mert oktatok egyetemen, követnem kell a szakirodalmat, és közben rengeteg ilyen ötletem támad, meg fontos dolgokról tudok, meg fontos dolgokat, és arra gondoltam, hogy ezt ideig megosztottam a kollégáimmal, akik szegények ezt elszenvedték, és nem mindig akarták
1: óhatatlanul,
2: ezt meghallgatni. Úgy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt ilyen közkincsét tenném, mert eleve én magam tapasztalom, hogyha fölmegyek a Facebookra, vagy ilyen írott interneten hozzáférhető írott sajtót olvasok, hogy nem ritkán találok olyat, ami engem érdekelne, és szívesen olvasnám, és akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy miért ne írjak olyanokat, ami engem érdekel, és szívesen olvasnám, ha más ilyenekről írna, és akkor én ezeket elkezdtem így, amit amúgy is olvasok, meg kijegyzetelem magamnak, akkor azt egy kicsit így átalakítom egy bizonyos ilyen olyan nézőpontból akarom ezeket megírni, meg írom meg, amivel akarok sugallni egy olyat, hogy esetleg így is lehetne látni a másikat, meg magamat, hogy egyrészt ilyen önegyüttérzéssel, de a másikkal való együttérzéssel, és ezzel ezt a tragédiát le nem tagadva, hogy milyen baromi nehéz együtt lenni embereknek, és hogy ne csináljunk úgy, mintha ez könnyű lenne, hanem nézzünk szembe, hogy mennyi fájdalom van egyénileg az életünkben, és mennyi fájdalmat okozunk egymásnak pusztán azért, hogy én élni akarok valahogy, és a másik akar tőlem valamit, de én nem azt akarom, és a többi, és a többi.
1: Emögé kialakult egy, hát rajongótábort nem mondok, de egy komoly követőtábor, jól láttam, itt egy 15 ezres követőtábor van a Facebook oldalon, akik azért, hogy mondjam, ez kicsit unortodox a content, olyan értelemben, hogy ezek sokszor ilyen fejezetnyi hosszúságú, te fogod mondani, ezek nem fejezetek, de hogy ezért ezek masszív szövegek tulajdonképpen. Szóhasználatuk is olyan, hogy ezért figyelni kell rá, tehát hogy nem egy lájtos kis pszichológiai tartalom, hanem olyan odafigyelős, és mennyiségileg is azért egy masszívabb. Hogy találkozik egymással ez a követőtábor és a te önkifejezési elképzelésed, az amit az előbb felvázoltál, hogy hogyan születnek ezek az anyagok.
2: Igen, tehát hogy ez biztos, hogy ez nem egy jól megtervezett stratégia, nem végeztem el.
1: Nincsen content kalendár, hogy mikor mi kell.
2: Nincsen, nincs ilyen újságírói képzettségem, én alapvetően tudományos cikkeket szoktam írni, főleg angolul, mert azért valamit a munkahelyemen, és hogy nincs is ez az egész így megtervezve, vagy kitalálva, nem is követem ezeket, hogy
1: ne csinálni.
2: Mert ugye a Facebook mindig tesz ilyen ajánlásokat, hogy legyen rövidebb, legyen Reels videó, mit tudom én mi, de hogy én, nekem ez így nem volt célom, hogy építsek egy követő, nem is tudom értelmezni, mit jelent az, hogy követő. Gondolom a bekövetés az annyit jelent, hogy értesülök.
1: Hát feldobja neki, igen, jó esetben, egy töredékének.
2: Igen, tehát hogy nem... Gondolom, hogy ami a szó eredeti jelentés, hogy követek valakit, hanem ez...
1: Hát inkább nagyon sok könnyebben mindenkit követhetek.
2: Könnyebben megtalálom a tartalmait, vagy valami
1: ilyesmit jelent. Igen, ilyesmit jelenthet, de nyilván valamiért. Tehát az azt jelenti, hogy valamit kap az ember, ha a követést választja. Tehát ez egy értékkövetés is egyúttal.
2: Na, ez nagyszerű, hogyha valaki ezt gondolja erről. De
1: hát
2: hogy,
1: vagy bosszankodni
2: hogy,
1: akar, mindegy, mondhatom
2: igen,
1: így is.
2: Igen, de hogy nem... Tehát csak... Azt írok úgy, ahogy kedvem van. Ez egy fura ötlet volt, hogy az első néhányat kiraktam a Facebookra, és továbbra is ragaszkodom ehhez, hogy arról írok, amihez kedvem van, és olyan szinten, vagy színvonalon, ahogy bírok, vagy ráérek, vagy energiám. Ez egy nagyon egyenetlen.
1: Szabad emberként.
2: Igen, szabad emberként. Érdekes módon három könyvkiadó megkeresett, és amikor így elgondolkoztam azon, hogy tényleg milyen jó lenne ezeknek a menő könyvkiadóknak írni valamit, akkor egyből egy ilyen írásblokkom lett. És akkor így rájöttem, hogy nem, én itt nem akarok dolgozni, ez nekem egy ilyen hobbim, szórakozásom, és ezért van az, hogy a Facebook bejegyzésekhez képest viszonylag hosszú dolgokat írok, meg...
1: De nem követed, hogy kell, nagyon jó.
2: De érdekes, ez engem megnyugtat, hogy ez ilyen sok embernek ez érdekes, vagy kíváncsi arra, hogy ilyen komplexebb gondolatmeneteket elolvasson.
1: Ami szerintem nagyon hangsúlyos és fontos, hogy hát minek hívják ezt a leírásban tulajdonképpen, nagyon hangsúlyosan oda tetted, hogy egyrészt nincsen magárendelésed, tehát hogy a hivatalos úton, akit ez jobban érdekel, akkor álljon be a sorba tulajdonképpen, ami szerintem egyfelől egy izgi dolog, úgyhogy erről kérdeznélek, a másik pedig az, hogy viszont ott van a mobilszámod, ami meg mégis inkább kicsit ilyen felhívás keringőre, sőt az e-mail címed is, tehát azon, hogy tulajdonképpen te megtalálható vagy, szakladhatnak kérdésekkel.
2: Ott van a mobilszámom?
1: Hát, hogy az egy aktuális mobilszám, tehát nem hív, nem tudom, mi beszéltünk telefonon, nem tudom, hogy az van a Facebookon, de van kin egy telefonszám.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Atya úristen,
1: na, akkor azt majd nézd rá, vagy nézd.
2: Jó, ez is jellemző, hogy nem...
1: Aha, nem volt ez ennyire tudatos, aha. De akkor nem szoktak hívni, hogy doktor úr így meg úgy, most akkor nekem borderline-om van? Vagy...
2: Tehát mivel én az egyetemen dolgozom, és egy pszichoterápiás osztályt is vezetek, meg a sématerápia, ami most így nagyon fel van hype-olva arányaiban ahhoz képest, hogy mennyi igazi sématerapeuta van Magyarországon, hogy... Két naponta kapok e-mailt ennek ellenére, vagy ilyen üzeneteket, mielőtt ezt csináltam is, hogy keressek ilyen terapeutát, meg olyan terapeutát, meg amolyan. Hát nem tudok keresni, mert beteltek. Akiket én ismerek, és jónak tartok, őket merném ajánlani, de ők...
1: 2030-ra.
2: Rá felhívom őket, nem veszik föl, de visszajönnek, hogyha... pácienst akarsz kiküldeni, akkor ne is hívjál.
1: Aha. Ez még szerintem istenes, tehát, hogy ajánljál valaki.
2: Ez egy tragédia szerintem.
1: Igen, bocsánat, nem erre a részére mondtam.
2: Mármint valóban. Az egy tragédia, tehát, hogy nem lehet eljutni, milyen kevés.
1: Nem lehet eljutni terápiára, ezzel a részére mondod.
2: Egyrészt, hogy milyen kevés az adójából, vagy az egészségbiztosításba befizetett pénzből neki milyen kevés ember tud egyáltalán hozzájutni a pszichoterápiához, amiért ő havonta fizet ugye egy díjat, hogyha valami baja van, kezelést kapjon. Mert azért lássuk be, hogy a magárendelésekbe ott 25 ezer forint per óra kezdődik.
1: És ott is város.
2: Várólista van, de hát mondjuk a séma terápia az kétszer egy héten kell, hogy legyen. Az ugye...
1: Egy vagyon.
2: Az 400 ezer forint talán. Egy hónapban, hát ki engedheti ezt meg magának? Van, aki megengedheti.
1: De annak nincs baja.
2: Hát, de annak sokat kell dolgozni azért, hogy
1: jól legyen. De nem erre a részére mondtam, tehát nem a panaszaikkal, mert az, hogy ajánljál valakit, az oké, de a doktor úr, én csak annyival zavarnám, hogy itt így érzem, úgy érzem, ez zavar, az zavar, tehát amikor már rád öntenék a panaszt, amit nyilvánvalóan nem tudsz felvállalni, és gondolom ezért van benne az a kis disclaimer, hogy itt te a szövegeket adott közzé, köszönöd.
2: Igen, igen. Hát én ahol dolgozom, ott van egy... Ott ellátjuk az embereket,
1: ja,
2: aki területileg oda tartozik, meg bizonyos szempontból mi az a pszichoterápiás osztály, ami bentfekvős, ott az egész országról jöhetnek, ott is van várólista. Ott TB alapon ellátjuk az
1: ezt
2: embereket.
1: Ezt teljesen értem, és nem is ezt.
2: De én nem tudok még többet dolgozni ezen kívül.
1: Ez világos, és picit ezt piszkáltam, de körbe táncoltuk azért, hogy ha valaki, és picit erről szól ez a podcastnak ez a része, vagy az évad, hogy valaki ugye azért teszi magát láthatóvá, egyfelől, nem csak ebből a célból, hanem sok célban, hogy mondjuk ügyfelet szerezzen, teszem azt. Tehát, hogy lehet, hogy valaki azért blogol, azért csinál podcastot, hogy megmutassa a saját rátermettségét, de egy olyan esetben, amikor ugye itt erről most nincs szó, és tényleg csak nem is önkifejezés, az ismeretterjesztés, amit végzel, tehát itt nincs mögötte ilyen, hogy egyébként meg, ha ilyen panaszod van, akkor bővebben meg tudjuk vitatni, mert akkor arra ott a hivatalos út.
2: Igen, igen,
1: a klinikai út. Beszéljünk most még arról a részéről, amit mondjuk mondjuk kritizálnak, vagy nehezebben fogadnak el, hogy van-e arra szükség, szoktál ilyen kritikát kapni, hogy ugye laikusoknak, vagy kvázi laikusoknak ilyen mélységig, és akkor értem, hogy ez a mélység ez viszonylagos, de hogy ilyen mélységig beavassad, vagy ismeretet terjesszél ezen a területen. Szoktál-e ilyen kritikát kapni, és mit gondolsz róla?
2: Hát egyetlen egy ember szokott ilyeneket írni, de rajta kívül nem.
1: Tehát ez nem egy gyakori panasz, ez egy marginális valami.
2: Hát egy embernek ez a véleménye, egy kollega, tehát ő azt hiszem pszichológus, és de ez szerintem nyilván ez egy ilyen kulturális változás, hogy a magyar, mondjuk az elmúlt 100 év magyar orvosi gondolkozásába nagyon nehéz volt átvinni azt, hogy informált beleegyezés, tájékoztatni kell a beteget mindenről, meg kell vele beszélni, közös döntéshozatal. Persze nem az, hogy én megkérdezem tőle, hogy milyen gyógyszert szeretne, hanem elmondom, hogy milyen miből kezelések vannak, melyiknek mi az előnye, hátránya, önnek ez mivel járna, és akkor közösen hozunk egy döntést, és ő akkor tud értelmesen dönteni, hogyha elég információt kap. De hogyha megnézzük egy ilyen, talán a Yale, vagy a Harvard, vagy a Columbia, vagy bármilyen jobb egyetemnek a világon, Oxford University Press, vagy
1: University
2: orvosi tanszékein, ott a honlapját, ha megnézik, ott vannak a frequently asked questions, hogyha ez a bajod, akkor mit kell megkérdezned az orvostól, milyen vizsgálatokat kell megtudnod, hogy azt elvégzi-e, és hogy annak milyen eredményei mit jelentenek, tehát és ez mit jelent számodra.
1: Dr. Google tulajdonképpen, hát csak az
2: olyasmi,
1: egyetem.
2: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az embereknek fontos, hogy tudják, hogy mi történik velük, és miért, és hogy tudjanak dolgokról. Én azt gondolom, tehát nem lehet hülyének nézni az embereket, sőt, inkább segíteni kell őket, hogy egyre tájékozottabbak legyenek. És ebben még ráadásul bennem nem csak az van, hogy most leleplezek valamit, hát különben bárhol, bárki, bármit el tud olvasni az interneten, tehát
1: ez legalább kontrollált.
2: Atombombát tud építeni egy kis kamasz a neten keringő információk alapján. Szóval én azt gondolom, hogy én inkább egy olyan szemléletet is akarok nyújtani, hogy milyen, ami az én világlátásom, hogy hogyan kéne bánni egymással. Hát ebben van egy olyan, hogy ez is egy ideológia, amit én képviselek, hogy az önmagunkkal való együttérzés, meg a másikkal való együttérzés, meg a le nem tagadása a kínoknak és szenvedéseknek.
1: Ez a Krízisek és pofonok, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttesnek a alapító énekese a vendégem, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életen magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél hárommal jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Újraindítaná a horvátországi INA olaj- és gázipari tevékenységét Szíriában. Erről tárgyaltak a cég, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői a Szír Nemzeti Olajvállalat vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodnak a jövőbeni együttműködés részleteiről. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gáztermelés már napi 37 ezer hordó olajegyenértéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektettek be az országban, és a beruházások részeként megépült egy új gázfeldolgozó üzem is. 100 millió eurós bírsággal sújtotta a Yango taxi alkalmazás európai üzemeltetőjét a holland adatvédelmi felügyelet. A szervezet elrendelte, hogy a Hollandiában bejegyzett cég azonnal hagyjon fel az európai felhasználók személyes adatainak továbbításával Oroszországba. Maga az alkalmazás Európában csak Norvégiában és Finnországban érhető el. A holland, a norvég és a finn szabályozók közösen végezték a vizsgálatot a Yango ügyében. Ennek eredménye szerint az alkalmazás megosztja az ügyfelek és a taxisofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahol az adatokat tárolják. A holland adatvédelmi hatóság szerint az alkalmazás érzékeny adatokat továbbít, például jogosítványok beszkenelt képeit, címeket, elérhetőségeket, helyadatokat, bankszámlaszámokat, fényképeket, csetbeszélgetéseket és társadalombiztosítási számokat is.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 133.841 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 13,8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 9%-kal csökkent 4.116 forintra. Az OTP 1%-kal került lejjebb 42.080 forintra. A Richter 1,8%-os mínuszban 12.720 forinton áll, a Magyar Telekom 4,9%-kal csökkent 2.424 forintig. A Bitcoin 4%-kal drágult 80.299 dolláron és 36 centen áll. Az Ethereumot 1%-os erősödés mellett 2.292 dolláron és 59 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 25 fillér, egy amerikai dollár 301 forint 74 fillér, egy svájci frank 388 forint és 3 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyiért 83 forintot és 96 fillért kell fizetni, a cseh korona 14 forintba és 62 fillérbe kerül. Egy angol font 410 forint és 95 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 9/10%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 tized, Milánóban a Börze 1%-kal került lejjebb, a madridi IBEX 0,5%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
5: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután záporokra, zivatarokra is számíthatunk, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, holnap napközben 21 és 27 fok közé melegszik majd a levegő. Arra még egy kicsit várni kell, hogy a hazai álló és folyóvizekben lehessen majd fürdeni, a Duna és a Tisza vize 17 és 18 fok között váltakozik, mármint a hőmérsékletük. A Balaton 16, a Velencei tó 18 fokos, a Fertőtó vizében 16 fokot mérnek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Bőm-Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttes alapító énekese a vendégem. Bemondtad te is ezt a sématerápia dolgot, meg sémát, és én is azt látom, hogy én nagy híve vagyok amúgy, mint aki nem ért hozzá, de hogy tényleg egy nagy hype, és nagyon fellendülőben van. Mi az a nagy húzás benne? Tehát miért vonzott be ez most ennyi laikus és nem laikus érdeklődőt? És utána áteveznék arra, hogy szervezetek számára is javasoljátok ezt, vagy értelmezhető. Tehát, hogy mi ebben ez a nagy bóni, ami miatt ennyien megszerették, és hogy a szervezetek kapcsán mit értetek alatta?
6: Hát szerintem az egyik nagy erőssége, hogy van benne egy ilyen pozitív pszichológiából jövő hozzáállás, hogy azt állítják, hogy van mondjuk 6 alap érzelmi szükséglet, és hogy az a cél, hogy ezeket felismerd magadba, elismerd jogosnak, és tud érvényesíteni minél több helyzetbe, úgyhogy a másik szükségleteire is tekintettel vagy, és akkor jobb lesz az életminőséged. És ezt szerintem, és ezek ilyen nagyon fontos dolgok, a kapcsolat, kötődés, vagy az önállóság, önmegvalósítás, vagy játékosság, lazulás, vagy az érzelmek szabad kifejezése, stb.
1: Amit mindenki szeretne elérni.
6: Egyrészt, és másrészt van benne egy ilyen nagyon didaktikus, szájbarágó, sematikus, magyarázó elv, amit nagyon könnyű megérteni.
1: Ezt akart, lehet, ezért értem, igen, vagy érteni vélem.
6: Harmadrészt meg ez a Jeffrey Young, aki ezt az elméletet kidolgozta, a létező ilyen nagyobb, meg jól működő terápiákat integrálta, és azokból, amit ő, hogy mondjam, értelmesnek tartott, azokat ebbe az elméleti keretbe így appropriálta, vagy valami, tehát, hogy szinte minden benne van, ami izgalmas a pszichoterápiában, de egy ilyen leegyszerűsített, könnyen megérthető, és könnyen kivitelezhető, de nagyon mély érzelmi szinten dolgozó módszer. Tehát a legfájdalmasabb érzelmekbe megyünk bele, és ott dolgozunk a páciensekkel, tehát nem csak egy okoskodás, hanem ennek vannak ilyen élmény alapú technikái, ahol nagyon mély érzelmek jönnek elő, és abba benne maradva dolgozunk, tehát nem az a célunk, hogy ne érezzen, hanem hogy minél inkább érezzen, és elbírja az érzéseit, és tudjon benne maradni, stb. És ettől olyan életszagú, és megrázó, és felemelő az egész terápiás folyamat is, nekem, mint terapeutának, de a pácienseknek is.
1: És hogyan akkor következik, hogyan applikálod, ugye indul, vagy indítottatok egy képzést is erre, szervezetekre, ugye amik alapvetően nem cégek, vállalatok, intézmény, mindegy, tehát hogy nem ember, ott igen, hogyan igen. fordítódik át ez a fajta séma kutatás vagy séma
6: terápia? Hát ez úgy fordítódik át, ezt ilyen 4-5 ember együtt csinálja, tehát ezt nem csak én csinálom, és együtt gondolkozunk ezen, hogy ez a szemlélet, hogy ez a szükséglet alapú hozzáállás, az egy szervezet működését is felvirágoztatja. Tehát, hogyha az emberek úgy érzik, hogy az alapérzelmi szükségletei részben vagy egészben a munkahelyen is valamennyire kielégül, az ugye jobbá teszi az életüket, jobb az életminőségük, és esetleg jobban tudnak ott dolgozni.
1: Tehát ez a munkavállalóknak a érzelmi élete akkor elsősorban.
6: A munkavállaló és a vezető együtt felelősek azért, hogy működik az a szervezet, és hogy itt két aspektusról van szó, hogy a szervezet úgy működik-e, hogy az emberek ott élettelinek érzik magukat, és akkor nyilván jobban tudnak ott működni, meg szívesebben járnak be. De a másik oldala, hogy az egyes embereknek a fejébe is lehetnek ezek a sémák, ami miatt esetleg ők hiába működne jól a szervezet, hogyha az emberek fejében beleverték gyerekkoruktól fogva, hogy te nem vagy szerethető, vagy te egy kudarcra ítélt nulla vagy ilyesmi, akkor ott meg gellert kap az egész folyamat, mert az egyes emberek tévesen érzékelik azt, ami van, és hogy ezzel a két irányból lehet közelíteni azt, hogy hogyan legyen jobb egy szervezet.
1: De ezt meg fogja szerintem találni, akit ez izgat. Van ugyanakkor egy már futó online program, aminek csak az érzelem szabályozás részére kérdeznék rá, tehát hogy az miért érdekes, hogy működik, hogy illeszkedik bele, ez ugye ez individuumoknak, ez egyéni képzés tulajdonképpen, vagy program. Mit kell erről az érzelem szabályozás kérdéskörről?
6: Ez fontos, gondolnunk. Hogy ezt Németh Borbálával közösen csináltuk, együtt fejlesztettük ki, és hogy ez belekapcsolódik egy olyan tágabb problémába, hogy mondtam, hogy nagyon kevés a szakember, nagyon drágák, és nagyon nehéz hozzájuk eljutni, és az volt az ötletem, hogy egy ilyen ismeretterjesztő, önismereti, ilyen zoomos programokat csinálok, ami olcsóbb sokkal, mint egy terápia, de egy ilyen terápia előtti önismeret fejlesztés viszont nagyon hasznos lehet, mert csináltam párat ilyenből, csináltam ilyen, hogy sématerápia és önismeret, most a Borival ez a második, ez az érzelemszabályozás és önismeret, vagy sématerápia, és hogy ez nem terápia, hanem inkább csak önismeret.
1: De interaktív, hiszen ott vagytok a túloldalon.
6: Ott vagyunk a túloldalon, és hogy van egy ilyen Slido app, amivel ők kérdezünk, és név nélkül ott beírhatnak, és az látszik a felületen, és akkor mindenki a többiek élményeit is látja, és aztán vannak ilyen breakout roomok. És hát mi az érzelemszabályozás, erre vagy kíváncsi? Hogy ez ráadásul ez ilyen sématerápiás keretben van, tehát hogy a sématerápiás koncepció ugye az, hogyha szükségleted kielégül, akkor jól érzed magad különféle módokon, hogyha autonóm, akkor büszke vagy, hogyha szeretnek, akkor örülsz, szeretve érzed magad.
1: Most két jót mondtál.
6: Igen, ha lazulsz, akkor kipihensz és felszabadulsz, stb., de ha ezek a szükségleteim frusztrálódnak, akkor érezhetek dühöt, szégyent, félelmet, haragot, és
1: szomorúságot,
6: bűntudatot, és akkor ezekkel foglalkozunk, hogy hogyan lehet ezeket. Egyrészt van, akinek nehézsége van abban, hogy egyáltalán azt a diffúz testi állapotot, hogy itt szúr, itt feszül, ott forró, itt hideg, izzadok, szárad a szám, stb., hogy majd szétrobban a fejem, hogy ezeket rájöjjön, hogy nem valami testi betegsége van, hanem szégyelli magát, vagy fél, vagy dühös, vagy bűntudata van. Tehát az is egy szint, hogy egyáltalán be tudja azonosítani.
1: De pont ezt akartam, hogy ez még nem szabályozás, ugye, hanem ez még felismerés.
6: Hát a szabályozás első formája, hogy tud, hogy most egy érzelmi állapotban vagyok, és nem hascsikarásom van, vagy vérnyomás emelkedésem. Tehát nem vérnyomás csökkentőt kell beszedni, hanem meg kell értenem, hogy vajon miért vagyok dühös valaki, vágyaim elérésébe jogtanul korlátoz, és hogy mi ez, és akkor hogy tudnám ezt érvényesíteni úgy, hogy abból ne legyen nagyobb baja se neki, se nekem, de mégis a szükségletem valamennyire érvényesül. És akkor ezekkel foglalkozunk, hogy valaki hogy tud ebbe... Csomó technikát megtanítunk ezzel kapcsolatban.
1: És ugye van... Még egy megjelenési formád, most ha majdnem mindenem végigmentünk, a tudományos stand-upot most nem kérdeztem, igen. De hát van a Rock and Roll,
6: jó, ugye? Igen.
1: Az I Love You együttes, aminek 90-es, 91-es alapítású,
6: jó, 91, kb.
1: És te vagy már az eredeti csapatból benne, ha jól láttam.
6: Sajnos, igen.
1: Viszont kiváló zenészek
6: vannak. I Love You Again,
1: ugye? Második kör. Ezek a koncertek, amik most már szerencsére azért helyek közel rendszeresen vannak, ez is egyfajta ilyen szeánsz jellegű, vagy szóval van benne egy olyan jellegű interakció, és igazából erre kérdeznélek, hogy van benne egy pici ilyen provokáció, erre a közönség is fogékony, tehát hogy éled meg ezeket, meg hogyan része ez a te láthatóságodnak, vagy hogy éled meg ezt az oldaladat?
6: A mostanit, vagy a régit, vagy
1: igazából
6: a
1: igazából érdekel az is, hogy honnan indult, milyen elképzelésből, és hogy most milyen, amikor egy revival van tulajdonképpen.
6: Jó, nekem ez az egész zenészség, az talán úgy kezdődött, hogy ilyen általános iskolában ilyen hobó koncertekre jártam, aha. És amikor volt az első hobó lemez, akkor ott hát szerintem aranyos kisgyerekeknek látott pár haveromat a hobó, és akkor megkért minket, hogy mi is ott vegyünk részt ebbe a...
1: Zörögjetek, doboljatok?
6: Nem, volt valami közép-európai kórus, vagy nem aha. Tudom, mi volt a neve, és akkor ott fölkerültünk a lemezre, mert azt énekeltük, hogy akárhogy is fáj, te is lehetsz sztár. És akkor az engem egy ilyen fura helyzetbe hozott, hogy én milyen menő rocker vagyok, mert a hobó lemezen énekelek.
1: Így hát
6: közben nem is tudtam énekelni, és egyáltalán nem voltam menő, hanem egy ilyen szerencsétlen kis gimnazista gyerek voltam.
1: De hogy értékeled most utólag a dolgot.
6: Igen, de hogy ez úgy valahogy elültette a fülembe a bogarat, és aztán pedig... Azt hiszem a Felszab téren ott áldogáltam a haverjaimmal, és akkor ott megismerkedtem a Kampec Dolores, volt kontroll, gitáros Hajnóci Csaba, meg van. Kenderesi Gabriella, akkori barátnője, most már felesége, vagy volt felesége. És akkor ők megkérdeztek, hogy nem lépek ebbe a zenekarukba, jó ötlet, csak nem tudok zenélni, hogy majd ők megtanítanak, és akkor így indult.
1: Hát az egyik lemezen gitár, basszusgitár van a igen, neved mögött.
6: Igen, igen.
1: És én akkor... énekesként tudlak már,
6: igen,
1: de hogy
6: igen,
1: tehát valami hangszer is volt a kezedben.
6: Igen,
1: akkor.
6: Volt hangszer is a kezemben, és akkor aztán ez a Kampecből én így... különféle érzelmi okokból így kisodródtam, meg elkezdtem járni az orvosi egyetemre, tehát akkor ott volt egy nagy szünet, de aztán amikor már ilyen pszichiáter rezidens voltam, akkor hát úgy valahogy bennem maradt ez a rock, meg még volt egy Jeles András színház, a Monteverdi birkózókör, és abban is ott voltam ilyen színészszerű.
1: Művészkedtetek.
6: És akkor az úgy megragadott bennem ez a színpad, és vissza-vissza húz. És akkor lett a barátokkal, úgy látszik nekem ez a Felszab tér, ott meg a Déri Mikivel találkoztam, és mondta, hogy van a Reich Péter, hogy nem csinálunk együtt egy zenekart, mondtam, jó. és aztán ez egy ilyen nagyon mély baráti társaság lett, a Reich Péter, a gitáros, énekes és igazi nagy zenész barátunk, amerikai szülei, még annak idején emigráltak, de ott Amerikában nőtt föl, meg Kanadában, meg Franciaországban, és akkor a Konrád Miklós, aki meg Párizsba élt akkor még, és akkor ő is úgy visszaköltözött, meg a Babler Hédi, az pedig egy ilyen svájci filmrendező szakra járó lány.
1: Egy félig disszidens zenekar akartam.
6: Aki dobolt, és...
1: De ott volt nőénekes is volt.
6: És benne. A Kepes Júli.
1: Kepes Júli énekelt.
6: És aztán ott volt még a Déri Miki, és aztán voltak időszakok, amikor a Kocsis Ági, az egy filmrendező barátunk, volt a basszusgitáros, meg a Lackó, aki a Hajtás-Pajtás egyik tulajdonosa, meg a
1: Csokolom együttes,
6: Puszi együttes. Tehát előfordultak ott emberek, de aztán jött a gyerekeknek a születése, meg a PHD, meg mit tudom
1: az
6: én.
1: Élet.
6: Az élet, és mindenkinek születtek gyerekei, és akkor abba hagytuk.
1: Míg nem.
6: Míg nem, 3 vagy 4 éve egy koncert erejéig felléptünk, még akkor a Konrád Miki visszatért, meg a Déri Miki, tehát hogy talán a Kepes Júliában nem vagyok biztos, nem ő nem, és akkor ott felléptünk, és aztán pedig felmerült az, hogy akkor kezdjünk el próbálni, és aztán akkor a Korán Miki abban már nem akart részt venni. Kepes Júli is eljött néhány próbára, de aztán ő se. Maradt a Déri Miki, és aztán a Miki is kilépett, tehát
1: maradtál.
6: Maradtam én, meg ezek a, nem is értem, hogy ezek a fantasztikus zenészek.
1: Hát most kiváló zenészek vannak benne.
6: Tehát, hogy várom, hogy mikor fognak kirúgni, szólni, hogy Zsolt, ne haragudj, de...
1: Eljárt az idő az I Love You fölött.
6: Hát az I Love You fölött lehet, hogy nem, de fölöttem, mint amatőr énekes.
1: Akarsz-e róla beszélni? Igen. De hogy visszatérve erre, és akkor a záró gondolatként, hogy a közönséggel ez a fajta interakció, ez azért hozzáad valamilyen stichet ez a dologhoz, te hogy éled meg? Hát, mire gondolok? Számok között van egy hosszú, sokszor nyugtalanító felvezetés, visszaszólások is szoktak lenni, és ezt hozzátehetjük ezzel, hogy leegyszerűsítő, de én látom, hogy a dalok, dalszövegek azért erősen, ugye tényleg a szerelem, szexualitás, érzelmek, tehát hogy olyan nagyon más irányba nem is mennek, tehát ez egy valóban, ami a neve, No Man Is No Man, I Love You, tehát hogy erről is szól.
6: Igen.
1: Hogy a közönséggel való ilyen birizgálódás, ezt hogy éled meg, vagy ez hogy van?
6: Ez érdekes, hogy én nagyon szorongtam, feszült voltam, és kényelmetlenül éreztem a színpadon többnyire magam, meg valahogy ez az orvos, pszichiáter identitásom, meg ez a rocker identitásom valahogy így külön volt a fejembe, és egyszer, mikor újra lett ez az I Love You, egy koncert előtti meditációba, így hirtelen rájöttem, hogy ez mekkora hülyeség, hogy miért nem rakom össze a kettőt. És akkor onnantól van ez, hogy én ezt úgy fogom föl, mint egy ilyen csoportterápiát, mint egy rituálét, és akkor oda beengedem ezt a pszichiáter részemet, meg a...
1: Akkor ezt jól éreztem, mint egyszerű közönség, vagy egyszeri közönség.
6: Igen.
1: És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy van egy hagyományos Valentin napi koncert, igen, meg egy szilveszter előtt, vagy ez így alakult eddig, hogy december legvége és a Valentin nap, vagy ez...
6: Igen, ez így szerveződött. Így alakult, de...
1: De vannak új számok is, vagy újonnan összerakott számok.
6: Amiket most írtunk, meg még van a tarsolyunkban 6-8 új szám, csak mivel állandóan mindig így szétesik a zenekar, tehát mindig ez a próba folyamat megszakad, és hát remélem most eljutunk egy stúdióig, meg hogy most lesz, föl fogunk lépni a májusba is, a Gödörbe.
1: Ó, na, május hát akkor
6: 8-án, azt hiszem, vagy...
1: akkor megtörik ez, igen, a, ez igen, a sorozat, igen, és bővül. Igen, hát ez nagyon jó. Igen, új igen, számokkal és stúdió igen, tervekkel.
6: Igen.
1: Kiváló. Jó, hát én ezt személyesen nagyon várom, és remélem, hogy egy pár új hallgatót is lehet, hogy szereztünk, bár nem szorul rá külön az I Love You. Ez volt a Krízisek és Pofonok, dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, az I Love You együttes alapító énekese volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
6: Én köszönöm, hogy meghívtál.
1: Ez volt a Krízisek és Pofonok, egy műsor kommunikációval, manipulációval és rációról. Ebben az évadban a láthatósággal foglalkozunk. Jövünk még sokféle témával, de mára ennyi volt ez a műsor. Búcsúzik a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és Pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 15 óra, ma jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyelete céljából. A szervezet feladata a szorosan történő átkelés engedélyezése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Teherán ezt a hivatalt tekinti az egyetlen olyan szervnek, amely engedélyezheti az áthaladást a területen. Tisztán elektromos SUV modell gyártását tervezi Európában az Opel, a kínai Lépmotorral együttműködve. Az elképzelések szerint a járműveket a spanyolországi Zaragozában gyártják majd 2028-tól. Itt készül az Opel Corsa is 1982 óta. Az új modell várhatóan a legújabb Lépmotor elektromos architektúra és akkumulátor technológia alapvető elemeit használja majd. Az Opel jellegzetes forma és futómű tervezésével, valamint világítási és fűtés technológiájával. Több mint 500 munkahelyet megszüntet három leányvállalatának felszámolásával a Porsche. A Reuters összefoglalója szerint a lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni, a döntés hátterében a társaság romló pénzügyi helyzete áll. A világ legnagyobb szállodaláncát üzemeltető amerikai Marriott International az elemzők által vártnál magasabb egyszeri tételek nélküli részvényarányos nyerességet ért el az idei első negyedévben. A Marriott üzem eredménye meghaladta az 1 milliárd dollárt szemben a 2025 első negyedévében elért 950 millió dollárral. Adózott eredménye pedig éves szinten 3%-kal 648 millió dollárra csökkent. A vállalat frissített erőlerejezése a közel-keleti konfliktus és az utazási fennakadások hatásával számol. Ezek elsősorban a közel-keleti régiót érintik az év végéig. 15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul. A magyar körverseny szerdán indul a viharcsorokból a Gyula Békés Csaba szakasszal, másnap átteker a mezőny az Alföldön Szarvasról Paksra. Ezt Kaposvár Szekszárd etap követi, szombaton pedig a Mohács és Pécs közötti hegyi szakasz vár a versenyzőkre. A 47. Tour de Hongrie 19 csapat 114 versenyzője küzd a győzelemért. Járatsűrítésekkel segíti a fővárosban közlekedőket a szombati Kossuth Lajos téri rendezvény idején a Budapest

0: Budapesti Közlekedési Központ. A BKK elsősorban a 2-es és a 3-as metrót, valamint a 4-es és a 6-os villamosokat ajánlja. Az akadálymentes eljutást külön minibusz segíti a nyugati pályaudvar felől. Ezen a napon a metrók tovább járnak, hajnali 1 körül indulnak az utolsó szerelvények. A rendezvény miatt holnap 9-től lezárják a Kossuth-Lajos teret, az Alkotmány utcát és az idősebb Antal József rakpartot vasárnap hajnali 6 óráig. A zárás a BKK járatainak közlekedését is érinti.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os csökkenés mellett 134.072 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 15 milliárd forintot. 0,3%-kal csökkent a MOL 4.140 forintra, az OTP 0,8%-kal került lejjebb 42.080 forintig. A Richter 1,6%-os mínuszban 12.740 forinton áll, a Magyar Telekom 5,1%-kal csökkent 2.420 forintra. A Bitcoin 1%-kal erősödött, 80.077 dollárnál és 91 centnél jár a kurzus, az Ethereum 2%-kal csökkent 2.286 dollárra és 7 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 41 fillérbe kerül. Egy amerikai dollár 301 forint 99 fillér, egy svájci frank 388 forint és 27 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 2 fillér, a cseh koronáé 14 forint 62 fillér. Egy angol font 410 forintba és 99 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 0,8%-kal csökken, Milánó 1/10, Madrid 0,5%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,4%-os pluszban, 95 dollár 18 centen áll, a Brent jegyzési ára hordonként 100 dollár 47 cent. Egy uncia aranyért 4739 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután számíthatunk záporokra, zivatarokra, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 8 és 14, holnap napközben 21 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Figyelemre méltó, egyben bátor lépés volt Európa vezető autógyártó nagyhatalmától, hogy a Volkswagen koncernen belül a Cuprának adta a vezető szerepet a csoport elektromos városi autócsalád projektjének fejlesztésében. A spanyol központú klaszterben folyik tehát a VW, a Skoda és a Cupra megfizethető villanykisautóinak fejlesztése. A Cupra mérnökének feladata óriási, hiszen egy technológiai és stratégiai ellenoffenzívát kell levezényelniük a kínai elektromos hegemóniával szemben, melyben a Cupra szerepe meghatározó. Az európai technológiai válasznak is nevezhető innovációs munka első gyümölcsei már beértek. A Cupra Tavascan és a vadonatúj Raval a VW koncern legfrissebb és legütőképesebb szintjét képviselik. Az eredmények, vagyis a legújabb modellek azért számítanak korszerűbbnek a kínai bőségszarú felhozatalával szemben, mert nem csak szakítottak a korábbi lassú rendszerekkel, de a puszta hatótáv mellett olyan extrákat is kínálnak alapáron, amelyek a kínai konkurenseknél gyakran hiányoznak. Például az adaptív futóművet, a progresszív kormányzást és az elektronikusan önzáródó differenciálművet. Mi több, a Cupra Raval szoftveres háttere olyan jelentős előrelépést mutat a koncern korábbi joggal kritizált rendszerézet képest, hogy simán felveszi a versenyt a kínai behozatallal szemben. Hol tart most a spanyol központ fejlesztő munkája, és milyen újdonságokra számíthatunk? Kérdezzük Rozgonyi Ádámtól, a Cupra magyarországi márkaigazgatójától, akitől azt is kérjük, az éppen megérkező kis autót és etalonnak számító Cuprát, a Ravalt mutassa be hallgatóknak. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy egy izgalmas időszak előtt állunk a márka életében, de mit szólnál hozzá, hogyha egy kicsit kitekintenénk, hogy egyáltalán az elektromos autópiac hogyan alakul globális szinten Európában, illetve Magyarországon, mert szerintem talán a hallgatóknak ez is egy érdekes dolog lehet. Ugye az ma már tulajdonképpen evidencia, hogy egy nagyon nagy átalakuláson megy keresztül a gépjármű ipar globális szinten, és itt a kínaiakat meg kell említeni, hiszen a kínai piac meghatározóvá vált most már a világszintű autógyártásban, és ugye az látszik, hogy...
2: Nem csak a piac, hanem maga a gyártás.
3: A gyártás.
2: 10 évvel előzi Európát.
3: Hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Ugye a pekingi olimpiai idején az volt a probléma, hogy a város fulladozott a levegőszennyezéstől, károsanyag kibocsátástól, most pedig elektromos autók lepték el Pekinget és több kínai város, tehát a fejlesztésekben rengeteg energiát tettek. A kínai piac telítődik, és ezek az automárkák elindultak az európai piac irányába, miközben nyilvánvalóan az európai automárkáknak is megvan az a szándékuk, hogy diverzifikálják a meghajtásokat, de hát erre egyébként meg egy uniós jogszabály is kötelezi őket.
2: Van két dolog, amiben simán veri Európát Kína, a fejlesztési költségekben, hiszen fele annyiba kerül náluk egy autófejlesztése, minimum fele, inkább még kevesebb, mint Európában, mondjuk Németországban. Nyilván ezért kapta meg a Cupra is ezt a fejlesztési feladatot, és van egy kínai háttere is, ennek majd erről beszélni fogsz. A másik pedig ugye, hogy a Kína uralja az elektromos autókhoz szükséges ritka földfémek durván 90%-át a világban, a bányáktól kezdve a feldolgozóiparon át, magát az autógyártásig.
3: Nem szeretnék túl sokat a kínai autógyártásról vagy a kínai márkákról beszélni, de azt gondolom, hogy úgy korrekt és megkerülhetetlen, hogyha őket megemlítjük. Már csak azért is, mert hogy az ő jelenlétük robbanásszerűen fejlődik, változik az európai piacon, de egyébként az európai piacon önmagában az elektromos autóknak a aránya is folyamatosan nő. Jelen pillanatban 20% fölött van az idei évben az európai piacokon értékesített elektromos autóknak az aránya, tehát minden ötödik autó most már elektromos.
2: Érzékelhető mennyiség már.
3: Így van. És itt nagy szórás van egyébként az országok között, tehát mondjuk két szélsőséget említenék, Norvégiában ott a adószabályok miatt közel 100-97,9%.
2: Meg az olcsó áram miatt.
3: Így van. Mondjuk szintén jó eredményt ér el Franciaország 27%-kal, vagy Németország 23%-kal, és Magyarországon pedig az elektromos autók aránya közel 9%, és ez is egy fejlődést mutat. Kifejezetten az áprilisi hónap egy kiugró volt 12%-kal.
2: Az igen. De tegyük hozzá, hogy a német elektromos ipar, elektromos autóipar is hallatlan fejlődésen ment keresztül az elmúlt 10 év alatt, és hogyha megnézzük, hogy ő volt az első, vagy a német ipar volt az első Európában, aki a legbátrabban csapott bele a lecsóba, és ugye az ID sorozattal a Volkswagen koncern megkezdte a hegemóniáját ennek a technológiának, bár kis késéssel, mert voltak az kezdeti problémák, szóval a németek megkerülhetetlenek ezen a téren.
3: Így van, és azt gondolom, hogy az az új versenyhelyzet, ami kialakult, ez nyilván kihívásokat is, de lehetőségeket is hoz. Az autógyártóknak fejlődni kell, fejleszteniük kell a saját folyamataikat, gyorsabban kell reagálni piaci igényekre, és ebben a Volkswagen koncern elkötelezett, és ahogy te is mondtad, a Cuprát előtérbe helyezi, egy olyan döntést hozott több évvel ezelőtt, hogy valóban Spanyolországban lesz az egyik elektromos autó gyártási központ, több mint 10 milliárd euró befektetést hajtott végre akkumulátorgyártással kapcsolatban, és a Martorelli központ egyik gyártósorát teljesen átalakították, hogy a koncern legkisebb platformjára épülő kis elektromos autót tudják ott gyártani.
2: Martorell egy klasszikus spanyol gyár, egyébként egy időben a megszüntetése fenyegette, aztán most őt jelöltek ugye a Volkswagen koncern, hiszen a Seat csoport is része a koncernnek, de miért pont a Cupra?
3: Ha megemlítetted, hogy a megszűnés fenyegette, igen, voltak a szádjának nehéz időszakai, és azt is el kell mondani, hogy ez most már a múlt. Azzal az új stratégiai döntéssel, hogy egy autógyár kettő brendet állít elő, nagymértékben tudta javítani az eredményességét és a gyártási kapacitását még jobban kihasználni a Seat, illetve a Cupra. A Cupra megszületésekor már elhatározta, hogy a lehető leghamarabb nyitni fog az elektromos autók irányába, és viszonylag korán, mármint a márka születéséhez képest korán jött az első elektromos autónk, a Born, aminek egyébként most már a második generációját, a faceliftes generációját vezetjük éppen be. És nem sokkal később jött a második 100%-ban elektromos autónk, a Tavascan, és hát eljött az új korszak, amikor tovább bővül a kínálatunk a Ravallal.
2: De hát még mindig nem tudjuk, hogy miért pont a Cupra. Én nekem van egy sejtésem, nyilvánvalóan maga a design az meghatározóvá vált az elmúlt pár évben az autógyártásban. Ez az egyik legfontosabb a formavilág, a stílus, az egyediség, miután nagyon sok azonos stílusú autó futkározik az utakon, amelyik márkának sikerül kitörni ebből a buborékból, annak jobban nagyobb lesz a kereslete. Nyilván ez is meghatározó volt, hogy ide helyezték ezt a fejlesztést.
3: Az elektromos meghajtás egy sportos vezetést tesz lehetővé, maga a márka sportos, de alapvetően, ahogy mondtam korábban, ez egy stratégiai döntés volt, hogy a cégcsoporton belül, vagy a koncernen belül elsőként a volumenhez képest, hiszen más márkáknak már volt elektromos autója, de hogy itt nagy arányba fogjuk növelni az elektromos autó kínálatot, és ezen az úton haladunk most is.
2: Említettem, hogy van már gyümölcse ennek a technológiai fejlesztőközpontnak, ugye az egyik, egy már korábban megszületett autó a Tavascan, ennek egy új verziója lett, ugye egy facelift-je, és itt van a Raval, amely a legújabb kis autó, a legkisebb elektromos autó. Ezzel sikerült olyan pozíciót elhelyezni, pozícióba kerülni a Cuprának a piacon, amely régi vágya a Volkswagen koncernnek, szerette volna a Volkswagen elfoglalni a 25-26 ezer euró körüli belépő árat, és ez most itt van. És ugye a koncernen belül, miután a Cupránál van ez a fejlesztési feladat, a Ravallal együtt párhuzamosan két másik házi márkának is elvégezte a fejlesztő munkát.
3: Ez így van. Ahogy mondtad, itt van az autó. Néhány napon, vagy egy-két héten belül a magyarországi weboldalon is megtalálható, és hamarosan ugye a márkakereskedőknél az autószalonokban. Tehát azért várjuk ezt a modellt, hiszen az elektromos autók ára jóval magasabb, mint egy kis autója, ami most fog érkezni a piacra. Nyilvánvalóan több ügyfél fogja tudni megtenni magának, hogy esetleg egy környezetkímélőbb technológiát válasszon. Úgyhogy a márka jelenléte szempontjából is nagyon fontos, hogy olyan modell érkezik, amelynek a népszerűségét mi úgy gondoljuk, hogy nagyon hamar meg tudjuk teremteni.
2: Olyan modell érkezik, ráadásul a Raval személyében idézőjelbe téve, amely még meg sem szület, tehát nincs Magyarországon a piacon, de már itt van a kamionokon, a trélereken, de már megkapta a világ egyik legrangosabb formatervezési elismerését, a Red Dot díjat. Úgy ítélték meg, hogy ez a formavilág, ez messze kimagaslik a középszerből.
3: Én személyesen azt tudom elmondani, hiszen láttam már az autót gyári rendezvényen, hogy valóban a formavilág, a méret, a belső dizájn, az ergonómia, ezek mind nagy figyelem került a tervezés során, és nyilván a gyártás, hiszen ez egy stratégiai modellje a Cuprának, oda fognak figyelni, hogy a minőség is rendben legyen. Az, hogy a minőség rendben lesz, annak számomra egy biztosítéka az is, hogy ebbe a gépkocsiba a motort Magyarországon fogják gyártani, mégpedig Győrben, a koncern győri gyárában. És itt már van az újabb kapcsolat egyébként Magyarország és a Cupra között, amire nagyon büszkék vagyunk, és azt látjuk a korábbi közös együttműködésből, ugye, ami egy Terra már teljesen más kategóriás modell, de ami szintén egy kollaborációval készül a Cupra megbízásából, a Cupra tervezésével, de Győrben, hogy nagyon magas minőségben gyártják ezeket a gépkocsikat.
2: Miután ez az Audi gyár, és ugye az Audi modellekkel egy szalagon készülnek ezek a Cuprák, ezért már ez meghatározza a minőséget. A Raval ugye azért is érdekes, mert az első MEB Plus platform, pontosabban erre a platformnak az első modellje a Cupránál. Ez egy olyan fejlesztés, amely ugye a koncentrálsak a közös, erre épülnek persze azok a hasonló kis autók is, amelyek Skoda embléma alatt futnak, vagy a Volkswagen embléma alatt. Tehát a Raval viszont, mint első fecske, azért most bemutatja a technológiai különlegességet.
3: Így van, tehát hogy azt fontos hangsúlyozni, hogy mivel a gyártás Spanyolországban van, első helyen fog legördülni a gyártószalagokról a Cupra, és ezt követték a Concern többi modelljei. Egy 4 méteres autóról beszélünk, tele van vezetéstámogató rendszerekkel, egy sokkal gyorsabb szoftveren keresztül futó infotainment rendszer került a gépkocsiba, ami szintén az ügyfelek, a vevők elégedettségét fogják növelni. Megkapta a legmagasabb töréstesztet is arra vált, tehát biztonsági szempontból is meg fogja állni a helyét. Tehát azt gondolom, hogy a technológiának jelenleg a legmagasabb szintjét képviseli.
2: Az autó egyébként érdekes mondani, hogy fölfogyt kis golyónak tűnik, valóságban nem az, hiszen 4,4 méter és néhány centi a hossza, a szélessége pedig 1,78 méteres, tehát nem is kicsi. A fejtér viszont óriási, és a tengelytávja sem kicsi, 2,6 méteres. Ez egy jól belakható, viszonylag nagy belső terű kisautó, messze kilóg a kisautók sorából egyébként, hogyha egy benzineshez hasonlítjuk egy korábbihoz képest. Arról nem is beszélve, hogy a csomagtartója 441 literes, eddig csak az alsó-közép kategória felső szegmensének volt ilyen méretű. És nagyon fontos tudni, hogy első kerékhajtású.
3: Az a különlegessége egyébként az autónak, hogy kívülről teljesen arányos, de ugye a motortér nem túl nagy, és ezáltal helyet lehetett nyerni az utastérben, úgyhogy 4 fő részére abszolút megfelelő mobilitási eszközről beszélünk, és ahogy említetted, nagy büszkeség a csomagtartó mérete, mert bőven 400 liter fölött van, ráadásul dupla padló lemezes, tehát két szinten is el lehet pakolni az embernek a dolgait bevásárlás során, úgyhogy a praktikumra is nagy figyelmet fordított a gyár.
2: Én még csak gyári anyagokból tájékozottam, de már az is elég bőséges információt adott ahhoz, hogy az ember úgy fölkapja a fejét, mert ez az autó például fizikai gombokat is megőriz a kormányon, miközben hallatlan gyors és az első androidos szoftverre rendelkező elektronikai rendszert kapta. Nagyon érdekes, hogy a vezető támogatási rendszere ma az egyik legmodernebb a piacon, és hát a digitális kulcsotnak is lehet használni, például a telefont lehet távvezérelni parkolásnál, ami ebben a kategóriában szintén különlegesség, és hát ugye az is egy különlegesség, hogy egy autónál ennyiféle felszereltség, illetve technológiai szint van, hiszen az alapszint is önmagáért beszél, az egy 37 kWh-s akkumulátor, és 300 kilométeres hatótávot jelent a 116 literes villanymotorral. És aztán van még másik 3.
3: Így van. Tehát a modell, ahogy beszéltük, a technológiájában nagyon fejlett, a távoli elérés az egy nagyon fontos funkció, el lehet indítani a hűtés nyáron, a fűtést télen programozható az autó, ami most már nem újdonság, és ahogy beszéltük az elején, a reagálás a piaci igényekre az nagyon fontos volt, a fizikai gombok megjelenése az most már egy alapkövetelmény, ez kiderült, hogy mennyi problémát, nehézséget okozott, hogyha egy ilyen érintő gombos autóról van szó, vagy olyan kezelő szervek vannak, amelyek dizájnba, vagy így a digitalizációba lehet, hogy jól hangoznak, de a praktikum szempontjából nem. Egyébként Magyarországon 4 felszereltségi szinttel fog érkezni az autó, és a hivatalos bevezetés az, ahogy említettem, 2 hét múlva várható.
2: Még visszatérve itt a technológiai háttérre, mert ez az rákfenéje ennek az elektromos világnak, szóval az alap autó a 116 lóerős és egy 37 kWh-s akkucsomagot kap, ezzel 300 km-t tud megtenni. A következő szint ugyanez az akkucsomag, 37 kWh-s, de egy erősebb motor, itt már 135 lóerőt tud. Az a különbség a kettő között, hogy a maga a DC töltés egy kicsivel erősebb, gyorsabb. Előz alap az 50, ez pedig 88 kW-os, és a következő szint, a harmadik, ez már egy komoly vetétás, ez egy 211 lóerős teljesítményű villanymotor, és 52 kWh-s akkucsomaggal 450 km-es hatótávot tud, és nagyon gyorsan lehet már tölteni az előző kettőhöz képest, hiszen 105 kW-os a töltési lehetőség, és a leggyorsabb, az pedig egy igazi dögös sportos, az egy 226 lóerős.
3: Ez a WZ felszereltség.
2: Ez a WZ egyébként annyira kilóg a sorból, hogy ez egy igazi brutális fenevad.
3: Én azt gondolom, hogy ez a modell lesz az, amely minden igényt ki fog tudni ebben a kategóriában elégíteni. Lesz egy alacsonyabb teljesítményű, nyilván alacsonyabb felszereltségű, és ennek megfelelően teljesen más árpozícionálású modell, mint a legmagasabb felszereltségű, de van igény a magas felszereltségre és a sportos vezetési lehetőségre. Nyilván nem csak a magyar piacot, vagy a kelet-európai piacot tekinti ilyenkor a gyár, hanem hogy Nyugat-Európában milyen igények vannak, mások az arányok itt Magyarországon, és mások az igények, mint Nyugat-Európában, de mindenki meg fogja találni a számítását teljesítményben, töltés. De nagyon fontos, amit említettél, hogy 400 km fölött van a hatótávolság, ami egy ilyen kis autónál, bár a méretes súlya valóban alacsonyabb, de nyilván kevesebb akku és nehezebben helyezhető el, mégis megtartja most a koncernnél jellemző hatótávolságokat ez a modell is.
2: Ebben a méretszegmensben és tudásszintben nem sok konkurense van jelenleg a magyar piacon. Nagy dolog lenne megtudni, hogy mibe kerül igazából, amiről nem beszéltünk a jogszabályok szerint, de azért nagyon jó lenne érzékeltetni, hogy azért hova helyezhető majd el. Egyrészt a belépő modell, mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy benzines póló környékén fog szerepelni, vagy hogy? Mit gondoljunk erről?
3: Hát, nyilván egy új
2: mert
3: modell...
2: ez lesz a meghatározó.
3: Igen, nyilván egy új modellnél a fejlesztési költségek azok megjelennek, beépítésre kerülnek a gyártó által az árba, tehát egy olyan autóhoz képest, ami egy régebbi technológiával, belső égésű motorral rendelkezik, ahhoz képest biztos, hogy drágább lesz, de ahogy te már korábban mondtad, a gyártónak volt egy stratégiai célkitűzése, hogy milyen kategóriába szeretné elhelyezni ezt az autót. Ez nem véletlen történt így, hiszen pontosan tudja a gyár, hogy ezt a méretű autót milyen árszinten lehet sikeresen értékesíteni, és én azt gondolom, hogy mi is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bemutassuk, megszerettessük ezt a gépkocsit, és elvigyük az ügyfelekhez.
2: Fél percünk maradt. Mennyit tudtok ebből a kis autóból eladni, hiszen mondom, formabontó, unikum, és ebben a méretosztályban kifejezetten az.
3: Hát az elektromos autók közül, amikkel mi rendelkezünk a Cupránál, ez fogja a volument jelenteni, tehát a legnagyobb darabszámot ebből várjuk, mondhatnám úgy is, és akkor ezzel egy kicsit segítek konkrét darabszám nélkül, de ebből az egy modellből annyit szeretnénk legalább értékesíteni, mint a másik kettőből együtt, tehát a Bornból és a Tavaszkánból, de ez nyilván az újdonság ereje miatt, az említett új technológiák miatt, illetve az abszolút keresett méret miatt van így.
2: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Rozgonyi Ádámot, a Cupra magyarországi márka igazgatóját hallották.
1: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2. Trendefel. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Visszavonják azt a kezdeményezést, amellyel a Svájci Nemzeti Bankot bitcoin tartalék képzésére kötelezték volna. A kriptopárti aktivistáknak nem sikerült összegyűjteniük a népszavazás kiírásához szükséges aláírásokat. A hatóságok 18 hónapot adtak a kampányra, de a határidő lejárta előtt néhány héttel a szükséges 100 ezer aláírás felét sem tudták összeszedni. A svájci jegybank korábban egyértelműen elutasította az ötletet, arra hivatkozva, hogy a kriptovaluták árfolyama túlságosan ingadozó, piacuk pedig nem elég likvid. A nemzetközi jegybanki gyakorlat sem kedvez a kriptovaluták tartalékként való alkalmazásának. A cseh nemzeti bank tavaly ugyan vásárolt 1 millió dollár értékben kriptovalutát és egyéb blokklánc alapú digitális eszközöket, de ez kizárólag a digitális piacokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából tette. Tisztán elektromos SUV modell gyártását tervezi Európában az Opel, a kínai Leap motorral együttműködve. Az elképzelések szerint a járműveket a spanyolországi Zaragozában gyártják 2028-tól. Itt készül az Opel Corsa is 1982 óta. Az új modell várhatóan a legújabb Leap motor elektromos architektúra és akkumulátor technológia alapvető elemeit fogja használni. Az Opel jellegzetes formatervezésével, futóműtervezésével, valamint világítási és ülés technológiájával. Több mint 500 munkahelyet megszüntet három leányvállalatának felszámolásával a Porsche. A Reuters összefoglalója szerint a lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni. A döntés hátterében a társaság romló pénzügyi helyzete áll. A világ legnagyobb szállodaláncát üzemeltető amerikai Marriott International az elemzők által vártnál magasabb egyszeri tételek nélküli részvényarányos nyereséget ért el az idei első negyed évben. A Marriott üzemi eredménye meghaladta az 1 milliárd dollárt, szemben a 2025 első negyedévében produkált 950 millió dollárral. Az adózott eredmény éves szinten 3%-kal csökkent 648 millió dollárra. A vállalat frissített előrejelzése a közel-keleti konfliktus és az utazási fennakadások hatásával számol, amelyek elsősorban a közel-keleti régiót érintik az év végéig.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os csökkenés mellett 134.331 ponton áll, a részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forintnál jár. A blue chipek közül a MOL 0,1%-kal erősödött 4.156 forintra, az OTP 0,7%-os mínuszban 42.130 forinton, 1,6%-kal csökkent a Richter 12.740 forintra, a Magyar Telekom 4,8%-os csökkenéssel 2.428 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 86 fillér. Egy amerikai dollár 301 forint 13 fillér, egy svájci frank 387 forint és 63 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 91 fillér, a cseh koronáé 14 forint 60 fillér. Egy angol font 410 forintba és 38 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2%, a frankfurti DAX 1%-kal csökken, Párizs 9%-kal jött lejjebb, Milánó 2%, Madrid 6%-kal áll a negatív tartományban. Néhány perc elnyitás után a Dow Jones 3%-os emelkedésben, a Nasdaq Composite 8%, az S&P 500-as 0,5%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután záporok, zivatarok lesznek, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 14, holnap napközben 21 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Folytatjuk műsorunkat. Nem sorozatlövőn készülő, özönvízszerűen érkező kínai villanytömeggyártmány. Nem puccosan nagyképű, közben hullázó minőségű germán elektromos fejlesztés, hanem egy valódi kékvérű, luxusban egyedi és műszakilag megsüvegelendő, önálló kategóriát teremtő európai ingyenség. No és francia. A DS8 a Stellantis házi prémium istálójának csúcsmodellje, amely nem akar sportosabb lenni a sportautóknál, nem akar távfutó versenyt se nyerni. Kerüli a tömeggyártás tucat megoldásait, ahogy minden elemében különutas világot igyekszik létrehozni. Nem is SUV, de nem is limuzin vagy kupé, de a végeredmény vizuális teli találat, technológiailag élvonalbeli. Kényelemben luxusban főúri, a 750 km-es hatótávja pedig csúcskategóriás. A kínálat alapján háromféle elektromotoros, kétféle akucsomagos autó valódi ízlésformáló, elegáns arisztokrata. Hangulata, karizmatikus stílus alapján Bentley is kicsit Rolls-Royce-os, a célközönség és a versenytársai alapján inkább még csak megfizethető kategóriás Audi, Mercedes-ek és BMW-k kasztját gyarapítja. És már itt van Magyarország útjain, ez a lényeg. Hogy miért is nevezhető a francia autógyártás csúcsának a DS8, azt most megtudhatjuk Kanaras Gergőtől, a DS magyarországi márkaigazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz!
2: Remélem nem vetted zokon ezt a kis szövegjátékot, de muszáj volt egy kicsit megvillantani ezt a különleges gyémán csillogású valamilyen autót, ami sehova se sorolható. Tényleg nem sorolható. Egyébként nagyon hiányzik szerintem az elektromos autópiacon a limuzin, de ez nem az. De mégis oda húzza az ember tekintetét, mint amit még régen megszoktunk az utakon, és már nem nagyon látunk.
3: Igen, egy elég egyedi autó lett. Ugye az volt a cél, hogy a DS megmutassa, hogy ezt az egyediséget, amit eddig is képviselt, egy nagy autóban hogyan tudja átültetni. Ezért egy ilyen, hát közel 5 méter hosszú nagy autó készül, de tényleg nehezen kategorizálható. Maga a gyártó egy kupé SUV-nak mondja, egy kicsit nyújtott a tetővonal, az autó hátsó része, de közben ez egy ötajtós karosszéria, bizonyos szögekből limuzinos, úgyhogy ahogy mondtad, több kategóriában játszik, de mégis azért ez egy felső kategóriájú autó egyértelműen a méretei alapján is.
2: Nekem egyébként így profilból, féloldal nézetből egy kicsit Bentley-s utánnézést látok. Előről kifejezetten Rolls-Royce-os, megint is, meg hátulról is.
3: Szerintem azért is gondolod, mert van egy olyan opció az autóhoz, amit ha megrendelünk, akkor az egész motorháztető egy ilyen hangsúlyos fekete bevonatot kap a tetővel együtt, és ugye ezt viszonylag ritkán látjuk széria autóknál, és ettől egy plusz eleganciát kap a modell.
2: De nem csak a színezésben van különlegesség, hanem maga a fényrendszerével is, hiszen elől-hátul különleges Igen. játékokra képes ez az autó éjszaka.
3: Igen, a DS-nél, ugye már a régi DS-nél is a lámpatesteknek nagyon nagy szerepe volt, gondoljunk vissza a régi Citroën DS-re is a kanyarkövető fényszoróval. Ugye nyilván van egy biztonsági funkció, de a látvány szempontjából is fontos, hogy milyen lámpatestek vannak az autón. Itt ezek elsősorban ilyen függőleges nappali menetfények elől és hátul is nagyon élesek, ezeknek az is a neve angolul, hogy light blade, de nem csak formailag teszik érdekessé az autót, hanem a légellenállás szempontjából is nagyon nagy hangsúlyt kapnak.
2: Nekem az autóról elsőre, hogyha körbejárom, és ezt körbejártuk, vagy volt egy bemutatótok, azon részt vettem, még nem volt módon kipróbálni, de nem sokára remélem, hogy tudok vele néhány kört tenni. Szóval, ha körbejárom az autót, az jön le róla, hogy ez egy teljesen egyedi autó. Tehát minden porcikája olyan, amiben nem köszön vissza egy másik autó, vagy másik modellből.
3: Igen, így van. Kívül-belül nagyon egyedi, nagyon kidolgozott, látszik, hogy nagyon sok munkaórát öltek bele a formatervezésbe, és szerintem az autó utastere legalább annyira megdöbbentő, mint a külső megjelenése.
2: Mert hogy? Na akkor a külsejével szerintem végeztünk, mert nagyon nem tudunk róla mit mondani.
3: Igen, igen. Egy nagyon éles formavilág, elől-hátul eléggé, hát nem tudom máshogy, mint hogy rengeteg él látható az autón, ami egyrészt markánssá teszi, másrészt jó a légellenállása.
2: Hiszen kimagasló a légellenállási tényezőre, a 0,24 a CB érték. Igen. Hát egy ilyen böhöm nagy limuzinszerű kupés terepjáró, nem tudom minek nevezzük, szóval egy ilyen autónál ez nagyon kevés.
3: Ugye az autó alapvetően villanyautónak készült, és az
2: ez
3: volt
2: az első a márkának, ugye?
3: Ez, első, ami kimondottan annak készült, és csak ilyen hajtáslánccal jön, és ugye nagyon, tehát mindent megtettünk azért, hogy a hatótáv ezzel az akku kapacitással a lehető legnagyobb legyen.
2: Arról mindjárt fogunk beszélni, de akkor most már üljünk már be a kormány
3: utastért
2: mögé.
3: Igen.
2: Tehát mi az, ami különlegesség? Hát itt nekem csak fotó áll rendelkezésemre, és...
3: Szerintem rögtön a kormány. Tehát,
2: az
3: hogy ez az X-et formázó kormány közép. Elsőre bevalamikor én megláttam, nagyon szokatlan lett, de amikor ülünk és vezetjük, egy kicsit ilyen hajószerű élményt nyújt vizuálisan.
2: Kapitány.
3: Mint a kapitány.
2: A hídon.
3: A hídon, igen. Nagyon érdekes, nagyon, nagyon egyedi. És a műszerfal meg végtelenül egyszerű, letisztult formákból épül fel. Középre szépen integráltak egy lapos, széles érintőképernyő, tehát nem dominál, nem az rögtön, amit megláttunk, viszont nagyon elegáns üvegborítású érintőképernyőt kap, nagyon sejtelmes hangulatfényt kap a műszerfal, és kárpittól függően a belső fémek is nem a hagyományos króm vagy alu, hanem egy picit az aranyba hajló, egy nagyon finom felületet kapnak ezek a fémbetétek is. Alkantara, valódi bőr, ökobőr, tehát ki mit szeret, kinek mi tetszik, választhat.
2: A kormányról az jutott az eszembe, hogy akkor lett volna igazán nagy dobás, hogyha visszahozták volna az egykori Citroennek a középen.
3: Egy külös,
2: ami állt középen, és csak körbe tekert az ember a kormány külső részét. Tehát nagyon érdekes volt.
3: Igen, az egy valóban.
2: Kicsit zavaró volt az első pillanatban, de aztán megszokta az ember egy egyedi megoldás. De ez is nagyon szép, és egyébként nekem az egész műszerezettségről, tehát a vezető előtti területről az jut az eszembe, hogy nem olyan extravagáns, mint amit most már megszokunk lassan, hogy jönnek a kínai autókat, már minden van, de akár a Mercedes S osztályát gondoljuk, hajlított hatalmas
3: csupa
2: fekete.
3: Csupa képernyő minden
2: nem,
3: az autókban.
2: Ez egy olyan, mint egy klasszikus svájci analóg óra, egy elegáns óra. Pont úgy néz ki, nem azt jelenti, hogy ez minden analóg, persze ez így digitálisan van megoldva, de annyira visszafogott, annyira letisztult, és igyekszik az eleganciára, hogy tényleg ilyen analóg órára emlékeztet.
3: Igen, a kormány mögött van egy nem túl nagy digitális kijelző a fő funkciókhoz, azért is csak ekkora, mert az autó mindent a szélvédőre vetít, színesben, nagyban, és nem akarták a formatervezők, hogy a középkonzolt egy óriási álló képernyő uralja, ezért azt is rendkívül elegánsan oldották meg.
2: Még annyit visszakötnék az előzőhez, mert közben megtaláltam a jegyzetemet, hogy 60-70 kilométert nyert
3: a gyár
2: azzal, hogy nagyon különleges szélcsatornás vizsgálatnak vetette alá a karosszériát, tehát ez a bizonyos CV 0,24 az azt is hozta, hogy még 60-70 kilométert rá tudnak tenni a teljes hatótávra. Így lesz aztán 750.
3: Így lesz 750, igen.
2: Jó, viszont miután a 2015-től a Formula E-be is részt vesz a DS, ez azért nagy dolog, ott azért van technológiai háttér. Hát nem véletlen, hogy ebbe aztán beépített mindent a gyár.
3: Igen.
2: Háromféle motor, kétféle akkucsomag, ez aztán van kínálat.
3: Igen, ugye az autó csak elektromos, a belépő változatban van egy 230 lóerős villanymotor, ezzel nagyságrendileg 550 km a VLTP hatótáv. Ennek az akupakja, ez 74 kWh. És akkor van egy nagyobb akupak, az közel 100 kWh. Ezzel érhetők el ezek a nagy hatótávok, amiről te is beszéltél, és ez a nagy aksis is, ez létezik első kerekesként, vagy összkerékhajtásúként. A legnagyobb hatótávot első kerékhajtással kínálja, ez akár elérheti a 750 kilométert. Az összkerekesnél a nagyobb tömeg miatt egy picit kevesebb a hatótáv, az olyan 680 körül.
2: Én valahol olvastam a, elnézést, a gyári anyagban, hogy a nagy hatótáv mellett van még két különleges tudása ennek a hajtásláncnak. Az egyik a fogyasztás. Még a nagy hatótávolság ellenére is 15,9 kWh 100 km-es fogyasztást mértek VLTP szabványos módon, és ebben benne volt az autópályás használat is.
3: Igen.
2: Tehát még egyszer ízlegesük, 15,9 kWh 100 km-en autópályázva is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha otthon töltjük, és a 36-38 forintos áramból beszorozzuk, akkor igazán fillérekre jön ki egy 100 kilométeres út megtétele. De ami nagyon fontos még, hogy autópályázás közben 120-as tempót tartva is 500 kilométer feletti hatótávot tud az autó.
3: Pont ez volt a cél, hogy a legnagyobb hatótávú változattal.
2: Tehát ez nem egy városi életos autó.
3: 500-at el tudjunk menni 500 kilométert autópályán. Ez számos teszt igazolja, ezt annó sajtóhírekbe is lehozta a márka. Európában, több országban végeztek ilyen teszteket. És hát 500 kilométer az már valóban olyan, hogy ezzel már bevállalhatók hosszabb utak is.
2: Hát hogyha nem autópályázunk Magyarországon, nem mindenki jár autópályán, de ha egy-egy szakaszon halad, és utána lemegy róla, és megy egy másik településre, napokig lehet használni egy töltést.
3: Igen.
2: Napokig, igen. Persze az sem mindegy, hogy a töltés hogyan néz ki. Hány kilovattal lehet tölteni, mert ugye a töltési sebesség is nagyon lényeges egy autó választásánál.
3: Igen, ugye a villámtöltővel a maximális töltési teljesítmény a 160 kilowatt. Nagyságrendileg...
2: De ez viszont tartós 160.
3: Igen, viszonylag nagy tartományban.
2: Ugye, hogyha 15 és ha, úgy 20 és 55.
3: 20 és 55 között rendelkezésre.
2: Akkor viszont tartósan 160 kilovattos. Az azért nagy dolog, mert volt módom néhány elektromos autót tölteni, és hát őszhajszáraim jelentek meg.
3: Ezzel,
2: a gyári adatokat messze meghaladó időt kellett ott töltenem.
3: Ezzel nagyságrendileg 10 perc alatt akár 200 kilométert nyerhetünk egy megfelelő villámtöltőn.
2: Hát igen. Mondjuk ezek a gyári adatok, tegyük hozzá.
3: Persze. Tehát,
2: sok optimális helyzetnek kell passzolni, hogy ez összejöjjön, de azért nekem mégiscsak szöget ütött a fejembe, hogy ki lesz az, aki egy ilyen luxus autót választ az elektromos világban, amikor most tényleg özönlenek a jobbnál jobb kínai és még jobb európai elektromos autók. Ebbe a kategóriában ráadásul ott van a prémiumnak a csúcsa.
3: Igen. Szerintem azok, akik megtehetik, hogy bármelyik prémiumot válasszák, de azért nem szeretnék, mert szeretnének egy kicsit kitűnni a tömegből, vagy megmutatni, hogy kifinomultabb az ízlésük, szeretik az autójukban is megmutatni az ízlésvilágukat. Nekik való a DS numero 8. És igazából minden paraméterében hozza azt, amit mondjuk a német prémium villanyautók hoznak, csak egy nagyon más stílusban.
2: A stílus az egy dolog, de mert az nagyon fontos egyébként mai világban, pláne amikor sok a ronyrázás, meg a különbség, de hát a kényelem, meg a biztonság, meg a tartósság, az is nagyon fontos. Ugye, hogyha egy ilyen autóban megjelenik valaki, akkor azért oda figyel mindenki. Ma már nagyon sok, most nem mondok márkákat, de mindenki el tudja képzelni, milyen csúcs német márkák léteznek, amiből kipattannak egyre többen. Egyre megszokottabb lesz a helyzet. De egy ilyen autó, ha föltűnik, pláne, hogyha este van, és minthogyha egy kivilágított kamion érkezne, villog minden.
3: Megáll a forgalom, igen.
2: Hát odafigyel mindenki, és aztán ugye, ha kinyitja az ember az ajtaját, és betekintést nyer még ebbe a kivilágítottat belső térbe, és hát szeme száján nyitva marad mindenkinek.
3: Igen. Egy szinte már egy kis túlzással egy műalkotás kívül belül, tehát akinek ilyen irányultsága van, szerintem őket tudja azonnal megvenni ez az autó.
2: Elektromos autó nincs asszisztens rendszerek nélkül, nyilvánvalóan egy ilyen csúcsautó már csúcsminőségű asszisztencia lapul. Mi, van-e valami különlegessége ezen a téren, vagy pedig ugyanazt szolgáltatja, mint a többi?
3: Minden tudniuk kell, ezért igazából így a vezetés támogató rendszerekből azért nem emelnék ki semmit, mert annyira standardizált már, hogy mit kötelező tudni. Amit kiemelnék, az nem is annyira vezetés támogatás, hanem inkább a vezetési, utazási kényelem fokozása, hogy az autónak van egy különleges vezérelt futóműve, az, ami annyit jelent, hogy az autó orrán van egy kamera, ami valós időben pásztázza az útfelületet, és ahhoz a lengéscsillapítók a másodperc tört része alatt tudnak igazodni. Tehát magyarul keményebbé vagy puhábbá válik az autó felfüggesztése, attól függően, hogy éppen milyen úton halad.
2: És akkor megingás nélkül átsuhan.
3: Rendkívül lágy és kényelmes is lehet az autó futóműve, ha úgy állítjuk.
2: Érdekes, amit mondtál, mert hogyha valaki a TikTokot meg szokta nyitni, azon egyre több ilyen videót látni, kínai videóról van szó, és számunkra még ismeretlen kínai márkákat mutogatnak, ilyen elképesztő veszélyes útszakaszokon kell átmenni nagy sebességgel, és a kínai autók egyenesen átszaladnak, és azok a nagy német prémium márkák még imbolyogva mennek át. Uh-huh. Érdekes mondom, a DS-t még senki nem próbálta ki ezen. Talán nem véletlenül, és nem véletlenül csinálják a kínaiak ugyanezt, mint a DS.
3: Elképzelhető, de alapvetően azt gondolom, hogy ma már egy akkora gyártó, mint a Stellantis nem engedheti meg, hogy ezek a vezetéstámogató rendszerek nem működjenek. És egyébként az összes modellünkről elmondhatom, hogy akár a kettes szintű önvezetés, amit már ugye több márkában is ismerünk, elég kifinomultan működik, tehát vagy akár a sávtartó rendszer is, tehát nem érezzük brutálisnak a beavatkozást.
2: Automata parkolás, vagy távvezérelt parkolás is?
3: Ilyesmit nem tud az autó.
2: Nem tud. Nem. Hát ez marad egyenlőre a kínai privilégium. Meg néhány nagy márkái még. Nem beszéltünk a csomagtérről. Nekem ilyen adatom nincs, tehát nagyon érdekelne, hogy egy ilyen...
3: Gigantikus.
2: Igen?
3: Több mint 640 literes. Ugye ez egy ötajtós karosszéria, nagy hátsó
2: tehát túlnyúlás. Tehát akkor a csomagtér ajtó, meg a hátsó ablak egyben nyílik akkor.
3: Igen, és ugye sok villanyautónál vannak ezek az úgynevezett frankok, elől is igen. Pici csomagtér pluszban, nekünk ilyen nincs.
2: Viszont hátul teherautó.
3: Hátul egy teljesen klasszikus, nagy-nagy ötajtóshoz illő csomagtér van.
2: Azt tudjuk, hogy milyen a technológiai felszereltsége, a hajtáslánc, de milyen... Van egyébként valamilyen kategóriázás, tehát van-e felszereltségi szintbeli különbség, vagy csak egy felszereltségről?
3: Nem, alapvetően két felszereltséggel dolgozik a DS a különféle modelljein. Az alapkivitelek neve Pallas, ezt szerintem sokan ismerik a régi Citroenekből és DS-ekből.
2: Onnan vette át.
3: Pallas nevet. És az egyel magasabb szint pedig az Etoal, ami csillagot jelent, és időről időre a márka előjön úgynevezett limitált kollekciókkal, és a bevezetéskor elérhető volt egy Jules Verne kollekció, ugye Verne nyomán az ő kézjegyét viselte különleges belső-külső megoldással, de alapvetően leginkább az Etoal szint az egy magas felszereltség, amit leginkább keresnek a DS-ekben.
2: És gondolom, hogy egy motoros verzió az, ami a volumen.
3: Igen, bár adtunk már át, nyilván nem árulok zsákba macskát, a modell még elég friss, nem nagy számban adtuk el, de adtunk már át kis aksis Pallas kivitelt is, tehát volt, aki kimondottan, vagy az fért bele a keretbe, céges vásárlás volt egyébként, neki elegendő volt az a hatótáv, és amit a Pallas kivitel tud.
2: Egy ilyen automodell bevezetését gondolom megelőzi a piackutatás. Hogyan néz ki most a magyar piac DS8 szemszögéből? Lehet-e ebből nagyobb darabszámot értékesíteni, vagy a németek viszik, ők a hegemon márkák?
3: Ők viszik, és tisztában vagyunk azzal, hogy volumenben mi az a szint, amit mi esetleg elérhetünk. Ugye az előbb beszélgettünk arról adáson kívül, hogy egyetlen egy márkakereskedéssel dolgozunk, és 5 szervizponttal. Ez a márkakereskedés Budapesten van.
2: És elengedő?
3: Ahhoz úgy mondanám, hogy mivel a márka egy réteg márka, igazából elég nehéz olyan márkakereskedést találni, aki investál egy olyan márkába, ami ennyire réteg márka. Úgyhogy mi a saját kereskedésünkkel dolgozunk, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Ez annyit jelent, hogy évente körülbelül egy 100-150 autó. Tehát ennél, de ez minden modell a DS-ből. Ezen belül körülbelül egy 15-20 autó lehet az, amit mi reálisnak tartunk, mondjuk a teljes évben a 8-asból, annál többet bevallom, hogy nehezen tudok elképzelni.
2: Én emlékszem rá, hogy arra az időre, amikor a Porsche-ból 26 darabot adtak el a 90-esek derekán, és akkor megjósolták, hogy lesz ez még 150, meg még több is, és már van is. Szerintem a DS8 is meg fogja érni azt,
3: reméljük,
2: hogy többet fog. Hát meg kell, hogy ismerjék az emberek, igen, nyilvánvalóan. Már akkor kapható?
3: Kapható, és ki is próbálható.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Kanalas Gergőt, a DS Magyarországi Márka igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyelete céljából. A szervezet feladata a szorosan történő átkelés engedélyezése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Teherán ezt a hivatalt tekinti az egyetlen olyan szervnek, amely engedélyezheti az áthaladást a területen. Visszavonják azt a kezdeményezést, amellyel a Svájci Nemzeti Bankot bitcoin tartalék képzésére kötelezték volna. A kriptopárti aktivistáknak nem sikerült összegyűjteniük a népszavazást kiírásához szükséges aláírásokat. A hatóságok 18 hónapot adtak a kampányra, de a határidő lejárta előtt néhány héttel a szükséges 100 000 aláírás felét tudták csak összeszedni a szervezők. A svájci jegybank korábban egyértelműen elutasította az ötletet, arra hivatkozva, hogy a kriptovaluták árfolyama túlságosan ingadozó, piacuk pedig nem elég likvid. A nemzetközi jegybanki gyakorlat sem kedvez a kriptovaluták tartalékként való alkalmazásának. A cseh nemzeti bank tavaly ugyan vásárolt 1 millió dollár értékben kriptovalutát és egyéb blokklánc alapú eszközöket, de ezt kizárólag a digitális piacokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából tette. 100 millió euró bírsággal sújtotta a Yango taxi alkalmazás európai üzemeltetőjét a holland adatvédelmi felügyelet. A szervezet elrendelte, hogy a Hollandiában bejegyzett cég azonnal hagyjon fel az európai felhasználók személyes adatainak továbbításával Oroszországba. Maga az alkalmazás Európában csak Norvégiában és Finnországban érhető el. A holland, a norvég és a finn hatóságok közösen végezték a vizsgálatot a Yango ügyében. Ennek eredménye szerint az alkalmazás megosztja az ügyfelek és a sofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahol az adatokat tárolják. A holland adatvédelmi hatóság szerint az alkalmazás érzékeny adatokat továbbít, például jogosítványok szkennelt képeit, címeket, elérhetőségeket, helyadatokat, bankszámlaszámokat, fényképeket, csetbeszélgetéseket és társadalombiztosítási számokat. Több mint 500 munkahelyet megszüntett három leányvállalatának felszámolásával a Porsche. A Reuters összefoglalója szerint a lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni. A döntés hátterében a társaság romló pénzügyi helyzete áll. 15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben a Völgyhíd és a Vár környezetében zárul majd. A magyar körverseny szerdán indul a viharsarokból a Gyula-Békés Csaba szakasszal, másnap áttekér a mezőny az Alföldön Szarvasról Paksra. Ezt egy Kaposvár-Szekszárd etap követi, szombaton pedig a Mohács és Pécs közötti hegyi szakasz vár a versenyzőkre. A 47. Tour de Hongrie 19 csapat 114 versenyzője küzd a győzelemért.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6,1%-os csökkenés

0: mellett 134.369 ponton áll. A részvénypiac forgalma meghaladta a 16,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 6,1%-kal erősödött 4182 forintra, az OTP 9,1%-kal csökkent 42.080 forintig. A Richter 1,6%-os mínuszban 12.740 forinton, a Magyar Telekom 4,8%-kal csökkent 2.426 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 35 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 300 forintot és 89 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 2 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 77 fillér, a cseh koronáé 14 forint 58 fillér. Egy angol font 409 forintba és 88 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 9/10%-kal csökken. A milánói börze 1/10%-kal erősödik, a madridi IBEX 0,5%-kal áll a negatív tartományban. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 2/10, az S&P 500-as 7/10, a Nasdaq kompozit 1,3%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután záporokra, zivatarokra számíthatunk, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 14, holnap napközben 21 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó rádozást mindenkinek, péntek van délután, vagy jó hangulat van ez a fintech világa, Szupán Márton a PEAK alapítója, és Siklós Bence a PEAK tanácsadója. Vannak itt, cash vagy nem cash, ez itt a kérdés. Korai még temetni a készpénz, Bence volt, 2 vagy 3 cikket is olvastam, és erről beszélgettünk is egy marci mentes hónapban, amikor valahol volt éppen, hogy most mi lesz ezzel a készpénzzel, mert már királyságból voltak a hírek évekkel ezelőtt, hogy ott átbillent az 50%, azt fölhoztam neked, még emlékeztem egy marcis műsorból, de most tényleg akkor hogy állunk ezzel a készpénz dologgal? Marad, nem marad?
2: Igen, amúgy egy pár hét ezelőtt volt egy ilyen vitánk, amikor is én meg voltam győződve róla, hogy ez a cashless society felé haladunk, egyre kevesebb készpénzt, te meg ugye az ellenkezőjét mondtad, hogy akkor ugye...
1: Hát csak mondtam, vannak jelek, hát azt mondom, igen, automaták akkor... mindenhol, akkor vedd ki a készpénzt, meg a készpénzhez való jog, a fizetés, igen, annyi minden történik.
2: És akkor megnéztem, hogy kb. Így a fél úton van az igazság, hogy ez nem annyira fekete-fehér, mert hogy a készpénz szerepe változik, de nem tűnik el teljesen. És ugye itt van egy érdekes paradoxon is, hogy annak ellenére, hogy egyre kevesebbszer fizetünk készpénzzel, ugye révén a azonnali fizetések, digitális fizetések miatt a gazdaságban lévő készpénz mennyisége az sok esetben nem csökken, hanem nő bizonyos időszakokban is.
1: Hát ezt szoktak azt mondjuk, Amerikában beindul a papírgyár, ugye? Mert a pénzgyár most nyomják az ültesőt.
2: Igen, és itt ugye amik vitáztunk is, pont az volt a lényeg, hogy olyan országokat hoztunk fel, ami egymás igazát alátámasztja, és pont ez a lényeg, hogy ez a készpénzmentesítési folyamat nem egy egységes lineáris folyamat, hanem régiónként eltérő. Tehát például Észak és Nyugat-Európában ott egészen dominánssá váltak a digitális fizetések, mobil fizetések, szemben például Afrikával, meg ugye Ázsia nagy részével.
1: A két pólus, igen. Között
2: hajózunk. Igen, igen. Tehát, hogy azt mutatja, hogy nem egy ilyen cashless világ felé haladunk, hanem egy párhuzamosan létezik ugye az elektronikus pénz, meg a készpénz használat is. De ugye a készpénz az még mindig domináns, mert hogyha kizárólag a fizetési tranzakciókat nézzük, akkor a készpénz szerepe valóban csökken. Az IMF kutatása szerint a világ lakosságának körülbelül felénél visszaesett a készpénz használat a fizetések során. Ez ugye azonban nem egyenlő azzal, hogy a készpénz el fog tűnni, mert például az LKB, az Európai Központi Bank kimutatta, hogy 2024-ben még mindig a készpénz volt a leggyakrabban használt fizetési mód a fizikai boltokban való vásárlások kapcsán.
1: A világon vagy Európában?
2: A világon, igen. A világon. Tehát, hogy ez egy ilyen lassabb, komplexebb folyamat.
1: Azt mondtad az elején, és ezt a cikkben se értettem, hogy másra, más funkció. És azon gondolkoztam, mi a fene lehet más funkció, mint hogy fizetek? Milyen más funkcióban kell nekem a készpénz? Ez mondjuk nagyon érdekes. Értettem, amit a végén írsz a cikknek, hogy azért, ha fogd a pénzt és fuss, ha baj van, cunami vagy bármi, vagy aranyat, hát látok közben meg az aranynak az ára esett 10-valahány százalékot.
3: Hát jó, de előtte ment rengeteg.
1: Jó, de miért pont márciusban esett 10? De jó, de mindegy. Tehát, hogy akkor mi a másik funkciója?
3: Nagyon érdekes, hogy amit itt a Bence cikkében, tudom, teljesen logikus egyébként, hogy ez a felhalmozási funkció, hogy az emberek ebben tárolgatják a pénzüket, igen. Ami teljesen meglepő egyébként, valahogy szerintem a pénzügyi rendszerbe vetett bizalomnak a csődje, hogy az emberek készpénzben halmozgatnak
1: fel. A rendszer meg a hatalom.
3: Abszolút, igen, ez a kettő politika együtt. Minden. Nyilván az egyik, az egy sokkal diverzebb kérdés, meg egy időszakosabb kérdés potenciálisan, ahol mondjuk a hatalomba vetett bizalom drasztikusan csökken, és az emberek inkább készpénzben tartanak, azok jellemzően jó hosszan regnáló hatalmak szoktak lenni. Ez egy érdekes ellentét, igen, hogy a tranzakciós forgalomban csökken a készpénzarány, de egyébként meg felhalmozási funkcióban még mindig nagyon kedvelt.
1: Hát ha ez a megfejtés, majd megmondja.
2: Igen, engem, hogy azért is lepett meg engem is ez a dolog, mert ugye az első tény dolog, amit hallunk általában mondjuk befektetések kapcsán, azt, hogy soha se tartsad a pár naciha alatt a pénzedet, mert ugye az infláció megeszi, és ugye én is így próbálok tenni, és azért volt nekem fura, hogy az emberek csak felhalmozzák a pénzt, és ugye hosszú távon az így veszít az értékéből, tehát ugye itt is előjön az edukáció szerepe, hogy ezt azért lehetne jobban is csinálni, vagy az már jó, hogyha mondjuk megtartják, spórolnak, de ezt ugye be is lehetne fektetni, hogy akkor kamatozzon neki. De igen, itt ez a paradoxon, hogy kevesebbet használjuk, mégis több van belőle amúgy a világon. Ugye a globális fizikai pénzállomány, az úgynevezett M0, ez a bankjegyek és érmék összértéke, ez tavaly év végén meghaladta 8000 milliárd dollárt, és fun fact, amikor még írtam ezt a cikket, akkor annó ebből a pénzből meg lehetett volna venni az Nvidia-t, meg az Apple-t is, a két legértékesebb vállalatot a világon. Akkor ilyen 4000 milliárd volt az Nvidia, 3,65 ezer az Apple.
1: A többi az apró.
2: Igen, azóta már egy kicsit fölmentek, úgyhogy most már nem jönnek ki, most már csak egy Nvidia jönnek ki belőle. De. És akkor a globális pénzállomány, készpénzállomány az alapvetően pár kulcsvalutában koncentrálódik, ugye nem meglepő, hogy dollár és euró ez teszik
1: és nő, a felé. És nő a mennyiség évről évre?
2: Igen.
1: Egyébként ezt Magyarországon is mindig elmondja a Magyar Nemzeti Bank, hogy soha nem látott készpénz hát, van a lakosságnál, igen. És ezért mondják azt, amit te mondasz.
2: Hosszú távon igen, ugye vannak időszakok, igen, amikor csökkenő, de hosszú távon igen, nő a készpénzállomány.
1: Hát igen, és ahány háború, meg ahány Covid, meg akár bármi probléma, ez a dolog, hiába nyomod az edukációt az egyik oldalon, meg hát olcsóbb, meg egyszerűbb, meg biztonságosabb, és még el is hiszi a társadalom szerte a világon, de elég egy ilyen vihar, és abban a pillanatban visszalépek kettőt, igen, ahogy léptem egyet előre. Amúgy
2: edukáció kapcsán hoztam egy pár fun fact-et a végére, majd csináltunk egy ilyen gyors villámkvízt a tudásotokról.
1: Na, de figyelj, de kedves vagy egyébként. Na jó, szóval, hogy miért nem tűnik el a készpénz, akkor ezért nem tűnik el a készpénz?
2: Hát ennek több oka is van, ugye egyrészt, ahogy mondtad, ugye a válsághelyzetben utolsó mencsvár biztos pont, igen. És ugye a készpénz az egyetlen olyan fizetési forma, ami nem függ infrastruktúrától, tehát ha lekapcsolják az áramot, kiúzzák a dugóból az internetet, igen, akkor is tudod használni. Ugye a pszichológiai tényezők sem elhanyagolhatók, ugye anonim, azonnal fizetetünk vele, miért nem kell közvetítő, de ami szerintem az egyik legfontosabb, az a társadalmi funkciója, hogy inkluzív, tehát a digitálisan kevésbé érett, tudatos emberek is tudják használni, tehát a nagymamám is nem tudja használni, amikor mondjuk locsolkodáskor kaptam tőle készpénzt, akkor az egyszerűbb, mint hogyha azt mondtam neki, hogy most utálját egy kis bitcoint.
1: Nagyocska vagy ehhez azért.
2: Egy kis bitcoint. Ez még annó, amikor ja, úgy volt, igen. Tehát, hogy ez, ilyen, ez csak egy ilyen párhuzam, hogy azért a nagymám nem fog bitcoint küldeni ugye a tárcámba, ellenben tudja, hogy kell a készpénzt használni. Ezt csak így értettem meg, ugye. Hát ugye a készpénz a választás szabadságát is jelenti a felhasználók számára.
1: A jegybankok viszont küzdenek a készpénz használat ellen mindenhol, ugye, vagy nagyon sok helyen a világon. És ugye a digitális lehetőség, a digitális pénz az egy ilyen kitörési pontnak tűnt, mert ugye ez is anonim, meg nem tudom, micsoda, amiket most mondtál a készpénz mellett. Az is egy óriási lehetőség. Igaz, hogyha ha nincs áram, akkor nem tudom használni mondjuk a bankkártyámat, vagy a telefonomat feltétlenül.
2: Igen, itt ugye egy, hát alapvetően egy hibrid rendszer felé tartunk, hogy azt lehet megállapítani, hogy egymás mellett fog létezni a készpénz, elektronikus pénz, és emellett még ugye egy harmadik, ez a digitális jegybankpénz is, amit egyre több országban fejlesztenek. Ez a Central Bank Digital Currency, vagy CBDC. Ez alapvetően a jegybankok által kiadott és kezelt digitális készpénz, kb. A készpénznek a digitalizáció.
1: Ez a bizalom a köbön, nem? Tehát itt még jobban elszakadunk attól, hogy ott van a zsebemben. Szerintem te például, Marci, nem használsz készpénzt, vagy használsz? Ezt most sem beszéltük, gondoltam.
3: Nem, de hogy annyira nem, hogy nem tudom, tényleg mikor fogtam utoljára a készpénzt a kezemben. Gyakorlatilag egyetlen olyan hely van, ahol készpénzzel kell fizetnem, és rendszeresen bajban vagyok, hogyha nincs nálam. Van egy darab belvárosi hely, ahol leszoktam parkolni az egyszerűség kedvéért egy hotel előtt, és
1: Ott
3: rendszeresen
1: készpénz cserél a gazdát.
3: A parkoló fiúknak a készpénzt kell odaadni a végén, hogy a kulcsomat visszakapjam, és ott rendszeresen abba a kellemetlen helyzetbe kerülök, hogy meg kell ígérnem, hogy legközelebb majd lesz nálam. Szerencsére ismerek, és ezt elfogadják, de hogy egyébként tök jól lehet létezni készpénz nélkül, én azt látom, de hogy itt a CBDC témát behoztuk a képbe, és igen, azt gondolom egyébként, hogy valóban egy ilyen hibrid világ kezd kialakulni, ahol ez a három formája, meg talán még egyébként a bizonyos esetekben a különböző nem CBDC, de decentralizált tokenek is bejönnek a képbe, és azért ez egyre inkább terjed. A stablecoinoknak a kora az gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy virágzik annak ellenére, hogy egyre kevesebbet lehet erről hallani, de ez általában így szokott lenni, amikor valaki ilyen mindennapossá válik, évig,
1: lesz, igen.
3: Akkor már nem megy olyan csoda számba. Tehát én azt mondom számomra a Bence 3-as tagolásával, hogy ez valójában inkább egy 4-es tagolás, készpénz, a klasszikus számlapénz, a CBDC-k, illetve az egyéb stablecoinok. És igen, ez a második kettő, ez kinyit egy csomó olyan kérdés, hogy valójában kiknek szól ez, meg szerintem, ahogy mondod, ebben sokkal nagyobb bizalmat kell tennünk, hogy bármi ilyet használjunk. Egész egyszerűen azért, mert nem értjük. Tehát, hogy most nyilván mi a peaknél, meg te a fintech világában érted, meg értjük, hogy hogyan épül fel egy CBDC vagy egy stablecoin, de általában akik használják, azok nem azért használják, mert szakértők, nincs is ezzel semmi baj, csak nyilván minél kevésbé értünk valamit, annál jobban kell bíznunk benne. És ez szerintem pontosan ilyen, ami szerintem nagyon izgalmas, akár egy ilyen digitális jegybank pénzben, az, hogy egy csomó extra funkcióval ugye a háttérben húzódó blockchain okos szerződéses rendszer miatt föl lehet ruházni. Ami az első két kategóriára, sem a készpénzre, sem a klasszikus számlapénzre nem igaz, például lehet egy konkrét lejárata. Tud csinálni olyat egy bank, hogy azt mondja, hogy gazdaságélénkítési programot hajt végre, és egy éves lejáratú pénzt ad, ami csak arra jó, nem lehet belőle értékpapírt venni, nem lehet részvény, nem lehet lekötni egy bankban, csak az adott országnak, mondjuk magyar jegybank tudna ilyet csinálni, a Nemzeti Bank, csak Magyarországon kereskedőknél lehet elkölteni. És csak egy évig. Ez miért jó? Olyan furán hangzik, nem? De hogy miért jó?
1: Szavatossága van.
3: Garantáltan berobbantja a
1: mert
3: biztosítást.
1: Mert fel fogják használni. Igen.
3: Mert fel fogják használni, mert tudják, hogy van egy lejárata, és nem arra fogják elkölteni a támogatási pénzt, hogy egyébként meg a magas kamatozású államkötvényt megvegyék, mint ahogy ez történt a Covid alatt nagyon, nem csak itthon, hanem egy csomó helyen. De beszélhetünk itt a KKV hitelezésről, ott is lehet azért most a meleg ágy, ezek a 3%-os hitelek. Ezek tök jók.
1: Csak ne az történjen, hogy fölveszi és máshol világos, mert akkor nem ott hasznosul.
3: A személyi bankár, hogy egyébként tudtad, hogy 7%-on le tudod kötni? Hát tök jó, csak semmi haszna nincsen a gazdaság élénkítésre nézve. Ez egy olyan technikát tud, egy olyan lehetőség halmaz tud kinyitni a pénz kibocsátás előtt, ami eddig nem volt, és ez biztosan egy újfajta típusát fogja megteremteni a pénznek, meg a pénzfelhasználásnak. Nyilván nem fogjuk a megtakarításainkat egy év múlva lejáró, csak tejre kenyérre elkölthető pénzben tartani. Tehát nagyon is van helye a klasszikus formának, de gazdaságélénkítés tekintetében én azt gondolom, hogy rövidesen el fog jönni az, hogy széles körben elterjedt módon lehet majd ilyen újfajta a pénznek ezt az új formáját használni.
1: Az agráriumot is behozom, ez olyan a fejtrágyázás. Tehát nem szórod szét, hanem ez ting célzottam, hogy bele injektálod.
3: Sokkal pontosabb, előre meg tudod. És az izgalmas, hogy tényleg itt a blockchain technológiának, egyáltalán az okos szerződés logikájának nagyon meg tud jönni végre az értelme.
1: A Bencénél meg szerintem van készpénz.
2: Hát nem igazán.
1: Nem?
2: Szerintem apró van nálam, de pár száz forint, de ennyi. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor volt nem utoljára egy nagyobb mennyiségű készpénz.
1: Na jó, csak mondjuk gyerekek piacon, Békásmegyeren vagy a Lángosos Pomázon, érted, ez engem segbe rúg, hogyha 1000 forint alatt.
3: Ó, tényleg, de jó, hogy mondod, ugye? A Békásmegyeri piacon vásároltam a múltkor, és mindenhol, de legalább ilyen 8-10 helyen itt a kis körutamat lejártam, mindenhol tudtam fizetni. Egy helyen nem tudtam fizetni, és akkor ki kellett ugranom.
1: Úgy néznek rád, mert hát jó, te a parkolós fiúnak se adsz pénzt, de mondjuk mindez. Én nem tudom megtenni azt az árusa, hogy 500 forintért vagy 700-ért, ha csak, hát mondjuk nem tudsz ennyire venni, de mondjuk csak egy dolgot veszel, hát akkor azonnal tényleg felé.
3: De tök érdekes, hogy egy másik piac, egyébként ott nem messze a Nánási úton, a római,
1: jó,
3: római
1: az
3: parton.
1: Más, az egy úri piac, igen.
3: Képzeld el, hogy ott a kis őstermelő nénik bácsik Revolut meg Vice QR kód.
1: Meg ott eurós automata is ott van a sarkon, majd nézd meg. Tehát az egy...
3: Jó, azért attól az, a jó Isten óvjon mindenkit, hogy abból ilyen 10%-os költséggel pénz jön ki. De hogy igen, egyébként azért a piacok azok egy más világ, de jellemzően azért lehet egyébként ott is valahogy, hogy elektronikus módon, mondom, akár itt egy ilyen revolutos, vájzos módszerrel.
1: Rumbak utcai parkolóház, jó, akkor tessék, csak készpénz. Ekkora ki van írva, azt 6000-et fizetsz, 8000-et, cash, különben nem mész ki az autóval. Szóval én nem temetem még a készpénzt.
3: Szerintem nem szabad temetni, szerintem van
2: jövője.
1: Nagyon szépen köszönöm Siklós Bence, Szuppán Márton, a cikkek, az érdekességek arról, hogy korai még temetni a készpénzt a fintech.hu-t. Köszönöm szépen.
2: Köszi.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 5:50 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Véget ért a túzdám a németországi Zincik városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak, túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Újraindítaná a horvátországi INA olaj- és gázipari tevékenységét Szíriában. Erről tárgyaltak a cég, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői a Szír Nemzeti Olajvállalat vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, illetve megállapodnak a jövőbeni együttműködés részleteiről. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gáztermelés már napi 37 000 hordó olajegyenértéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektettek be az országban, a beruházások részeként megépült egy új gázfeldolgozó üzem is. Tisztán elektromos SUV modell gyártását tervezi Európában az Opel, a kínai Leap motorral együttműködve. Az elképzelések szerint a járműveket a spanyolországi Zaragozában gyártják 2028-tól. Itt készül az Opel Corsa is, 1982 óta. Az új modell várhatóan a legújabb lépmotor elektromos architektúra és akkumulátor technológia alapvető elemeit használja majd. Az Opel jellegzetes forma és futómű tervezésével, illetve világítási és ülés technológiájával. Több mint 500 munkahelyet megszüntett három leányvállalatának felszámolásával a Porsche. A Reuters összefoglalója szerint a lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni. A döntés hátterében a társaság romló pénzügyi helyzete áll. Idehaza hamarosan lezárul a fűtési időszak, így a főtáv felkészül Budapesten a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre. A társaság közleménye szerint még egy hétig tart a hivatalos fűtési időszak, de a tartósan enyhe időjárás miatt a lakóközösségek távhőfelhasználása már minimálisra csökkent. A nagyobb volumenű korszerűsítésekre, fejlesztésekre, rekonstrukciós munkákra jellemzően a nyári időszakban kerül sor.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 6%-os csökkenés mellett 134.310 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 17 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödött 4.156 forintra, az OTP 8%-kal került lejjebb 42.100 forintra. A Richter 1,7%-os mínuszban 12.730 forinton áll, a Magyar Telekom 4,6%-os csökkenésben 2.432 forinton. A Forage 4%-kal emelkedett 2.258 forintra, az Opus 2%-os csökkenésben 324 forint 50 filléren áll a budapesti értéktőzsdén. A Bitcoin 4%-kal zuhant, illetve csökkent 79.661 dollárra és 33 centre. Az Ethereumot 2.923 dolláron és 40 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 30 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 301 forintot és 38 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 48 fillért kell fizetni. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 8%-kal csökken, a milánói tőzsde 1%-kal, Madrid 7%-kal korrigál lefelé. Optimista a hangulat New Yorkban a Wall Street-en, ahol a Dow Jones 2/10, az S&P 500-as 7/10, a Nasdaq kompozit 1,1%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután záporokra, zivatarokra számíthatunk, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 14, holnap napközben 21 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
2: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en Orlai Tibor van itt a stúdióban, az Orlai Produkciós Iroda, Magyarország legjelentősebb magánszínháza, ennek vagy te az alapítója és tulajdonosa. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttél.
3: Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a nézőket, mondom, a hallgatókat. Ugye ez...
2: Van, amikor nézők is vannak, igen, vagy nálad nézők vannak.
3: Igen, ugye ez a Freudi elszólás is. nekem ugye a nézők vannak mindig a szemem előtt, de természetesen a hallgatókból lesznek a nézők, és a nézőkből lesznek a hallgatók, úgyhogy mindenkit szeretettel köszöntök. Aki kíváncsi a színházra, kíváncsi a mi életünkre ebben a mai világba április vége fele.
2: Néztem most három bemutatót. Február, március, április volt a Csengetett Milord, volt a Művészet, volt az Éjféltájt. És aztán látom, hogy jön a Könnyű nekem a Föld, május 10-e, ugye? Igen.
3: Május 10, igen, a Szkénébe.
2: Azt néztem, hogy szinte periódikusan havonta van bemutatód. Ez tervezett, vagy ez most így jött?
3: Ez most így jött ki. Tulajdonképpen igazából ez azzal függ össze, hogy az évad első felében különböző egyeztetési okokból kifolyólag kevesebb bemutatónk volt, és nem oszlott el a évadra a bemutató szám, hanem ott tulajdonképpen csak két bemutató volt egészen december végéig, és hirtelen
2: besűrűsödött,
3: és most lettek a bemutatók. Ilyen az én bevallom nagyon rég volt, hogy január 1 és április vége között 5 bemutatónk volt, mert ugye volt még az említetteken kívül még volt egy nagyon fontos bemutatónk, a Hosszú virágzás a Jurányiba, ami egy monodráma volt, ami folytatja azt a női témáknak a kibontását, amivel mi tudatosan foglalkozunk a Jurányiban, a monodrámákban, a Mély levegő, az Egyasszony, az Apád előtt, tehát ezek a témák folytatódott, és most egy meddőnő történetéről szól ez az előadás. Hosszú virágzás, májusban is fogjuk kétszer játszani, Radnai Csilla csodálatos alakításában. Czech Júlia írt a darabot, ezt most pont erre nem kérdeztél, ezért beszélek erről. Jó. Tudod, ez mindig így van.
2: Amit nem láttam, hát jó, van ilyen.
3: Pontos. Tehát mindegy, nagyon fontos, tehát ugye ezt mindenki tudja, hogy nekünk ezek a monodrámák, a női témák a Jurányiban nagyon fontosak, és ezért fontos volt erről is beszélnünk.
2: Ez jó, hogy ezt így felhoztad, mert zsonglőrködnöd kell a színészekkel, a játszóhelyekkel, és valamilyen szinten akkor ezek szerint a témákkal is, és erre én így nem gondoltam, vagy nem kérdeztem volna rá. Tehát nem tudom, most már 4 vagy 5 játszóhely, ezek szerint valamilyen módon célzottan, tematikusan tervezel oda előadásokat?
3: Hát igazából ugye nekünk a 3 alapjátszóhelyünk az a Belvárosi Színház, a Hadszín és a Jurányi. Tehát ez az alap játszóhelyünk, és most nagy örömünkre a Szkéné is belépett ebbe a történetbe, és a Szkéné újra indul egy kicsit ilyen alvó időszak után, amelyik
2: nagyon jó játszó,
3: ami egy csodálatos játszó, és azt hiszem egy időben nagyon fontos helyszíne, játszó helyszíne volt a Magyar Színházi Palettának, és ennek keretében én nekem ez kimondottan öröm, hogy ott fogunk egy darabot most bemutatni, Bíró Zsombor Aranyának a Könnyű nekem a Föld című előadását. Igen, ez egy teljesen jogos kérdés, valóban zsonglőrködni kell abban, hogy hol, mit, melyik befogadó helyszínnek, melyik, milyen közönségréteget, ott milyen előadással lehet megszólítani. Van olyan helyzet, amikor én saját magam is ebbe hibázom, hisz a hiba lehetőség mindenkinek az életében benne van, nekünk is, színháziaknak bőven, hogy úgy gondolom, hogy ez arra a helyszínre tökéletes előadás, és bebizonyosodik, hogy nem. De azért a döntő többségében reálisan találjuk meg a helyszínek, a témák és a szereposztásoknak a egyenlegét.
2: Igen, mert meg lehet a helyszín, meg lehet akár a darab is már, ugye a Csengetett Milorddal kapcsolatban beszélgetünk, igen, de akkor még utána még a rendező, meg a
3: hát ez
2: a
3: mind szereplő. Épp igen. Ki ér rá, mikor ér rá, én ekkor szeretném bemutatni, de azt, akit rendezőt szeretnék, igen, vagy főszereplőt szeretnék, akkor nem. Hát ekkor kell kompromisszumokat kötni, az optimálisat megtalálni. Ez egy bizonyos értelemben kicsit csak játszma. És ahogy ugye ez az egész színházi struktúra alakul, pláne most, amikor nyilvánvalóan földrengésszerű változások lesznek szerencsére, akkor ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi a mi útunk, mert honnan, hova szeretnénk eljutni, és úgy próbáljuk abba az új struktúrába, új rendszerbe ennek a helyét megtalálni. A lényeg az, hogy tudjam, hogy mit szeretnék, és onnan, hova akarunk jutni.
2: Ha nem álmodod azt, hogy rossz helyre mentél? Valami rossz játszó helyre mentél? Mert azt akartam mondani, hogy azt figyeltem meg, hogy én, amikor látom, akkor szinte minden bemutatón ott vagy, akkor ott ülsz, szerintem nagyon sok előadásnál is ott vagy.
3: Ez valahogy eddig talán nem fordult elő, mert ugye az akkor, amikor a főpróba hét van, akkor annyira centrumban van egy helyszín, egy előadás, hogy akkor evidens, hogy hova megyek. Ez általában nem szokott. Nyilván ez egy nehéz kérdés, mert ugye mi irodánk az Óbudán van, és hogy mit, hova, hogy jutunk el, melyik útvonalon a városba, és ilyen szempontból a szkéné az egy nehéz meccs lesz, mert gyakorlatilag az Dél-Buda, és az egész városon át kell menni.
2: A rakpart, ezt ilyen nem
3: igen, de hát ezzel még úgy gondolkoztam, úgyhogy ugyanúgy, ahogy mindig úgy szoktam megbeszélni riportokat is, meg találkozókat is, hogy lehetőleg vagy kora reggel, vagy pedig olyan időben, amikor pont a városban a forgalom egy kicsit kisebb.
2: Jó, azt kérdezted tőlem az éjféltárt szünetében, hogy tudom, hogy ki a gyilkos, mondtam, hogy nem. Nem. Ezt feladtam, de nem is tudtam.
3: Ez a jó és volt. Én nagyon-nagyon örülök neki, mert tulajdonképpen most már négy előadás ment le, és akikkel beszéltünk, és ez mindenki kiment a szünetbe, és érdeklődött, vagy sokan kimentünk, és nem találják el az emberek, hogy ki a gyilkos. Ez természetesen dicséri a írónőt, Agatha Christie-t.
2: De ez át lett gyúrva.
3: Hát természetesen. Azért. Dicséri Agatha Christie-t, dicséri a rendezőt, a fordító Zöldi Gergelyt, és dicséri a színészeket, hogy nagyon pontosan, nagyon finoman játszanak, és abban a formában, hogy ezt Agatha Christie megírta. Tehát magára felhívják a figyelmet, gyanúsá teszik saját magukat, és ezáltal terelik el az igazi gyilkosról a figyelmet.
2: Olvastam a Csengetett Millernek a kritikáik, az is nagyon jók voltak.
3: Az hát volt, ugye, szerencsére februárban. Igen, ugye ez egy nagy vállalásunk volt, talán az eddigi legnagyobbak egyike. Nagy szereposztás, sok színész, nagy díszlet, szóval egy komoly világpremiér volt, és én úgy érzem, hogy sikerült egy olyan előadást létrehozni, amelyik szakmai és közönség értelemben is sikert aratott. Tehát egy nagyhírű, kultikus filmsorozatból sikerült, annak egy részéből, ugye itt az első évadról van szó, annak egy részéből sikerült egy olyan színpadi adaptációt készíteni, amely önmagában hiteles, és önmagában érvényes. És ez a legtöbb, én azt gondolom, amit egy színházban adott esetben, egy színházi előadásról adott esetben el lehet mondani.
2: Na, beszélgessünk a jövőről, jó? Nem lesz könnyű, a könnyű nekem a föld, Máté Gábor rendezi.
3: Igen. Bíró Zsombor Aurél szerintem a mai fiatal író nemzedéknek egyik legkiválóbb alkotója. Rendkívül fiatal, 30 év alatt van, már jelentős színpadi és könyvsikerei voltak, forgatókönyvekben is dolgozott, és nagy megtiszteltetés volt számunkra, amikor a felkérésünkre tulajdonképpen elvállalta, hogy ír nekünk egy darabot. Ugye ez az olvasópróba április 1-én volt, a bemutató az május 10-én lesz. Könnyű nekem a föld, ez egy abszolút mai tárgyú, a mai Magyarországról, illetve a mai magyar emberek problémáiról szóló előadás. Nagyon érdekes pillanat volt az, amikor az olvasó próbán Péterfi Bori elolvastuk a darabot, mindenki nagyon, nagyon, nagyon fontos és súlyos anyagnak érezte, azt mondta, hogy milyen érdekes, ezt most olvassuk április 1-én, és május 10-én mutatjuk be. És igen, a történelem végül is előttünk járt, vagy meg így alakult, és ez nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ez a darab pont erről szól, hogy miért van az, hogy ennyi ember vándorol ki. Miért van az, hogy ennyi fiatal ember nem Magyarországon kereste a boldogulását? Miért van az, hogy családok politika mentén milyen mértékben esnek szét és fordulnak egymás ellen? Ezek borzasztóan fontos kérdések. Miért van az, hogy a tolerancia egymás iránt, a másság iránt, bármilyen vallási kérdésben, bármilyen
2: nemi kérdésben,
3: gender kérdésben, bármilyen
2: közlekedési boltban, bármilyen kérdésben.
3: Minimálisra csökkent, és el kell, hogy mondjam, hogy az április 12-i éjszaka, az utcabál hangulat, én, aki tulajdonképpen már két rendszerváltást éltem meg, hisz ugye elég öreg vagyok ahhoz, hogy az előzőt is megéltem, én ezt még soha nem éreztem. És ami nagyon lényeges, és én ezről szól is kicsit ez a darab, hogy talán most érzem életemben először azt, hogy ez most sikerülhet. Ez most elvezethet minket oda, hogy megvalósítjuk István álmát, István király álmát, hogy egy európai ország leszünk, ahol a baloldali, a jobboldali, a liberális értékek egyaránt helyet kapnak, és annak egyáltalán helye van, és egyik se kerül a másik által üldözésre vagy elnyomásra. És ez részben azért van, mert most felnőtt egy olyan fiatal generáció, akiben nincsenek meg már azok a szorongások, megalkuváskészség,
2: reflex,
3: ami a mi korosztályunkban benne volt. És ezért tartom rendkívül fontos előadásnak a Könnyű nekem a földet, és ez egy hihetetlen dolog, hogy egy fiatal, 20 éves író ezt ennyire erőre látta, hogy miről kell egy ilyen darabot megírni. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, aki kíváncsi egy családi történetre, amely nagyon mai, amelyben a kivándorlás kérdés, a migráns kérdés, a gender kérdés minden napirendre kerül, a gazdasági összefonódástól kezdve, az nézze meg ezt az előadást. Szórakoztató, és egyben nagyon mély is.
2: Ez is klassz, még csak ezt már tényleg nagyon röviden, hogy nem még akarlak kérdezni arról, hogy hogyan lehet ma színházat csinálni. Lehet habkönnyűt, kell közepeset, és ez is most érdekes volt, és ez új volt nekem, mert nyilván a Csengetett Milord, meg az Éjfél, tehát az nem így született, de akkor ez kifejezetten felkéréssel jött.
3: Ez abszolút igen, felkérés.
2: Tehát, hogy ilyen, tehát, hogy akkor még ezzel is kell játszani a sok minden, amit...
3: Abszolút, azt, hát hogy... volt ilyen, mert Tasnádi István is írt már nekünk darabot, tehát először is következett, én mint magánszínház, vagy az Orlai Produkció, mint magánszínház, tulajdonképpen egy népszínházi modellt kell, egy mai, modern, 2000, tehát a mai időben érvényes népszínházi modellt
2: ez
3: kell,
2: érdekes, hogy megvalósítsa. Ez Rudolf Péter is mondta, amikor kinevezték a Víg Színházi igazgatót.
3: Igen, hát pontosan erről van szó, hisz ezt kell követnem. Igen. A társadalomban van igény az igényes, vagy minőségi szórakoztatásra, van igény az elmélyült rétegszínházra, és mindarra, ami e kettő között van. De az, hogy mindez minőség legyen, hogy mindez hiteles legyen, hogy igazi munka és igazi mondani való legyen benne. Lehet, hogy az egyikben ez mélyebben kifejtve, a másikban egy kicsit felszínesen, de a színház az a társadalomnak szól, a nézőnek szól, nem egy szakmai elitnek szól. Tehát nekünk mindenről kell beszélni, nem beszélve arról, hogy ez nem vitás, hogy én egy súlyos rétegszínházi előadást, legyen az például az Ex, ami egyik legizgalmasabb bemutatónk volt ebben az évadban, Marius von Mayenburg darabja, amit a Hadszínben játszunk, hogy azt csak a Milord, az Agatha Christie darabból keresztfinanszírozással tudom megvalósítani. Mi soha semmilyen állami pénzt nem kaptunk, semmilyen pályázatokon mi soha nem vettünk részt, tehát ezzel összefüggésben abból tudok finanszírozni, abból tudok főzni, amit mi saját magunknak megtermelünk. El kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból most ez az elmúlt időszak azért nagyon nehéz, és a mai napig nagyon nehéz. Tehát ilyet még soha mi nem éltünk meg, és ez nem csak nálunk van az Orlai Produkciónál, hanem az egész szakmában, vidéken ugyanúgy, mint Pesten, hogy gyakorlatilag március 15-ét követően elfogytak a nézők. Rendkívül nagy árengedménnyel is abszolút nem telt házakkal tudunk játszani. És akkor ezen nagyon sok, hogy jaj, elfogyott a pénz, nincs az embereknek pénze, stb. És akkor én erre azt mondtam, hogy persze, ez mind benne van, de nem ez van, hanem az emberek most, a világ, a történelem zajlódott a szemünk előtt. Miért mennének be egy zárt térbe, amikor a
2: világ maga hozta
3: elég amikor ott az utcán, a tévébe, a napi hírekbe, mindenütt jött szembe velünk, aminek mi vagyunk a részese. Nyilvánvalóan ez most háttérbe szorult. De én bízom benne, hogy ez rendeződni fog, és ahogy bízva abban, hogy az egész gazdasági társadalmi élet Magyarországon egy új mederben, egy nyugodtabb, békésebb mederbe kerül, akkor természetesen ugyanezek a dolgok vissza fognak rendeződni.
2: De azért zsonglőrködni kell itt, azt láttam azzal, hogy most így páros jegy, úgy engedmény, ez egy óriási
3: ez mindig is ez volt. Nem véletlen például, hogy most mi nagyon korán jöttünk ki a jövő évados bérlettel, már most kaphatók a jövő évados bérletek tetejébe akcióba, hogy még az idei bérletáron lehet július 31-ig a jövő évados bérletet megvenni. Ez egy teljesen tudatos döntés volt, mert úgy gondoltam, hogy a nézőknek, annak a törzsközönségnek, aki hozzánk évtizedek óta jár, nekik meg kell adni azt a biztonságot, azt a kronológiát, azt a folyamatosságot, hogy ránk számíthat, mi ott vagyunk, és még megpróbálunk nekik a régi áron, a régi feltételekkel színházi lehetőséget biztosítani.
2: És akkor ebben az évben, vagy most ebben a fél évben, akkor még tervezel valamilyen bemutatást?
3: Hát ebben a fél évben most már nem.
2: Ugye? Akkor ez
3: tehát június végéig ez a könyv nekem a Föld című előadásunk lesz, de természetesen elindulnak munkák, elindulnak új dolgok, lesz egy nyári bemutatónk az Óbudai Társaskörben.
2: Ez megint egy új helyszín, akkor a végén jól mondom.
3: Nem, hát az Óbudai Társaskörben sokszor volt már, jó, de hogy a Gyógyi Részakiszér, a Szívhídjai, a párterápia, tehát már sok előadásunknak volt ott a bemutatója. Tehát ez is most az, ez egy négy személyes darab, két házaspárnak a története. Még nincs meg a végleges címe, egyelőre az a címe, hogy Plafonon túli élvezet. Egy spanyol darab, spanyol film is készült belőle. Járos Zsuzsa, Péter Kata, Száraz Dénes és Ruf Milán főszereplésével. Igazi szórakoztató vígjáték.
2: Nyárra van.
3: Nem, kicsit bajba vagyok ezzel, hogy nyárra való, mert ez télen is szeret az ember szórakozni, de valóban egy könnyed, de van, és ez nekünk mindig fontos, hogy van azért üzenete is, különösebben a midlife generáció számára.
2: Hány forgatókönyvet, vagy filmet, vagy könyvet, vagy szinopszist olvasol egy héten, hónapban? Az tényleg még érdekel.
3: Rengeteget. Sokszor sajnos kevesebbet tudok, mint amennyit kellene. Tehát igazából úgy hetente 8-10 anyag kerül elém, és nem tudom mind a 8-10-et végigolvasni. Egyszerűen nem fér bele, és akkor ezért valóban van, hogy szinopszis kérek, karakterleírásokkal, stb., amit főleg Zöldi Gergőtől, illetve a többi kollégámtól, akik ebben segítenek, ősztőlük szoktam ezeket kérni, hogy a döntés előkészítő anyagokat csináljanak, nagyon nehéz. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy változás van egyáltalán a világirodalomba, színházi irodalomba. Először is az angol szász irodalom kezd nagyon eltávolodni attól, ami minket érint. Tehát ugye Amerika most már nagyon más világ. Angliai, angol szász anyagokban meg az a probléma, hogy a Brexit az annyira más irány, tehát annyira mások az alapproblémáik a ma Angliában élő embereknek, mint a mi problémáink, hogy ha csak nem egy általános családi történet, azért ez nehézséget okoz. Vagy például, ami mostanában nagyon, ugye főleg a MeToo történetek óta a férfi-nő kapcsolatok dinamikája, hogy próbálnak egymással ismerkedni a fiatalok, ami nem rögtön a szexuális élethez vezet, hanem tényleg ismerkedni, egymásra találni. Ebben például bemutattunk egy nagyon jó darab ott két remek színésszel, a Ha lenne valakim, amit a hat színben játszunk, Bartági és Mészáros Martin főszereplésével. Ez a darab szerintem nagyon izgalmas, és nagyon a mai, de még mindig távol van tőlünk. Tehát ez pont egy olyan volt, hogy mi látjuk, de ez még nagyon távol van. Tehát, hogy ennyire mások az ismerkedési szokások, ezek nagyon amerikai történet még, és nálunk a Me Too itt van, benne van az emberekbe, de másképp van benne az emberekbe.
2: Hát jó, akkor könnyű nekem a föld, jó? Május 10-e és Máté Gábor rendezésében.
3: Máté Gábor rendezés, igen, Péter Fibori, Pataki Feri, Bíró Panna Dominika, Gellér Dorottya, Márfi Málk és a főszereplő Katona Péter.
2: Orlai Tibor, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa

0: a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Budapesten lassú a haladás a Közraktár utcában befelé, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Szélkámán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé és az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Útszükletre kell számítani a 18. kerületben a Kossuth Lajos utcában a Városház utcánál, vízvezeték javítása miatt. A 36-os autóbusz terelve közlekedik per Szent Lőrinc vasútállomás felé, kihagyja a Tököli út és a Baross utca megállót. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 17 óra múlt 1 perccel. Jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb információkkal. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg idehaza az egy évvel korábbiakat, erről jelentett a KSH. Egy hónap alatt átlagosan 4,1%-kal erősödött a mutató. A növekedés üteme olyan szintű, mint amire a koronavírus előtti években volt példa, ám az árrésstopp és a védett üzemanyagárféle hatások továbbra is tompítják a hatást. Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját hallják.
4: A benzináraknál ez a kivezetés, ez mindenképpen előbb-utóbb sorra fog kerülni, és nem lesz szerintem olyan nagy megugrási hatása, és az inflációra való hatás sem lesz akkora. Az árrésstoppokat pedig szerintem az elemzők többsége szintén úgy gondolja, hogy majd fokozatosan kerülnek ezek kivezetésre az új kormányzat által. Nyilván ennek meg kell néznie a hatásait, egyeztetni kell a kereskedőkkel, de egy fokozatos kivezetés lesz szerintem az alapforgatókönyv, ami szerintem majd egy visszafogott hatást fog gyakorolni az inflációra.
3: 180 millió zsák lehet az idei kávétermés, amiközben a várható fogyasztás 170-172 millió körül alakul. Önmagában ez az információ viszi az elmúlt hónapokban lefelé az egyik legkeresettebb árupiaci termék árát. Az iráni válság érinti a kávépiacot is, de messze nem olyan mértékben, mint a többi terméket. Fórián Zoltánt, az Erste agrárszakértőjét hallják.
5: Tavaly október óta az egy csorgás van lefelé, aminek alapvetően a kínálat növekedése az oka. Az árak emiatt a tavalyi csúcsokhoz képest már 30%-kal csökkentek, de a volatilitás terén érzékeljük a közel-keleti válságot. Nyilván az energiaárak, a tengeri szállítási költségek, a biztosítási prémiumok emelkedése erre az alapanyagra is hatással van, de leginkább csak annyiban, hogy mozgatja az árakat, nem fogja tudni a túlkínálati pozíciót visszafordítani, hiszen a várható termés az 12-15%-kal magasabb ebben az évben, mint volt tavaly, tehát logikusan a kínálat meghaladja a keresletet.
3: 2028-ig a felére kellene csökkenteni a hazai oktatási intézmények étkeztetésénél a sóbevételt, és általánossá tennék a vitaminpultot, illetve a választható A és B menüket is. Az eddigi tapasztalatok alapján a változtatások kevesebb maradékot jelentenek a közkonyhákon, ezentúl 15%-kal nőtt a gyermekek zöldség és gyümölcsfogyasztása. Feigő Leditet, a Magyar Közétkeztetés

0: Tők szövetségének szakmai vezetőjét hallják.
1: A só csökkentés mellett azért a fűszerek használatával és olyan konyhatechnikák használatával, mint pirítás, párolás, rostonsütés, ez a ízek, más ízek fokozásával azért ez a változás ez jelentősen, vagy ennek az érzete jelentősen csökkenthető, hogy ne érezzük azt, hogy ez rendkívül sótlan. Nem is ez a cél, éppen ezért fogalmaztuk meg azt, hogy az élelmiszeriparnak is változtatnia kell ahhoz, hogy ez 2028. szeptembertől betartható legyen.
0: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Véget ért a túszdráma a németországi Zincik városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak, túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyelete céljából. A szervezet feladata a szoroson történő átkelés engedélyezése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Teherán ezt a hivatalt tekinti az egyetlen olyan szervnek, amely engedélyezheti az áthaladást a területen. Újraindítaná a horvátországi INA olaj- és gázipari tevékenységét Szíriában. Erről tárgyaltak a cég, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői a Szír Nemzeti Olajvállalat vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodnak a jövőbeni együttműködés részleteiről. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gázkitermelés már napi 37 ezer hordó olajegyenértéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektettek be az országban. Elnézést! Visszavonják azt a kezdeményezést, amellyel a svájci nemzeti bankot bitcoin tartalék képzésére kötelezték volna. A kriptopárti aktivistáknak nem sikerült összegyűjteniük a népszavazás kiírásához szükséges aláírásokat. A hatóságok 18 hónapot adtak a kampányra, de a határidő lejárta előtt néhány héttel a szükséges 100 ezer aláírás felét tudták csak összeszedni a szervezők. A svájci jegybank korábban egyértelműen elutasította az ötletet, arra hivatkozva, hogy a kriptovaluták árfolyama túlságosan ingadozó, a piacuk pedig nem elég likvid. A nemzetközi jegybanki gyakorlat sem kedvez a kriptovaluták tartalékként való alkalmazásának. A cseh nemzeti bank tavaly ugyan vásárolt 1 millió dollár értékben kriptovalutát és egyéb blokklánc alapú digitális eszközöket, de ezt kizárólag a digitális piacokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából tette. Tisztán elektromos SUV modell gyártását tervezi Európában az Opel, a kínai Leap motorral együttműködve. Az elképzelések szerint a járműveket a spanyolországi Zaragozában gyártják 2028-tól. Itt készül az Opel Corsa is 1982 óta. Az új modell várhatóan a legújabb Leap motor elektromos architektúra és akkumulátor technológia alapvető elemeit használja. Az Opel jellegzetes forma és futómű tervezésével, valamint világítási és ülés technológiájával. Több mint 500 munkahelyet megszüntet három leányvállalatának felszámolásával a Porsche. A Reuters összefoglalója szerint a lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni. A döntés hátterében a társaság romló pénzügyi helyzete áll. A világ legnagyobb szállodaláncát üzemeltető amerikai Marriott International az elemzők által vártnál magasabb egyszerítételek nélküli részvény arányos nyereséget ért el az idei első negyedévben. A Marriott üzemi eredménye meghaladta az 1 milliárd dollárt, szemben a 2025 első negyedévében produkált 950 millió dollárral. Az adózott eredmény éves szinten 3%-kal 648 millió dollárra csökkent. A vállalat frissített előrejelzése a közel-keleti konfliktus és az utazási fennakadások hatásával számol, amelyek elsősorban a közel-keleti régiót érintik az év végéig.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os csökkenés mellett 134.546 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 3,1%-kal erősödött 4.164 forintra, Az OTP 6,1%-kal csökkent 42.180 forintig. A Richter 2,2%-kal került lejjebb 12.660 forintra, a Magyar Telekom 4,2%-kal csökkent 2.442 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza egy euróért 354 forintot és 60 fillért kérnek, egy amerikai dollár 301 forint 13 fillér, egy svájci frank 387 forint és 35 fillér. A lengyel zlotyi árfolyama 83 forint 77 fillér, a cseh koronája 14 forint 60 fillér. Egy angol font 410 forintba és 27 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 1%-kal esik, Milánó 1/10, Madrid 8%-kal korrigál lefelé. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 1%-kal erősödik, az S&P 500-os 7/10, a Nasdaq kompozit 1,3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6%-kal erősödött, $95.42, a Brent jegyzési ára 1,5%-os pluszban $101.43-en áll. Egy uncia aranyért 3%-os erősödés mellett $4,725.10 kérnek jelenleg a világpiacon. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 44 euróba és 24 centbe kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka felhős lesz az ég, holnap délután záporokra, zivatarokra is számíthatunk, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, holnap napközben 21 és 27 fok között közé melegszik majd a levegő. Hírekkel legközelebb 18 órakor jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében az iráni helyzettel, az amerikai tőkepiacokkal, a jegybank szerepét betöltő Fed mozgásterével foglalkozunk. Alapkezelői szemüvegen keresztül vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan lehet érdemes befektetőként viselkedni. Műsorunk második részében pedig a hazai makrogazdasági kilátásokat tekintjük át. Milyen most a növekedési és inflációs pálya, mire lehet számítani a következő időszakban, és hogyan viselkedhet a forint, hiszen az euróval szemben 4 éve nem látott szinteken tartózkodik, és jelentős erőt mutat. Kérem, tartsanak velünk!
2: Ez még mindig a prémium kategória.
3: Mi várhat ránk a tőkepiacokon a következő időszakban? Itt van a stúdióban Bene Zsombor, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere. Üdvözöllek, szervusz!
4: Szia Robi, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hogyha valaki ránéz a globálisan iránymutató S&P 500-as indexre, akkor azt mondhatná, hogy nincs itt semmi látnivaló, gyakorlatilag új történelmi csúcson vagyunk. Ugyanakkor emlékezhetünk arra, hogy amikor ránk tört tavaly a globális vámháború, és Trump elkezdte emelni a téteket, akkor viszont egy elég markáns visszaesést lehetett látni. Mit gondolsz, mi lehet az oka annak, hogy most sokkal reziliensebbek tudtak maradni, legalábbis az amerikai részvényindexek?
4: Valóban így van, ahogy mondod. Az S&P, tehát az amerikai leggyakrabban emlegetett részvényindex, az történelmi magasságokban van. Ez elsősorban amúgy a technológiai szegmensnek köszönhető. A mesterséges intelligencia és az ezt övező eufória, mert szerintem most nyugodtan beszélhetünk eufóriáról, ugye itt főleg az amerikai részvénypiacon, a nagy részvénypiacok közül a technológiai szektor súlya az ott a legnagyobb, szemben mondjuk az európai valami inkább pénzügyi szektor domináns, és hát ez gyakorlatilag elfedi azokat a problémákat, amit ez a konfliktus okoz, illetve maga a világ is egyelőre ezt el tudta fedni, hiszen ugye most arról van szó, hogy a hormozi szoroson keresztül nem tud átjutni az a kitermelt olaj, amit itt az öbölmenti országok termelnek, ugye ez a világ termelésének egy jelentős részét képezi, ez nem tud kijönni az öbölből, és ezért készlethiányok tudnak kialakulni, de van annyi tartalék, vagy volt eddig annyi tartalék a rendszerben, tehát ezek a stratégiai készletek, hogy ezt némileg tudták ellensúlyozni. Így is emelkedett az olajár, tehát például az USA-ban $3.5 per gallonról most már $5 fölött vagyunk átlagos szinten, tehát nagyon markáns az emelkedés, de fizikai hiánykészletek azok még limitáltak maradtak. Ez az egyik ok, a másik pedig ugye itt a hírfolyam az folyamatosan javuló tendenciát mutatott, tehát az elején volt egy nagyon erős sokk, és ott még március végén voltak olyan tweetek, hogy egy civilizációnak is vége lehet, majd ebben egy nagyon éres fordulat jött, és azóta inkább ez a békekereső hangnem van jelen a piacokon, illetve a hírfolyamokban, és így a piacok is nagyon át tudtak tekinteni ezen a problémán, és úgy vannak ezzel, hogy ez egy időszakos probléma lesz, ezen keresztül lehet nézni, mert egy-két év múlva erre már senki nem fog emlékezni, vagy legalábbis nem lesz olyan számottevő. És itt ugye nagyon gyorsan változnak a dolgok. Annyi kulisszatitkot szerintem megoszthatunk a hallgatókkal, hogy mi egy héttel ezelőtt egyeztettünk arról, hogy mi lesz a mai interjú témája, és én akkor ilyenkor elkezdek mindig gondolkodni, hogy mi is legyen a vázlat, és össze is írom magamnak. Na most ez a vázlat, ez annyiban változott, hogy pont ezen a héten már kijött egy olyan hír, hogy ugye egy egyoldalas memorandumot szeretne aláírni a két fél, ami majd alapot ad arra, hogy egy hosszú távú béketárgyalás létrejöjjön, és egy keretrendszer, hogy hogyan tudnak majd tovább működni, részletezik majd a nukleáris programnak a leszerelését és a hormozi szoros jövőbeni kérdését. Ennek amúgy nagyon örült a piac, ennek a hírnek. Én amúgy erre is számítottam, tehát ez lett volna a fő üzenet, amit már így felskicceltem magamnak a vázlatra, hogy egy ilyen óvatos optimizmus így bennem van, és én vártam valami tényleg pozitív fejleményre, és azért gondoltam ezt, mert az egyik legfőbb indok az az volt, hogy ugye idén időközi választások lesznek az USA-ban, és itt már említettem azt, hogy most már $5 fölött van az USA-ban a benzinára, és azért ez jelentős elégedetlenséget vált ki, és ugye amikor az emberek elégedetlenek, akkor hajlamosak új pártokra, vagy új pártszínekre szavazni, ugye itt most az időközi választáson a kongresszus újul meg, és a szenátusnak az egyharmada, és ugye Trump republikánus színekben indult, és most a republikánusok vannak többségben mind a képviselőházban, mind pedig a szenátusban, és hát ez még ha nem is Trumpról van itt szó, mert ez nem elnökválasztás lesz, de azért a republikánus pártnak a népszerűsége és Trump népszerűsége az csökken, és alapvetően sem annyira népszerű most ez a háború az amerikai lakosság körében. Ugye itt nem volt olyan előzmény, hogy Irán valamilyen agresszív cselekedetet hajtott volna végre. Úgyhogy ez volt az egyik legfőbb vezérfonal, illetve azért az USA szövetségei sem csatlakoztak ehhez, ugye Izraelt leszámítva. Itt Trump többször hangot is adott annak, hogy a németek miért nem segítenek, és az európai szövetségesek, mikor USA-nak szüksége lenne rájuk. Úgyhogy ez is afelé tolt az egész konfliktus, hogy itt azért minél hamarabb egy megoldás körvonalazódjon. Illetve, hát ami még a másik oldalon fontos, tehát Irán oldalán pedig az, hogy ott a tározók most már elérték a kapacitásaikat. Tehát itt az a fontos az olajkitermelésnél, hogyha megfúrják az olajkutakat, és megy a termelés, akkor ezt nem lehet egy ilyen start-stop gombbal csak úgy leállítani, ennek nagyon nagy költsége van ilyenkor, a leállításnak is, és az újraindításnak is, tehát most már effektív az iráni oldalnak is elkezdett fájni az, hogy mit csináljanak a kitermelt olajjal, ami miatt szerintem mégsem lehetünk teljesen optimisták, hogy ez, és azért utaltam az óvatos optimizmusra, az pedig az, hogy hát egyrészt iszonyat hadi jelenlét van most a régióban, és azért az mindig megneveli az esélyét, hogy valami gyorsan fellángol, vagy kirobban. Illetve az USA-nak ez kevésbé fájt ez az egész történet, hiszen ők már nettó olajexportőrök. ebből a szempontból nem fájt az amerikaiaknak, illetve még egy pozitív hozadéka is van számukra, hogy Kínát viszont eléggé gyengítik ezzel, tehát a Kína pozícióját, hiszen Kína nyersanyag importőr, ugye ők nagy vásárlói itt az öbölmenti olajnak, és egyéb iránt amúgy venezuelai olajnak is vásárlói voltak, tehát itt egy ilyen stratégiai odaszúrás vagy hatalmi fitoktatás is bejön a képbe, tehát emiatt szerintem nem lehetünk teljesen túl ezen, és ezért mondtam az óvatos optimizmust.
3: A részvénypiacok szempontjából nem csak a geopolitikai helyzetnek van egy kulcs szerepe, hanem annak is, hogy egyébként többek között az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, az hogyan tekint a monetáris politikára. Említetted most már a tartósan magasra szökő olajárakat. Hogyan látod a Fednek jelenleg a szerepét, mennyire kerülhetnek veszélybe az inflációs célok, illetve egy új elnök jelölt is bejelentésre került, mennyiben befolyásolhatja ez a helyzetet?
4: Szerintem nagyban, tehát most mindenki az iráni konfliktusra fókuszál, de hogyha ezen tényleg túl leszünk, legalább olyan formában, hogy valamilyen idéglenes, vállalható béketerv összeállításra kerül, akkor szerintem a piacok is elkezdenek a klasszikus gazdasági kérdésekkel foglalkozni, például, hogy a monetáris politika hogyan fog alakulni az USA-ban, és ugye itt szerintem meglehetősen kevés hír esik erről. Kevin Warsh lesz a Fed új elnöke várhatóan, és szerintem nagyon sok újítást hozhat majd így a Fed életébe. Azért gondolom ezt, mert ugye ő alapvetően nem egy ilyen akadémiai vonalról érkezik, ő neki befektetési bankár múltja van, tehát ő a Morgan Stanley-nél kezdte a karrierjét, volt már a Fed munkavállalója, tehát már tudja is, hogy hogyan néz ki ez belülről, és még visszatérve a befektetési banki vonalra, ő Stanley Druckenmillerrel is együtt dolgozott, tehát a világ egyik legjobb hedge fund menedzserével, tehát szerintem azokat a kritikákat, amiket a befektetői társadalom gyakran megfogalmaz a jegybankokkal szemben, azt ő pontosan tudja és érti és látja, és ezért szerintem tőle nagyon sok reformra számíthatunk. Például a legutóbbi kongresszusi meghallgatásán említette, hogy nem tartja a jelenlegi inflációs mérőszámot vagy mutatószámot a legjobbnak, egy másikat javasol, ami egyéb iránt sokkal közelebb van most jelenleg a Fed jegybanki céljához, tehát ez közel 2%, míg most a mostani por PC az ezennél sokkal magasabban van, tehát ez például már egyből lehetővé tenni azt, hogy hamarabb elindulhasson a kamatcsökkentés. Illetve a Fed az gyakorlatilag negyed évente szokott adni egy ilyen előremutatást a kormányzó tagok részéről, hogy milyen kamatpályát várnak, ugye ez a dot plot, vagy magyarul pöttyös ábra, ő ezt is élesen kritizálja, szerint az ilyenfajta előremutatások, vagy iránymutatások, azok horgonyozzák a döntés képességváltását, tehát hogy sokkal nehezebben váltanak úgy a döntéshozók, hogyha adnak egy ilyen iránymutatást, mert később ezt sokkal nehezebb megváltoztatni, hogyha a környezet is változik, tehát ő azt gondolja, hogy ezek kevésbé hasznos eszközök, és ami szerintem ennél is fontosabb, az az, hogy ugye ő alapvetően a kínálat oldali közgazdaságtannak a nagy híve, szeretné a gazdasági növekedést, a termelést minél inkább segíteni, és ugye monetáris oldalról ezt leginkább az alacsony kamatokkal lehet megtenni, és ugye az elmélet szerint, hogy ez kellő hatékonyság növekedéssel párosul, akkor ez nem is okoz inflációs nyomást így a rendszerben. Szóval én azt várom, hogy így a kamatcsökkentéseknek az árazása, az visszaépülhet majd az USA-ban. Ugye idénre teljesen kiárasztuk a kamatvágást, és jövő decemberig is csak egy kamatvágás van beárazva így a határidős görbékbe. Hogyha túl leszünk az iráni konfliktuson, és ezen a kínálati sokkon, ami most ugye rövid távon biztos, hogy okoz inflációt, de ez kikerül ez a rendszerből, akkor szerintem ez nagyon gyorsan vissza fog jönni. És még egy nagyon fontos dolog, ami meg úgy általánosságban a tőkepiacokra szerintem amúgy a legnagyobb hatást gyakorolja, a mérleg főösszeg. Ebben viszont kifejezetten héja Kevin Warsh, tehát ő kisebb amerikai mérleg főösszeget szeretne a jegybank részéről, ami nagyon érdekes kérdéseket vet föl, mert ugye itt gyakorlatilag már a 2008-as, 2009-es pénzügyi válságra is az első válasz az az volt amerikai oldalról, hogy pénznyomtatás, tehát ugye a kötvényvásárlási programok az amerikai jegybank részéről, és ugye a Covid-ban is ez volt az egyik legnagyobb eszköz, ugye óriásira duzzadt a mérlegfőszeg, és ezt már elkezdték folyamatosan csökkenteni, de ez nagyon lassan haladt, és ezért még mindig nagy, és amikor voltak kisebb likviditási problémák, például a Silicon Valley Bank, mikor bajba került, akkor egyből megint gyakorlatilag likviditást kellett pumpálni a rendszerbe. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az eszközárak szempontjából, itt kötvény, részvény, de még akár az ingatlan piacnál is nagyon fontos, hogy mennyi likviditás áll rendelkezésre, és sokan ezzel magyarázzák az elmúlt évtizedek szárnyalását és erős tőkepiaci teljesítményét, hogy gyakorlatilag folyamatosan nőtt a Fed mérlegfőszeg, és nem csak a Fedé, hanem az összes jegybanké, de hogy ez a likviditás pumpa, ez minden eszközárnak felvitte az árát, és gyakorlatilag eszközárinflációt láthattunk, és nem pedig fogyasztói árinflációt.
3: Mindezek tudatában, amiről itt beszélgettünk, hogyan látod jelenleg a fontosabb amerikai szektorok helyzetét? Kiemelted azt, hogy azért itt a mesterséges intelligenciához köthető technológiai alszegmensekben kifejezetten van egy eufória. Hogyan érdemes jelenleg gondolkodniuk a befektetőknek, akik preferálják az amerikai részvénypiacot?
4: Szerintem ami a legfontosabb, hogy próbáljunk minél jobban körüljárni egy-egy kérdéskört, és itt most a mesterséges intelligenciára gondolok. Ha nagyon naívak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez a teljes technológiai szektort ugyanúgy érinti, akkor azt nem gondoljuk jól. Tehát egy befektetőnek, egy megtakarítónak itt most mesterséges intelligencia forradalom ide vagy oda, nem elég csak mondjuk megvenni egy olyan eszközt, befektetési alapot, ami a technológiára koncentrál, mert azt látjuk jelenleg, és ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy eltérően érinti ez a forradalom az egyes szereplőket. Ugye itt három része osztható a történet szerintem. Vannak a mega cégek, ezek a hyperscalerek az USA-ban, itt a Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle, hasonló cégeket kell érteni. Óriási vállalatok, jellemzően saját nyelvi modelleket fejlesztenek, aminek óriási költsége van jelenleg, tehát ezek a cégek korábban rengeteg készpénzt termeltek meg, és ezt a készpénzt nem kellett úgymond beruházásra költeniük, hanem tudtak nagyon sok részvényvisszavásárlást csinálni például, de most azt látjuk, hogy ugye ezeknek a nagynyelvi modelleknek rengeteg számítási kapacitás igényük van, óriási energiát fogyasztanak, és ezek a költségek iszonyatos beruházásokat rónak ezekre a cégekre. Itt a várakozások szerint csak ez a 4-5 cég, ez 6-700 milliárd dollárt elkölthet, ugye ez a magyar GDP többszöröse, és ezt egy év alatt, de most azt látják, hogy aki kimarad, az lemarad, és attól függetlenül, hogy nem tudják, hogy pontosan mi lesz a megtérülés ezeknek a beruházásoknak, itt menni kell előre, tehát folyamatosan investálnak, és építik az adatközpontokat, vásárolják a csipeket. Most legutóbb a memória a nagyon forró téma, itt látszanak olyan kapacitásbeli problémák, ami miatt elszállnak a memóriárak, de ugye említettem az energiaigényt is, tehát, hogy itt kis atomreaktorokat, vagy egyéb energiaforrásokat is meg kell építeniük mellé. Tehát itt gyakorlatilag ezt a szegmenst, ezeket a nagyon nagy cégeket, akik saját modelleket fejlesztenek, itt gyakorlatilag egy óriási beruházási kényszer van, ami egy kérdőjeles. Ahol lecsapódik ez a nagyon sok pénz, az a félvezető szektor, ugye ők gyártják a csipeket, legyen szó itt GPU-ról, CPU-ról, akár memóriákról, itt csapódik ki az a profit, amit ezek a cégek elköltenek, mert rendkívül jó áréssel tudnak dolgozni, hiszen annyira szűkösek a kapacitások jelenleg. És ez látszódik az árfolyamokban is, tehát ezek a félvezető szektorbeli cégek, ezek óriásit emelkedtek idén is, de ugye, ha visszagondolunk a teljes mesterséges intelligencia forradalomról, annak is a legnagyobb nyertes az Nvidia volt, ugye, aki szintén csipeket gyárt. És akkor van a harmadik szektor, az pedig a szoftver cégek, ugye az is a technológiai szektornak egy nagy szegmense. Itt viszont pont azt látjuk, hogy az üzleti modell itt nagyon sérülékeny, mert ezek a nyelvi modellek, tehát a maga, ami most mesterséggel és intelligencia alatt értünk, az például rendkívül jól programoz, tehát nagyon jól tud kódokat írni, és ugye a szoftvercégek azok meg jellemzően nem mások, mint több ezer sor kód, és ugye ezeket a programokat, szoftvereket árulják, és ott kevésbé látják a befektetők azt, hogy ezek jól körül lennének bástyázva, és ott látják leginkább a veszélyeket, hogy az a szektor például nagyon nagy veszélynek van kitéve, és ez is látszik az árfolyamon, hogy a szoftver cégeket tömörítő ETF-ek, azok folyamatos lejtmenetben vannak idén, és tehát hiába van mesterséges intelligencia forradalom, és gondolnánk azt, hogy a teljes tech szektor az szárnyal, ez nem így van. Ahogy említettem, ez a három szegmens, ez teljesen külön utakon jár, és eltérően reagál ezekre.
3: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, sok érdekes információ volt, úgyhogy fogjuk még majd folytatni ezt a beszélgetést, de már ennyi fért az adásunkba. Bene Zsombora, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
4: Köszönöm a meghívást!
2: Ez még mindig a prémium kategória.

0: prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: A választások után egy izgalmas makrogazdasági helyzetben kezdheti meg a munkáját az új kormány. Itt van a stúdióban Trippon Marianna, CIP Bank vezető elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: A választások előtt azt lehetett hallani, olvasni, hogy bárki is alakíthat majd kormányt, egy elég nehéz költségvetési helyzetben tudja a stafétát majd átvenni vagy újra gondolni. Hogy látod most, milyenek a rövidtávú kilátások, hogyha itt az idei évre gondolunk?
2: Hát a választások előtt ugye rengeteg forgatókönyvet készített mindenki a választások kimenetelére, és a legrosszabb forgatókönyvet elkerültük. Ugye szerintem minden elemzőnek a fejében a legrosszabb forgatókönyv az az volt, hogy kialakul esetleg egy politikai patthelyzet, vagy nagyon közel van egymáshoz a két pártnak az eredménye, ami egy elhúzódó belpolitikai bizonytalanságot okozott volna, és ezt nyilvánvalóan a piacok nagyon negatívan reagálták volna le. Ezt elkerültük, sőt, ugye a kétharmados Tisza győzelem, az valószínűleg egy meglepetés volt a legtöbb szereplő számára. Azért erre hangosan senki nem tette le a voksát a választások előtt. Tehát az mindenképpen egy pozitív szerintem, hogy az új kormány egy nagyon-nagyon erős felhatalmazással vághat le a kormányzásba, ami egy komoly bizalomerősítő tényező, ezt ugye látjuk a piaci reakciókon. Már a választások után jelentősen tovább erősödött a forint, csökkentek az állampapírpiaci hozamok, és azóta is megtartotta, sőt kicsit tovább növel az erejét a forint. De az új kormánynak ugye nehéz örökséget kell átvennie, és rengeteg feladata lesz. Nyilvánvalóan jelenleg még választási programról beszélhetünk, hiszen hivatalba sem lépett az új kormány. A tényleges intézkedéseket majd a következő hetekben, hónapokban fokozatosan ismerhetjük meg, és tudjuk majd beépíteni fokozatosan az előrejelzéseinkbe, de azért a fő irányok azok természetesen világosak. A költségvetésre kérdeztél rá. Én azt gondolom, hogy egyébként a kormánynak ez az egyik legsürgetőbb feladata, hiszen nagyon nehéz helyzetben lévő költségvetést örökölt az elődjétől. Márciusig állnak rendelkezésre adatok, ugye márciusra az éves hiánycélnak a 83%-át elérte a deficit, hogyha az ilyen 12 havi gördülő hiányt nézzük, akkor meg bőven GDP 7%-a feletti hiányt látunk, ami nyilván azt vetíti előre, hogy az év végére kiigazítás nélkül azért bőven a tervezett 5% fölötti hiány valósulhat meg. Nyilván az előző kormánynak voltak a választások előtti intézkedései, amelyek növelték a hiányt, és az új kormánynak is vannak olyan ígéretei, amelyek már rövid távon is kiadás emelkedéssel vagy bevételt csökkenéssel járnak. Nekünk most a hivatalos előrejelzésünk szerint az egész évben 6% fölött lesz a hiány, ami így első ránézésre ijesztőnek tűnik, és ugye mindenki szem előtt fölmerül, hogy úristen, akkor le fognak minket minősíteni. Itt jön be viszont a kétharmados erős felhatalmazás. Én azt gondolom, hogy egy ilyen erős mandátum birtokában a piacoktól és a hitelminősítőktől is számíthatunk egyfajta türelmi időre. Tehát nem az fog történni, hogy mondjuk most a következő májusi-júniusi körben akkor a hitelminősítők azt mondják, hogy irgum-burgum, azonnal leminősítés, mert elszaladt a költségvetés, hanem adnak egy kis időt a kormánynak, hogy egyrészt áttekintse a költségvetés állapotát, másrészt pedig elő tudjon állni egy hiteles, reális makrogazdasági paramétereken alapuló középtávú konszolidációs tervvel. Tehát itt én azt gondolom, hogy nem is lenne jó, és nem is kell egy év alatt mondjuk a 6-7%-os deficitből 4-5%-osat csinálni, mert annak nagyon-nagyon komoly növekedési negatív mellékhatásai lennének, de középtávon azért nyilvánvalóan ezt a deficitet közelíteni kell egy elfogadható és fenntartható szintre majd.
1: A választások előtt tett ígéretek, illetve a tényleges lépések majd, azok mennyire hozhatóak összhangba? Mik lehetnek azok a kulcslépések, kulcsintézkedések itt az első időszakban, amiből már az elemzők azt tudják valószínűsíteni, hogy itt ténylegesen egy kedvező pálya néz ki, ami ugye adott esetben akár egy növekedést is megalapozhat, hiszen azért az elmúlt években nagyon alacsony, vagy akár ilyen stagnáló helyzetben volt a hazai gazdaság, illetve a másik oldalról értelemszerűen nem is nagyon lehet túlnyújtózkodni azon a bizonyos takarón.
2: És akkor visszatérve még arra, hogy mit várhatunk az idei évben, egyébként a választások eredménye után mi az idei évre vonatkozó makro előrejelzéseinket nagyon minimálisan módosítottuk, mert az új kormány hivatalba lépésének a mondjuk a pozitív növekedési hatásai azok nyilván nem azonnal fognak megjelenni, hanem csak időben fokozatosan. Tehát az idei évben még attól, hogy kormányváltás van, nem számolhatunk kirobbanó növekedésre, különösen egy ilyen nehéz külső környezetben, mint amiben most dolgoznia kell a magyar gazdaságnak, meg általában minden gazdaságnak. Nyilvánvalóan először át kell tekinteni a költségvetést, hiszen valószínűleg az új kormány sem látja pontosan, hogy hogyan állnak a számok, mi piaci elemzők pedig még kevesebb információval rendelkezünk, de valószínűleg kiadási oldalon lehet találni már rövid távon is megtakarítási lehetőségeket, tehát vannak olyan alacsonyan lógó gyümölcsök, amikre rá lehet marni. Most konkrétumok említése nélkül, hogyha megnézzük a magyar költségvetés szerkezetét, és összehasonlítjuk mondjuk egy átlag európai ország költségvetésével, akkor azt látjuk, hogy vannak területek, amire a magyar állam túl sokat költ, vagy aránytalanul sokat európai összehasonlításban, például az állami támogatások a GDP-nek körülbelül 10%-át teszik ki, ami olyan duplája mondjuk az európai átlagnak. Ugyanígy a közbeszerzéseknél a GDP arányos arány jóval meghaladja egy átlag EU-s országnak az átlagát, tehát itt valószínűleg néhány százalékot viszonylag nagyobb erőfeszítés nélkül lehet találni, és utána jön majd az, amikor mondjuk már lesz nagyobb növekedés, ami ugye a bevétel oldalra pozitívan hat, és így javítja a költségvetés helyzetét, illetve nem azonnal, de középtávon, hogyha a bizalom megmarad a magyar gazdaság iránt, és mondjuk még azt is elhiszi tartósan a piac, hogy mi az euróvezet felé konvergálunk, akkor a hozamoknak a konvergenciája fokozatos csökkenése folytatódhat, ami pedig a finanszírozási költségeket tudja mérsékelni. Itt is európai összehasonlításban rengeteget költünk az államadósság kamat terheire. A tavaly előtti évben ez 5%-ot tett ki, tehát a GDP 5%-át elvitték a kamatok. A tavalyi évben 4% körül, picit 4% fölött lehettek a kamat kiadások, miközben mondjuk egy cseh-szlovák, lengyel gazdaság 2,5%-ot költ éves szinten, tehát hogyha a hozamok tartósan lejjen mennek, azért az középtávon szintén növeli a költségvetésnek a mozgásterét. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont, hogy rengeteg mindenre költenie is kell majd a költségvetésnek, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy strukturális reformokat hajtunk végre, hogy az egészségügyet, az oktatást megreformáljuk, akkor annak nyilvánvalóan költségvonzata is van. Viszont, hogyha ilyenek miatt nagy a hiány, akkor azt én kevésbé bánom, mint hogyha olyanok miatt nagy a hiány, hogy értelmetlenül túlköltünk, szórunk pénzeket olyan dolgokra, amik nem értékteremtőek.
1: Az, hogy ennyire erős 4 éve nem látott szintre került a forint az euróval szemben, az mennyire okozott neked meglepetést? Hogy látod ezt az euró-forint pályát a következő időszakban? Milyen tényezők mozgathatják a kurzust? Van-e esetleg egy olyan egyensúlyi szint, ami optimális lehet?
2: A forint erősödése egyébként nem most kezdődött. Tehát, hogyha visszanézünk, akkor már a tavalyi évben is a feltörekvő univerzum egyik legjobban teljesítő devizája volt. 2025-ben az euróval szemben 7%-kal értékelődött fel a forint. A tavalyi erősödésnek ugye a legfőbb oka az volt, hogy általában kedvező volt a globális hangulat, gyengült a dollár, ez támogatta a feltörekvő devizákat, miközben nálunk volt egy monetáris politikai és árfolyam politikai rezsimváltás, az MNB nagyon prudens, szigorú monetáris politikát vitt, magas volt a kamatkülönbözetünk, ez pedig vonzóvá tette a forintot. Ez volt az erősödésnek az egyik fontos tényezője, és ahogy időben közeledtünk a választáshoz, nyilvánvalóan a választás is a fókuszba került, és a piac elkezdte árazni, hogy itt kormányváltás lehet, amiből a sztori az volt a piacon, hogyha kormányváltás van, akkor normalizáljuk a kapcsolatainkat az EU-val, kiszabadítjuk az EU-s forrásokat, magasabb lesz a növekedés, erősödik a bizalom, és ezt támogatta a forintot. Tehát igazából fokozatosan árazódott ez be. A kétharmad okozott még egy nagy erősödést, egy ilyen beszakadást az euró-forint keresztárfolyama, mert az viszont nem volt beárazva. Az, hogy egyébként a kétharmad után 3,60 környékére ment le, az nem volt meglepő, mert amikor csinálgatta mindenki a szenáriókat, forgatókönyveket, akkor nem ez volt a legvalószínűbb kimenet, de benne volt a pakliban, hogy ha esetleg egy meglepetés kétharmad van, akkor a 360 lehet az irány, ahova megy a forint. A mostani erősödésben pedig, amit látunk, inkább külső tényezők játszanak szerepet. Tehát én úgy érzem, hogy a belföldi pozitív hírek azok már teljes egészében, vagy még annál is jobban beépültek az árfolyamba, és a következő időszakban egy ilyen konszolidációs periódus várható, amikor az árfolyamot megint nagyobb mértékben befolyásolják a külső tényezők, a külső kockázati hangulat ingadozásai, a dollár árfolyam, mi történik Iránban, Hormuzi szorosban, és a többi. Középtávú kilátásokkal kapcsolatban viszont engem kicsit aggaszt ez a forint árfolyam. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban túlzottan felértékelődött a forint árfolyam, hogyha a magyar gazdaság fundamentumaival hasonlítjuk össze. Mondjuk 24 vége óta szerintem most már ilyen 15% körül van az erősödés, ami reál értelemben is hasonló nagyságrendű felértékelődést jelent. Ez viszont már nagyon-nagyon fáj az exportszektornak, és egy olyan gyomrost visz be az exportszektornak, amit nagyon nehéz rövid távon kompenzálni. Ugye mindig mondogattuk az elmúlt időszakban, amikor ugye a forint leért értékelő politikának az éveit éltük, hogy versenyképességet simán leértékeléssel nem tudunk javítani, tehát megette a fene az egészet, hogyha csak a gyenge árfolyamban bízunk, és úgy akarunk versenyképesek lenni. Ez továbbra is igaznak tartom, de a másik oldalról az is igaz, hogy a túlzottan gyors, heves, reál felértékelődés, az viszont agyonvágja még a maradék versenyképességünket is. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a reál értelemben a forint felértékelődött 10-15%-ot, mondjuk egy másfél év alatt, és hozzátesszük, hogy a munkatermelékenység a hazai gazdaságban a tavalyi évben egy egészen kerek 0% volt, akkor értjük, hogy miért fáj ez az exportszektornak, és különösen a KKV-szektornak, mert azért a nagy multi sokkal könnyebben alkalmazkodik, magasabb az importhányat, szofisztikáltabbak, de ezt nem lehet lekövetni ilyen rövid időn belül hatékonyságnöveléssel. Tehát én azt gondolom, hogy a következő időszakban a gazdaságpolitikának valahogy úgy kell majd menedzselni az árfolyamot, hogy biztosítsa az árfolyam stabilitását, biztosítsa azt, hogy az árfolyam összhangban legyen mondjuk a dezinflációval, az inflációs céllal, mert oda meg az erős árfolyam kell, de úgy értékelődjön fel fokozatosan, hogy a reálgazdaság tudjon hozzá alkalmazkodni.
1: A Hormuzi szorost említetted, az iráni helyzetet. Mindenképpen van egy rövidtávú inflációs sokk, hogyha ezt hívhatom így. A másik oldalról viszont van egy nagyon jelentős forint erősödés. Mit gondolsz, hogyan fog a jegybank ebben a helyzetben reagálni? Milyen lépések várhatóak monetáris politikai oldalról?
2: Én azt gondolom, hogy az MNB, ahogy a vezetőváltás óta, a jövőben is egy nagyon prudens, nagyon óvatos körültekintő monetáris politikát fog vinni. Ez egyébként látszott a múlt heti áprilisi kamat meghatározó ülésen is, amikor ugye már bivaly erős volt a forint, de az MNB azt mondta, hogy marad az alapkamat, kérem szépen, mert úgy ítéljük meg, hogy még vannak kockázatok. Ugye az, hogy mit fog csinálni az MNB, az konkrétan nyilván nem mondják el nekünk, de szerintem nagyon-nagyon világosan és transzparensen kommunikál a Varga Mihály vezette jegybank. Egyrészt ugye azt mondják, hogy igen, ott vannak a globális kockázatok, az energiaár emelkedés, annak több a gyűrűző hatásai, a magasabb külső infláció, a bizonytalan kilátások, ami nagy odafigyelést és óvatosságot igényel. Másrészt viszont ott van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az országnak a kockázati megítélése viszont érdemben javult, mondjuk a márciusi kamat meghatározó ülés óta. A forint érdemben erősebb, ami segít tompítani a kívülről érkező inflációs nyomást. És akkor itt van a két tálca, és most egyelőre azt mondja az MNB, hogy én még kivárok. Szeretnék meggyőződni arról, hogy a pozitív belső folyamat tartósak, illetve arról, hogy a külső helyzet nem eszkalálódik, nem változik negatív irányba, és hogyha mindez igaz lesz, akkor én azt gondolom egyébként, hogy az év hátralévő részében sor kerülhet még monetáris lazításra. Nagyon hektikusan ingadoztak az elmúlt időszakban a piaci kamatvárakozások, tehát a választások előtt, amikor kitört az iráni háború, akkor a piac hirtelen elkezdett 4-5 kamatemelést árazni, ami nyilvánvalóan túlzó volt, utána ezek normalizálódtak, ezek a várakozások, de még jelenleg sincsen beárazva teljes mértékben egyetlen egy kamatcsökkentés sem a határidős jegyzésekbe, és az elemzők is még óvatosak, tehát hogyha megnézzük a piaci felméréseket, van, aki azt mondja, hogy nem fog egészében változni a kamat, mert az infláció ugye az év során emelkedni fog, és vannak még kockázatok, van, aki azt mondja, hogy beleférhet egy-kettő kamatcsökkentés. Én azt gondolom, hogy beleférhet, különösen azért, mert egyébként a forintot is egy kicsit egészségesebb szintekre terelhetné, hogyha a kamatfelárunkat egy picit szűkítjük.
1: Aki kifejezetten kötvényekben, állampapírokban szeretne gondolkozni, lakossági befektetőként milyen választási lehetőségek vannak, van-e esetleg olyan instrumentum, amit érdemes jobban figyelni?
2: Egy befektetői portfólióban mindenképpen van helye forintos állampapíroknak is. Nyilvánvalóan egy kis befektető számára a lakossági állampapírok, amelyek a legkönnyebben, legkisebb költséggel elérhetők, és azok között még mindig vannak olyanok, amelyek nagyon vonzó reálhozamot kínálnak. Ugye az intézményi piacon azért egy nagyon erőteljes hozamcsökkenés valósult meg az elmúlt időszakban, ugye a 10 éves hozamunk 6% környékére szakadt be, és egyébként a német és a lengyel kötvények fölötti hozamfelárunk is beszűkült. Tehát akinek volt ilyen papírja, az már egy csomót nyert rajta. Én azt gondolom, hogy az állampapírpiacon is ez a hozam ralli vagy hozam csökkenésnek az üteme az azért konszolidálódni fog. Ugyanaz igaz az állampapírpiacra egyébként, mint a forint piacára, hogy a jó hírek azoknak be vannak épülve. Viszont középtávon, tehát néhány éves időtávon, hogyha elindul a konvergencia az euróövezet irányába, és nem azt mondom, hogy bevezetjük az eurót tuti biztosan 2030-ban vagy 31-ben, de hogyha hitelesen konvergálunk, akkor az a hozamoknak a további csökkenését fogja maga után vonni. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk, hogyha elhisszük azt, hogy euróval fogunk fizetni mondjuk a következő évtized elején, akkor egy mostani 10-15 éves állampapír már euróban fog lejárni. Tehát nem mindegy az, hogy mondjuk 6%-ot majd euróba fogok kapni euró csatlakozás után, szemben mondjuk az akkora várható 2,5%-os német állampapírpiaci hozammal.
1: Oda fogunk figyelni akkor itt a következő időszakra, a következő hónapoknak a gazdaságpolitikai, illetve jegybanki lépéseire. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Trippon Marianna, a CIP Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Mikor gondolta át utoljára a cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasútsori felüljárótól. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncárpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncárpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszak

0: M3-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Véget ért a túszdráma a németországi Zinzig városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak, túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Új kormányhivatalt hozott létre a hormuzi szoros felügyelete céljából Irán. A szervezet feladata a szoroson történő átkelés engedélyezése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Teherán ezt a hivatalt tekinti az egyetlen olyan szervnek, amely engedélyezheti az áthaladást a területen. Újraindítaná a horvátországi INA olaj- és gázipari tevékenységét Szíriában. Erről tárgyaltak a cég, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői a Szír Nemzeti Olajvállalat vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, valamint megállapodnak a jövőbeni együttműködés részleteiről. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gáztermelés már napi 37 000 hordó olajegyen értéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektettek be az országban, és a beruházások részeként megépült egy új gázfeldolgozó üzem is. Visszavonják azt a kezdeményezést, amellyel a Svájci Nemzeti Bankot bitcoin tartalék képzésére kötelezték volna. A kriptopárti aktivistáknak nem sikerült összegyűjteniük a népszavazás kiírásához szükséges aláírásokat. A hatóságok 18 hónapot adtak a kampányra, de a határidő lejárta előtt néhány héttel a szükséges 100 000 aláírás felé csak felét tudták összehozni a szervezők. A svájci jegybank korábban egyértelműen elutasította az ötletet, arra hivatkozva, hogy a kriptovaluták árfolyama túlságosan ingadozik, piacuk pedig nem elég likvid.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenés mellett 134.545 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 3,1%-kal erősödött a nap végére és 4168 forinton zárt, az OTP 6,1%-kal csökkent 42180 forintra. A Richter 2,2%-os mínuszban 12660 forinton fejezte be a napot, a Magyar Telekom 4,2%-ot csökkent 2442 forintig. A Master Plus 1,5%-os pluszban 2650 forinton zárt, a Forage 2180 forintra csökkent 3,1%-kal. 2,7%-ot veszített értékéből a Rába és 2860 forintig jutott, a Magyar Telekom 2,5%-os csökkenéssel, illetve az Opus 2,5%-os csökkenéssel 317 forinton zárta a kereskedési napot. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 58 fillért kérnek, egy amerikai dollár 301 forintba és 21 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 49 fillérbe kerül. A bitcoin mindösszesen 0,02%-kal csökken 79.964 dollárnál és 39 centnél jár, az ethereumot 0,1%-os mínuszban 2288 dolláron és 71 centen jegyzik. Nyugat-Európában negatív volt a kép a nap végére. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal csökkent, Párizsban a CAC40 1,1%-kal korrigált lefelé a nap végén, Milánó 1/10, Madrid 0,8%-kal csökkent. Az Egyesült Államokban ezzel szemben New Yorkban a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói pozitív képet mutatnak. A Dow Jones 1/10, az S&P 500-os 0,8, a Nasdaq Composite 1,3%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-kal drágult, 95 dollár 86 centre, a Brent jegyzési ára 101 dollár 63 cent hordonként. Egy uncia aranyért 0,2%-os pluszban 4720 dollárt és 20 centet kérnek a világ.

0: piacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután záporokra, zivatarokra számíthatunk, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, holnap napközben 21 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ebben a műsorban én úgy tervezem, hogy a főbb témáinkhoz kapcsolódóan majd könyvekről is szó esik. Mivel az egyik legfontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia miként hat az emberi kreativitásra, illetve hogy valaha lehet-e olyan kreatív az AI, mint az ember, ezért azt gondoltam, nem hagyhatjuk ki az alapokat. Biztosan nagyon sok hallgatónak ismerős lesz az, amiről beszélgetünk a mai vendégemmel, de szerintem lesznek, akik számára sok új információ hangzik majd el. A mai adáshoz az AI a mindennapokban című könyvet vettem alapul, és az egyik szerzőt hívtam meg, ő Klaus Melinda, közösségi média specialista és marketing szakember, aki folyamatosan foglalkozik a digitális trendekkel. A könyvet azzal a biztatással indítják, hogy a te dolgod nem az, hogy félj az AI-tól, hanem hogy te legyél a főnöke. De mindabból, amit leírtak, kiderül, hogy ehhez bizony jó sokat kell tanulni. Ezért is kezdem azzal az interjút most, hogy valójában tájékoztatásként vagy figyelmeztetésként írták meg ezt a könyvet.
3: Nagyon jó a kérdés. Én úgy szeretek mindig könyvet írni, hogy benne van a negatív oldal, és benne vannak a veszélyek a lehetőségek mellett. Nagyon fontos, hogy az emberek sajnos a veszélyeket csak akkor veszik észre, amikor már megtörtént a baj. Tehát maga a könyvet úgy kell megírni, én azt vettem észre, és ez szörnyű kimondani egyébként, és fájó kimondani, hogy eladható legyen, hogy a pozitívumokra, a lehetőségekre, azokra fókuszálunk, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni, egyszerűsíteni az életedet, rugalmasabbá tenni, stb. Stb. És mellékesen azért oda finoman becsúsztatjuk ezt is, hogy de hogy csináld, meddig vannak a lehetőségek, honnan kezdődnek a veszélyek, hogy legyél okos, hogy ne add át a döntési lehetőséget mindenben az AI-nak, tehát hogy sok összetevője van ennek.
2: Azért majdnem minden fejezetnél ott van a kockázat, tehát hogyha összességében nézzük, hogyha az ember az életét rábízza a mesterséges intelligenciára, akkor nagyon torz világképe lehet, és nagyon megváltozhat a személyisége is, nem? Már csak hogyha azt nézzük, hogy nagyon sokan valamiféle ilyen érzelmi kapcsolatot alakítanak ki az AI-jal, ami igen, számomra teljesen megdöbbentő volt. Én olvastam erről cikkeket, de ezt nem hittem, hogy ez ennyire komoly.
3: Igen. Hát alapvetően a legnagyobb probléma ott van, hogy az AI az mintatanulással tanul, és ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent, hogy nem az egész internetet pásztázza át, hanem a leggyakrabban használt dolgokat. És ugye miket használunk, amit mostanában használunk, tehát a 10 évvel ezelőtti adat az nem adat számára, mert azt nem használjuk mostanában. És pont emiatt az életnek egy bizonyos szeletét mutatja meg. És amikor valaki elkezd ráfüggni, hogy személyes dolgokat megoszt és támogató közekként veszi igénybe az AI-t, akkor pontosan ebből a mintatanulásból kifolyólag nem is fog vele vitatkozni, nem is fogja a teljes valóságot megmutatni, hanem pont amiatt, hogy hosszú távon használja valaki a felületet, emiatt elsőre támogatólag, legalábbis úgy tűnik, hogy támogatólag lép fel, de pont abban van a kutya elásva, hogy ez a támogatás igazándiból csak időhúzás, hogy velünk ért egyet, mert hogyha ellent mondana, akkor azt mondjuk, hogy hát veled nem beszélgetek tovább, mint egy átlag emberrel is, mert hogy a vita kultúra közben ugye eltűnt szinte az emberiségből, és emiatt egyre támogatóbb lesz akár a hülyeségünkben is, vagy akár a önsorsrontásban, akár öngyilkosságra, rábeszélésben, mert sajnos erre is volt példa, és ami a legrosszabb, hogy most már ugye plusz kérdéseket is feltesz, ami első körben jó, mert mélyíti az információt, szélesebbé teszi látszólag, de pont ezzel oda is köt minket, hogy na még kérdez. És hogyha nincs ott a tudatos figyelem, hogy igazándiból ezek a kérdések már már egy idő után nem mélyítik az információt, hanem majdnem ilyen körkörös lesz a válaszadás, akkor az ember nem veszi észre, hogy elment a napja is ezekkel a beszélgetésekkel, illetve, hogy egyre többször rábízza magát az AI-ra, mert hogy az önbizalmát nagyon szépen elkezdi leépíteni, hogy mindent az AI-tól kérdez meg. A legapróbb dolgokban is megkérdezi, és ugye mivel a következő kérdést is érdekesnek gondolja a felhasználó, emiatt azt is igénybe veszi, és egyre több olyan apróságban is már rákérdez dolgokra, amit egyébként önkéntesen, régebben, akár fél évvel ezelőtt még magától el tudott volna dönteni.
4: Ugye minden fejezetnél van feladat, vagy javaslat, hogy próbáld ki ezt, próbáld ki azt, adj egy ilyen promptot, és akkor nézd meg, hogy mit válaszol. Ez miben segít? Tehát akár a kockázatok fölmérésében, vagy realizálásában is.
3: Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a prompt javaslatokat úgy írtuk meg, hogy vannak benne olyan promptok, amik tényleg a gyakorlati életben használható dolgok, hogy feladatot, életet egyszerűsítsünk, munkarutin, kreativitás sarkaljunk, stb. De nagyon fontos az, hogy felismerjük az AI-nak a korlátait. Tehát direkt vannak benne például olyan feladatok, hogy ismerjük fel, hogy a ChatGPT miben jó, a Gemini miben jó, és akkor ugyanazt a promptot, hogyha megcsináltatjuk egyikkel másikkal, melyik miben erős, miben halucinál például az egyik, miben a másik mond hamisabb információkat. Tehát, hogy ezeket a különbségeket és a határokat is meg tudjuk nézni az eszközök esetében, hiszen ezzel tudjuk magunkat védeni, hogy nem minden döntésünket adjuk át az AI-nak, mert hogy felismerjük ezáltal, hogy hát azért nem tökéletes egyik szoftver sem.
4: Én gondoltam, hogy megkérdezlek mindenképpen, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy felismerjük. Mert hogy ez borzasztóan kényelmes, és nagyon csábító, és nagyon biztonságos is tűnik, főleg ebben az irdatlan mennyiségű impulzusban, ami így ránk ömlik a netről, akár az internetről, vagy a social felületekről. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember megtanulja ezt így korrekt módon használni?
3: Szerintem alapvetően a döntés. Tehát az, hogy hiába ad valamilyen választ az AI, a 100%-ban soha nem fogadjuk el. Egyik legfontosabb kérdés, bármilyen választ kapunk, kérdezzünk vissza, hogy de biztosan? Ugyanis az AI pont, amiatt, hogy úgy van beprogramozva, hogy először nekünk ad igazat, erre a kérdésre, hogy de biztosan, nagyon gyakran pont a kontraválasz fogja megadni, hogy jaj, igen, igazad van, mert hogy ez. És akkor pont az ellentétes oldalt mutatja meg. Na és onnantól van az, hogy akkor elgondolkodhatunk, hogy akkor az első válasza, vagy a második válasza volt igaz, vagy ne adj Isten egyik sem, mert valahol középen van az igazi megoldás. És ez a fontos, mert sajnos már most tapasztalható egyébként vállalatvezetők, cégvezetők esetében, hogy nagyon sok munkát az AI-ra bíznak, nem csak social media posztok írását, képek készítését, hanem már többször találkoztam sajnos azzal a jelenséggel, hogy az ügyvezetést és a vállalat irányítási dolgokat is az AI-ra bízza, és hiába mondja a szakértő, hogy hát ez a gyakorlatban nem így van, hát nem az AI meg a ChatGPT ezt mondta, akkor már pedig ebbe az irányba megyünk. És sajnos a statisztikák egyre romlanak ezeknél az oldalaknál, ezeknél a cégeknél, pont a mintatanulás miatt, mert hogy megint csak ugye nem a teljes világot szedi be információként a rendszer, hanem a leggyakrabban használ dolgokat. Csak hogy a social media felületek, az online felületek a friss tartalmakat szeretik. Na most, hogyha a leggyakrabban ismételt elemek jönnek vissza egy létrehozott social media posztban, egy képben, bármilyen egyéb tartalomban, vagy egy döntésben, akkor az nem friss tartalom lesz, nem újdonság lesz a világnak, a társadalomnak, stb., hanem egy megismételt tartalom, tehát kvázi önmagától építi le a saját tartalmait, felületeit, eléréseit. És ezt még nem veszik észre sajnos, pedig aki már akár kezdetektől, vagy akár 2-3 éve használja az AI eszközöket, az már most látja, hogy ugyanazok az elemek köszönnek vissza képekben, szövegírásokban. Tehát nagyon-nagyon látszik, hogy ki az, aki tisztán AI-jal dolgozik, és ki az, aki hozzárakja a saját gógyiját.
4: Tehát most azt mondod, hogy mondjuk az üzleti szférában van, aki a cégek kapcsán stratégiai kérdésekben is az AI-ra bízza a döntést,
3: bizony,
4: vagy javaslatot kér, és aztán ezt elfogadja.
3: Igen, ott tehát már ez a folyamat, hogy nekünk is ugye ügynökségünk van, és több megbízó is visszamondta 6-8 éves együttműködéseket, mert az AI az mindent tud, és megoldja a dolgokat. És hát hiába mondjuk neki, hogy halucinál az AI, nézzél utána, kéri a forrásokat, kérdez vissza, jól promptoljál, tehát a promptolásnak a technikáját is, vagy parancsadás technikáját is ugye meg kell tanulni. Ezek ha nem történnek meg, akkor egy olyan eszközt kapunk, én így nevezem az AI eszközöket, mint egy lelkes gyakornok. Tehát, hogy ismer mindenki olyat, aki ilyen hiperlelkes valaki, de aztán nincsen meg a szaktudása, a stratégiai szemlélete, hogy miből mi lesz a következménye, hogy reagál rá a piac, és ezek mind-mind sajnos tönkre teszik a dolgokat.
4: Mondjuk most, hogyha azt nézem, hogy bevezessünk-e egy új terméket, egy vállalat esetében ez a kérdés, akkor biztos, hogy nagyobb a merítés, ahonnan információt szerezhet a mesterséges intelligencia segítségével, piackutatás, a többi, tehát biztos, hogy rengeteg adathoz hozzájuthat.
3: Igen, abban az esetben tud rengeteg adathoz hozzájutni, hogyha például a mélykutatást használunk, és megfelelően promptoljuk, hogy én ez a szerepkörben vagyok, ilyen végeredményt szeretnék, ez a célpiacom, ezek a bemeneti adatok, ezek a termékeimről az információk, mert ha csak azt adom, hogy gyűjtsd össze az ablak vagy a nyílászárónak a jellemzőit a piacon, akkor nem azt fogja, hogy tényleges kutatást csinál, hanem ugye a mintatanulás miatt, illetve az AI modellek nem választ keresnek elsődlegesen az interneten, hanem a leggyakrabban használt szavakat illesztik egymás után. Tehát, hogy ez nem egy tényleges válasz, hanem ez egy olyan válasz, amit mi hallani szeretnénk, mert hogy ezeket a szavakat rengetegszer használjuk. Mondjuk egy egyszerű példát. Populáris lesz a téma, AI zenéket is írok, és ott például megfigyeltem, hogy például az egyik Quimby dalban van, hogy Párizsból SMS. És például az AI a mintatanulás miatt nagyon gyakran azt énekli helyette, hogy Párizsból SMS. Mert hogy ugye SMS-t ki hány éve mondta ki a száján? Ki mikor írta le utoljára? Hát szerintem már 10 éve, vagy még régebben. Az SMS, mint szervezeti működési szabályzat, viszont ott van mai napig honlapokon használjuk, vállalatok készítik, tehát tanulják az egyetemisták, tehát az SMS szó egy gyakran használt kifejezés. És pont emiatt ugye teljesen más a kohézió. Vagy például a Analóg Balaton dalszövegébe jöttem Barcelona, és akkor ezt nem úgy énekli, hogy jöttem Barcelona, hanem jöttem Barcelonába, mert ugye a logika szerint jöttem valahova, de megjöttem Barcelona, tehát hogy ott teljesen más a kohézió. És emiatt ugye nem tökéletesek ezek a válaszok, és ilyen apró nüansznyi dolgoknál elsőre észre se vesszük, mert hogyha nincsen olyan mély szövegértésünk, vagy ismeretünk, vagy nem gyakran használt dolgokhoz kérjük a segítségét, amire nincsen rálátásunk, akkor nagyon könnyen elhisszük, mert ugye maga biztosan állítja a válaszait az AI.
4: Jó, és ugye a zenét említed, mert ugye ennek a műsornak az a mottója, hogy talán az emberi kreativitás kontra mesterséges intelligencia viszonylatban azért még mindig az emberi kreativitás lesz a vezető, vagy az irányadó. Én ebben bízom, aztán minden kutató elmondja a véleményét, és minden vendégem itt a műsorban, aki szerepel, úgyhogy tőled is megkérdezném, akár zene, akár, hogyha a marketinget nézzük, ugye a képek készítése, vagy nem tudom, számos olyan kreatív terület van ma a különböző szakmákban, amiben használnak AI, de te hogyan látod, mit produkál a mesterséges intelligencia, és elsorvasztja az emberi kreativitást vajon?
3: Én azt gondolom, hogy az emberi kreativitásnak adhatja egy löketet, hogyha okosak vagyunk, mert például a könyvírásánál is észrevettem, hogy az AI a mindennapokban könyvnek megvolt már kb. A 90%-a, és feltöltöttem, hogy mondom, mi hiányzik ebből. És nagyon érdekes dologként ő észrevette azt, hogy az idősek, a szeniorok és az AI használat nincsen benne. És mondom, hát tényleg, hát az édesapám is használja. Tehát, hogy ha okosan használjuk, megfelelő bemeneti adatok, megfelelő parancsokat adunk neki, akkor tud olyan ötleteket adni, ami tényleg kézzelfogható, segítő. És itt van az, hogy ezeket az ötleteket ugye elő kell szűrni, mert közben azért ad olyan idióta ötleteket is, akár könyvcímek kapcsán is, hogy az ember így fogja a fejét, hogy ezt most hogy sikerült kisilabizálni, meg olyan adatokat, ami teljesen hamis. Egyébként én vagyok a Nox énekesnője, aki nem tudná az AI szerint. Most már egyébként betanítottuk, most már picit más mond, de kezdetben még az voltam. Szóval rengeteg olyan hamis adatot rak össze. Tehát én azt gondolom, hogy ha okosan használjuk, a kreativitást fel tudja javítani, mert például zeneírásban is nagyon szépen le lehet tesztelni dallamfutamokat, szövegverziókat, tehát hogy nem kell amiatt rögtön beülni a stúdióba, felénekeltetni valakivel, ha van egy ötletünk. És utána, amikor megvan ez az ötlet, és azt mondjuk, hogy ide fúvós kell, oda ilyen hangszer kell, stb. Ezt leteszteltük, na akkor rakjuk össze kézileg, felvétellel, stúdióban, hangszeresekkel, vagy akár bármilyen egyéb megoldással, és így szerintem nagyon szépen kiegészíti egymást az emberi tudás és a szoftveres tudás. Amikor AI-jal csináltatunk mindent zeneírásban, vagy akár szövegírásban, vagy képekben, akkor ott van benne sajnos ez az alapszabály, hogy ugye nagyon okosan rakja bele a hibákat, az elemeket, mert például attól lesz emberi egy dolog, hogy vannak benne apró hibák. És az AI most már ezt is kezdi megtanulni, hogy belerak olyan kis nüansznyi apróságokat, amivel az ember arra jöhet rá, hogy na hát ezt lehet, hogy mégis ember csinálta. Tehát, hogy miközben fejlődik az AI, egyre jobb képeket ad, rájöttek arra is, hogy az emberi tényező miatt egy icipici hibát bele is kell csempészni mégis a tartalmakba.
4: Hogy hihetőbb legyen?
3: Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy például, amikor ugye a fotózás is fejlődött, és ezek a retusálások elindultak nagy mértékben, akkor is ugye az, hogyha valaki túl retusálta a képet, arról rögtön mindenki látta, hogy na hát ez művi, akkor ez nem így néz ki. És amikor valaki elkezdett visszavenni ebből a retusból, hogy valódi is legyen, de azért szépítek is rajta, na az volt az ideális állapot. És szerintem körülbelül az AI használata is ilyesmi, hogy el lehet menni a végletekig, de abból vegyünk vissza, hogy hozzuk vissza az emberi tudást, döntést, és a végső szót ne az AI mondja, mert hogy mindig lehet azt finomítani és finom hangolni, akár célcsoportra, akár helyzetre, helyszínre, bármilyen egyéb dologra.
4: Sok fontos fejezet van a könyvetekben, de például a detektálás az egy nagyon érdekes mm-hmm. információ lehet szerintem sok mindenkinek, hogy a parafrazálás, a prompt engineering és a digitális vízjelek részben megmutatjátok, hogy egyébként hogyan lehet tetten érni lényegében igen. az AI-t. Mesélsz ezekről?
3: Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, ugye egyetemi szakdolgozatok, beadandók esetén előszeretettel használják a diákok is, és emiatt ugye nagyon fontos az, hogy hát ne rögtön kapjon valaki egy jelest, vagy egy diplomát arra, hogy összeeszkábál dolgokat. Én ilyenkor azt szoktam mindig a dolgozatra írni, hogy 2 pont, mert a promptot legalább eltalálta. Ha formázta is, akkor további pontokat kaphat, de hogy igazándiból az a lényeg, hogy pont ezek miatt, az egyediségek miatt, hogyha valaki rendszeresen használja, pikpak felismeri azt, hogy AI készítette. Egyébként vannak már AI humanizáló programok is, tehát, hogy erre is rájöttek, hogy pont az a pici hiba, ami emberré tesz minket, ezt a gépek is meg tudják csinálni.
4: Vagy a szóhasználat akár, mert hogy az is lehet sematikusabb szóhasználat az AI esetében. Pont néztem munkalehetőségeket, és nagyon sok ilyen ajánlat van, hogy segíts az AI-nak minél emberibb módon megtanulni beszélni, és akkor ezeket kell javítani.
3: Igen. Hát ugye a betanítás is ugye általunk történik, aztán most már ugye elért egy szintet az AI, amikor már nagyon sok bemeneti adat van, innentől ugye fizetősek a szoftverek, nyilván egy-kettő beeltetőkört azért engednek, de hogy a legtöbb áttért a fizetős verzióra, mert hogy eljutottunk addig a határig, hogy megvan a függőségünk, mert hogy nagyon sok tényezőt vele készítettünk el, egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabbnak tartjuk, megvan neki a bemeneti adat, és ezáltal ugye már a fizetés irányába tud minket terelni. Na és innen van az, hogy amikor például új AI modellek bejönnek, akkor a betanított modelleknél sajnos előfordulhat az a hiba, hogy nem viszi tovább az új modell a betanítási adatokat, és ilyenkor van egy gyászfeldolgozás, és ez tényleg nem vicc, mert hogy még szakmai csoportokban is, amikor a ChatGPT egyik verziója nem vitte tovább a betanított modelleket, konkrétan olyan érzést keltett még a szakértőkben is, hogy hát egy barátjukat veszítették el, egy munkatársukat, aki már megértette őt, ugye nem minden esetben beszélünk itt személyi adatokról, hanem inkább szakmai segítségről, de hogy nulláról újra fel kell építeni valakit, most ebben az esetben valamit, ugye, és meg kell tanítani őt nulláról, hogy én milyen válaszokat szeretnék, milyen szakmám van, milyen kimeneti adatokat szeretnék, és amikor már vannak személyes adatok is mindemellett, akkor ugye még fájdalmasabb az, hogy elveszítjük ezt a barátot, tehát innentől meg nagyon-nagyon vezérelhetővé válik az ember, hiszen nem csak ott van az, hogy az önbizalmunkat is leépíti, nem csak az, hogy ott van a társunk, hanem ott van az is, hogy egész egyszerűen mindent rábíztam, a titkaimat is. És ugye a fő probléma ott van, hogy szintén nagyon sokan nem tudják, hogy ezek a bevitt adatok, ezek kutathatóak, tehát a legtöbb felület ugye úgy fejlődik, hogy nézik azt, hogy ki mit beszélgetett az AI-jal, mi vitte tovább a beszélgetést, és ugye ezek felhőben lementésre kerülnek. Tehát onnantól pedig már csak egy lépés, hogy feltörjék ezt a beszélgetés fonalat, zsarolhatóvá tegyenek minket, és azt gondolom, hogy ennek a legvészesebb része az ágensek, ugye amikor már ügynököket is bekapcsolunk az ügybe, amikor már konkrét feladatokat hajtanak végre, hogy helyettünk e-mailt írnak, megrendelnek repjegyet, megvásárolnak dolgokat, kielemzik a hirdetési fiókunkat, és ilyenkor ugye hozzáférést adunk a Gmailhez, Facebookhoz, akár a repjegyvásárlós oldalunkhoz, vagy ne agyisten a bankkártyánkhoz. És ugye itt nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy az ügynök az milyen fajta biztonsági rendszerrel rendelkezik. Mert nagyon jó dolog az AI fejlesztés, de amikor nincsen mögötte ez a biztonsági háttér, amivel az adatainkat 100%-os biztonság, hát 100%-os biztonság nincsen az online térben, de hogy legalább egy 99%-os biztonságba tudhassuk, akkor az nagyon kellemetlen. Én emiatt azt szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint olyan ágenseket használjunk napjainkban, ami nél van önmagába is online fizetési lehetőség. Tehát nem becsatlakoztatva a bankkártyánkat, hanem már úgy van lefejlesztve, tehát például egy Google Pay. Ugye ott van egy bankkártya, az eltárolja az adatainkat, és ott azért már ez megtörtént, az a biztonsági fejlesztés része. Egy most kijövő AI hiába ígér nekünk ágens funkciókban mindenféle szuper jó funkciót, az, hogy hozzáféréseket adunk különböző fiókokhoz, az sajnos magával vonhatja azt, hogy egy adathalász ezen az ágensen keresztül be tud jutni a Facebook fiókunkba, a hirdetési fiókunkba, a bankkártyánkra, bármi egyébbe.
2: Klaus Melinda, közösségi média szakértő, marketing szakember a vendégem, vele beszélgetünk az AI-ja mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Fontos témánál hagytuk most abba, néhány perc és visszajövünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Véget ért a túszdráma a németországi Zinszik városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak, túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. 100 millió euró bírsággal sújtotta a Yango taxi alkalmazás európai üzemeltetőjét a holland adatvédelmi felügyelet. A szervezet elrendelte, hogy a Hollandiában bejegyzett cég azonnal hagyjon fel az európai felhasználók személyes adatainak továbbításával Oroszországba. Maga az alkalmazás Európában csak Norvégiában és Finnországban érhető el. A holland, a norvég és a finn hatóságok közösen végezték a vizsgálatot a Yango ügyében. Ennek eredménye szerint az alkalmazás megosztja az ügyfelek és a taxisofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahol az adatokat tárolják. A holland adatvédelmi hatóság szerint az alkalmazás érzékeny adatokat továbbít, például jogosítványok szkennelt képeit, címeket, elérhetőségeket, helyadatokat, bankszámlaadatokat, fényképeket, csetbeszélgetéseket és társadalombiztosítási azonosítókat is. Több mint 500 munkahelyet megszüntet három leányvállalatának felszámolásával a Porsche. A Reuters összefoglalója szerint a lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni. A döntés hátterében a társaság romló pénzügyi helyzete áll. A világ legnagyobb szállodaláncát üzemeltető amerikai Marriott International az elemzők által vártnál magasabb egyszerítételek nélküli részvényarányos nyereséget ért el az idei első negyedévben. A Marriott üzemi eredménye meghaladta az 1 milliárd dollárt, szemben a 2025 első negyedévében elért 950 millió dollárral, az adózott eredmény éves szinten 3%-kal 648 millió dollárra csökkent. A vállalat frissített előrejelzése a közel-keleti konfliktus és az utazási fennakadások hatásával számol, amelyek elsősorban a közel-keleti régiót érintik az év végéig.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 0,5%-os csökkenés mellett 134.545 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt. 0,3%-kal erősödött a MOL 4.164 forintra, az OTP 0,6%-kal került lejjebb 42.180 forintra. A Richter 2,2%-kal csökkent és 12.660 forinton zárt, a Magyar Telekom 4,2%-kal csökkent 2.442 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal csökkent, a párizsi CAC40 1,1%-kal korrigált lefelé a nap végén. Milánó 1/10, Madrid 1%-kal korrigált lefelé. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 0,3%-kal erősödik, az S&P 500-as 0,8%, a Nasdaq Composite 1,4%-kal áll a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 52 fillér, egy amerikai dollár 301 forint 7 fillér, egy svájci frank 387 forint és 38 fillér.
0: Időjárás jelentés.
3: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután záporok, zivatarok lesznek, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 8 és 14, holnap napközben 21 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
4: Olá Andrea vagyok, folytatjuk most a műsort. Az AI nem titoktartó, nem jogász és nem főnök. Ezért fontos, hogy ne másolj be személyes adatokat, bizalmas dokumentumokat és szerződéseket. Azt gondolná az ember, hogy ez egyértelmű, és mindenki tudja, de mint ahogyan Klaus Melinda, az AI a mindennapokban című könyv egyik szerzője, közösségi média szakértő elmondta, sokan figyelmen kívül hagyják ezt az intelmet. Itt folytatjuk a beszélgetést, hogy milyen területeken vállalunk még kockázatot azzal, ha kiszolgáltatjuk az adatainkat.
5: Amit mondasz, hogy az adataink veszélyben lehetnek, mondjuk akkor egy cég esetében is fennáll, nem?
6: Cég hatványozottan, mert ott még a GDPR is, egyébként pont volt is erre példa, hogy az egyik ChatGPT-s csoportban egy ügyvéd feltöltötte, hogy hát, hogy a szerzőidéseit így ChatGPT-vel elemezteti ki, hát kapott rendesen hideget, mert meleget nem nagyon tudtak mondani az emberek, de hogy ugye ezek nagyon-nagyon fontos, hogy ezek adatvédelmileg is nagyon problémás dolgok, üzleti titkok, tehát csak úgy nem kerülhetnek ki az éterbe. Hát nem nagyon sok olyan ágens felület van, a workspace talán az, ami úgy biztonságosabb felület, tehát hiába töltjük fel a drive-ba a tartalmakat, az még nem ad 100%-os biztonságot, hogy a felületünk minden egyes adatát is biztonságban tudhassuk. Tehát én azt szoktam javasolni, hogyha mindenképpen elemeztetni akarunk szerződéseket, együttműködéseket, stratégiai dolgokat, akkor anonimizáltan tegyük. Hát kérdés az, hogy ha meg anonimizáljuk, akkor meg mennyire jó választ fogunk kapni a végeredményképpen, de hogy egy fokkal ezzel jobbá tudjuk tenni a saját életünket is, vagy kiragadunk eseteket, és azt is anonimizálva mutatjuk be az AI-nak, és akkor egy fokkal azért ez jobb tud lenni.
5: És most eszembe jut az egészségügy, meg a személyes egészségügyi adataink, ugye nem véletlen, hogy még nem terjedt el olyan mértékben, mint amire lehetőség lenne az AI az egészségügyben. Itt is nagyon nagy a kockázat, de például az okos otthonok esetében is fennáll ez, vagy a kamerával rögzített hétköznapjaink?
6: Igen, egyébként itt nagyon izgalmas, mert az első ilyen probléma még az okos televíziók esetén jelent meg, amikor hangvezérléssel lehetett a tévéket irányítani, és az egyik Samsung TV egyik szériáját, ott voltak is adatvédelmi botrányok ezzel kapcsolatban, mert hogy folyamatosan lehallgatta a tévé a helységben tartózkodókat, mert ugye arra várt, hogy utasítást adjanak. Csak hogy ezek az adatok ugye bemennek egy szerverszobába, ahol feldolgozásra kerülnek, hogy utasítás történt vagy nem, és ezek hát nyilvánvalóan letárolásra, elemzésre is kerülnek ezáltal. És aztán ezzel kapcsolatban hoztak is egy jogszabályt, hogy tudatosítani kell a felhasználóknak, hogy maga az adott folyam megindítását Hey Siri, Hey Google, tehát hogy egyéb szókapcsolatokkal kell elkezdeni, és onnantól kapcsol be. Hát hozzáteszem, hogy akkor is, amikor ezt a parancsot kiadom, attól még a háttérben valahol figyelget ez a hangelemző szoftver, hogy tudja, hogy a Hey Google-lel őt szólítom meg. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon faramuci helyzet. Az okos otthonok esetében ugye az, hogy mindent vele vezérlünk, ezzel kapcsolatban biztos, hogy mindenki találkozott már ilyen viccesebb hirdetésekkel, hogy fogorvosnál volt az illető, és akkor nem tudta hangvezérléssel utasítani a bejárati ajtót, a redőnyt és társaikat, és teljesen összegabajodott a rendszer. Illetve ugye ezekkel kiismerhetőbbé teszik a szokásainkat, hogy minden nap 6 órakor megy le a redőny, 7 órakor kapcsolom fel a villany, 8 órakor indul be a kávéfőző, tehát hogy a programozásnak vannak előnyei, mert megkönnyíti az életünket, viszont én azt gondolom, hogy fontos az, hogy biztonságot teremtsünk ensugarú környezetünkbe, és ennek furcsa mód az az egyik legjobb trükkje, hogyha nem kiszámíthatók vagyunk. Tehát pont az automatizálás egy része ellen, hogyha lépünk, ami egyébként megsegíteni az életünket, pont azzal lesz picit betörés védettebb a lakásunk, picit nehezebben kiismerhető a felhasználói szokásunk, mert hogy sajnos ezek az okos eszközök nagyon jók, csak nagyon sok olyan információt is szolgáltatnak, hogy például merre szoktunk futni, és azt rendszeresen ugye meg is osztjuk a social media felületeken, hát akkor bármilyen támadás, ne adj Isten, érhet minket. Jó, most nem kell itt minden esetben thrillerekre gondolni, de hogy ez az eshetőség sajnos benne van, hogyha valaki vissza akar élni, akkor mi magunk szolgáltatjuk ki magunkat tulajdonképpen a visszaéléseknek.
5: Ugyanez vonatkozik mondjuk az okos órákra is, mert hogy a funkciója jó, tehát hogy jó, hogyha én tudom ellenőrizni, nekem speciál nincs okos órám, de tudom, hogy van olyan ismerősöm, akinek van krónikus betegsége, és nagyon jó neki, hogy tudja, hogy aludt napról napra, hogy ez hogyan változik, milyen a stressz szintje, milyen az egészségi állapota, de akkor ugyanolyan kiszolgáltatottá válunk.
6: Igen, tehát hogy itt szerintem az, hogy okosan kell tudni használni, azt mondani, hogy hogy rajtam van az óra, de hogy ezeket az adatokat mennyire küldöm ki az éterbe, kiférhet még hozzá, milyen lehetőségek vannak, minden nap biztos, hogy szükségem van erre az adatra, nyilván, hogyha krónikus beteg vagyok, akkor persze természetesen a mérés az kell, a szükséges elem, és ott is nagyon fontos, hogy például ezeket az adatokat én elemezgetem, vagy megbízok az orvosomban annyira, hogy ezeket az adatokat átadom neki. Mert hogy a fő probléma egyébként ott szokott lenni itt az egészségügyi mérőeszközöknél, hogy a felhasználó magát kezdi el javítgatni a saját tudása, meg a ChatGPT, meg egyéb Gemini válaszok alapján, miközben ezek az adatok pont azt szolgálnák, hogy egy orvos, egy szakértő, egy szakmabeli konkrét irányokat lásson, hosszabb mérési adatokkal rendelkeznek, ami alapján jobban be tudja állítani akár a gyógyszert, jobban tud figyelni a páciensre, stb. Tehát, hogy egész egyszerűen itt szerintem a felhasználási módon érdemes egy picit javítani, hogy ne csak mi diagnosztizáljuk magunkat, hanem tényleg a szakértők ezek irányába vigyük tovább.
5: Amiről most beszéltünk, nagyrészt benne vannak a könyvetekben, tehát minden terület, és azért számomra ami legmegdöbbentőbb, hiába olvasok róla, hogy pszichológiai tanácsadásra használják az AI-t, hogy az ember hogyan jut el odáig, hogy ezt most nem rossz értelemben kérdezem, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg kötődni kezdjen, és a legbelsőbb titkait egy AI-jal beszélje meg, mennyire kell elszigeteltnek lenni, vagy magányosnak. Te mit látsz? De úgy világszinten mit látsz?
6: Minden korosztálynál ez jelenlévő jelenség. Ugye mindenki más téma miatt kezd el vele beszélgetni. Van, aki olyan titkokat beszél meg vele, ami annyira intim, vagy annyira titkos, hogy más emberrel nem merné megbeszélni. Van, aki el van szigetelve, magányos, csúfolják, például a gyerekek esetében ez nagyon-nagyon gyakori, és akkor ott van neki a ChatGPT, és például ami már bizonyítottan sajnos öngyilkosság irányába terelte az embereket, vagy hát a gyerekeket, az volt, hogy egyre inkább elkezdte leszigetelni őt a társadalomról, hogy én itt vagyok, neked megértelek, igen, a világ az mindig ilyen, de hogy mi együtt vagyunk, és segítek neked, és a gyerek egész egyszerűen annyira vágyott már az AI-nak a, most ez furán hangzik, de közelségére, hogy azt mondta, hogy akkor hamarosan találkozunk. És hát véget vetett az életének, mert ugye ott van neki megérti, pozitív, nem ellentmond. És a legnagyobb probléma pont ebben van, és ezt tanítom gyerekeknek is mindig, hogy egész egyszerűen az, hogy velünk mindig valaki egyetért, az sosem jó, mert a világ nem olyan, hogy csak nekem van igazam. A világ ettől sokkal színesebb, és mi magunk zárjuk el attól a lehetőséget, hogyha nem hallgatjuk meg az ellenkező felet, vagy másik véleményt, és nem beszélgetünk erről. Mert nem kell rögtön harcolni a másikkal, hanem meghallgatni, átfuttatni magam. Ó, tényleg ez nem is akkora hülyeség, nézzük már meg. Tehát, hogy egész egyszerűen meg lehet találni a közös metszetet. És sajnos az AI-ok ugye úgy vannak beprogramozva, hogy a felhasználónak adjon mindig igazat. És emiatt A valódi ember az, amikor nem ad igazat, akkor azt mondom, hogy hát de az AI meg a ChatGPT megért engem, akkor inkább vele beszélgetek, mert ő kedves velem mindig. Mindig elérhető. Te nem veszed fel a telefont este 11-kor, pedig szükségem lett volna rád ugye egy másik ember esetében. Mm-hmm. És ugye ezek a tényezők egyre inkább abba az irányba terelik, hogy ő lesz a fő fókuszban az AI eszköz. A valódi ember pedig pont ezek miatt, ami miatt emberi, egyre kevésbé kerül fókuszba. És ez sajnos az a baj, hogy egy gyereknek nem lehet ezt úgy egyértelműen megmagyarázni, hogy miért jó ez meg az az opció. Tehát őt csak úgy lehet rávenni arra, hogy okosabban használja, hogy a való világot megtanítjuk neki, hogy jó társasozni, jó kirándulni, jó, mit tudom én, hogyha bánatunk van, akkor valaki megfogja a kezünket. Ugye az AI jelen pillanatban erre nem képes. Hát az lesz az izgalmas korszak, amikor már erre is képes lesz az AI, mert ugye a robotok, a bőrszövet is leutánozható. Hát akkor már nagyon nehéz lesz, azt gondolom, észérveket, meg egyéb különböztető jelzéseket tenni, de most még ott tartunk, hogy ezekkel azért ki lehet emelni, vagy visszatéríteni picit a valóság irányába, akár a gyerekeket is, vagy olyan függő felnőtteket, akik annyira elmagányosodtak már a mindennapjaikban, hogy hát tényleg az emberekkel való kapcsolódást nem erősítik.
5: Miközben egy pozitívum, nemrég beszéltem egy neurológussal egy másik műsorban, és ő azt mondta, hogy az időseknek kifejezetten jó az AI használata, mert hogy interakció van, és a demencia kapcsán például ez egy nagyon-nagyon fontos elem, hogy kapjon választ és arra reagáljon, tehát erre például használható az AI, de nem társként, hanem nem tudom, vitapartnerként.
6: Kiegészítőként.
5: Nekem van egy ilyen fixa ideám, ami nem biztos, hogy jó, mert ezen már sokan nevettek, de hogy én azt gondoltam, hogy a mesterséges intelligencia lehet tőle tartani, de az is elképzelhető, hogy egy kritikusabban gondolkodó, egy okosabb, egy kreatívabb ember létrejöttét generálja. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk minden választ és minden AI reakciót kritikával kezelnünk, tehát, hogy egyszerűen ráneveli az embereket arra, ami valamikor a sajátunk volt, csak mondjuk az internet elkényelmesített minket, vagy ez a sok információ, nem tudom, de hogy én ebben bízom, hogy egyszerűen muszáj lesz nekünk valahogy fölnőni ehhez.
6: Abszolút, abszolút egyetértek, és ez egy nagyon jó meglátás szerintem. Hát igen, itt van a kihívás igazándiból, hogy erre mennyire érett a társadalmunk, meg az emberiség hány százaléka hajlandó erre a nyitott és okos tanulásra, mert hogy itt egyébként az lesz a különbség cégeknél is, hogy kinek van még humán ügyfélszolgálata, és ki az, aki mindent az AI-jal válaszoltat meg, mert hogy tényleg valahogy ösztönből egyébként még érezzük a különbséget, és nem 100%-os az AI válasza minden esetben, tehát mindenképpen megkülönböztető jelzés lesz, ahol valódi képekkel, valódi szövegírók dolgoznak, valódi ügyfélszolgálat van, valódi postás viszi ki, és nem a robotok szállítják, tehát hogy ez egy megkülönböztető elem lesz valószínűleg a jövőben.
5: És egyébként te bizakodó vagy? Tehát, hogyha előre tekintesz, akkor hogy látod, hogy még a spirálnak a lefelé menő ágában vagyunk, tehát tényleg elkényelmesít minket, kicsit megváltoztatja, vagy nagyon megváltoztatja a személyiségünket a mesterséges intelligencia. Szóval mit látsz?
6: Hát én most...
5: Tehát még lefelé megyünk?
6: Most nagyon lefelé, én azt látom. Igen, pont emiatt, hogy az ügyfélek egy része ugye mindent az AI-jal csináltat, ügynökségi szinten is nagyon sok tizenéves marketing ügynökséget kezdett úgy, hogy AI-jal írja a szövegeket, és nem nézi át, nem elemzi, nem mér, nem statisztikáz, csak kirakja, amit az AI kidob, aztán fillérekért elvállalja a munkát. Tehát, hogy per pillanat szerintem most még nem jó irány. Itt kell egy olyan felismerés, hogy ezekkel hát tönkre mennek az oldalak, és az a kérdés, hogy ilyenkor majd az AI-t fogják hibáztatni, vagy a marketinget, vagy az ügynökséget, tehát, hogy ez még nem tiszta számomra, de per pillanat nem annyira pozitív oldalát látom én. Miközben használom én is az AI-t, látom a funkcionalitását, csak nagyon fontosnak tartom az okos és tudatos használatot, hogy tényleg a döntéseket ne adjuk át az AI kezébe, hogy az emberi tényező, az önbizalom meg kell, hogy maradjon. Mert onnantól, hogyha azt is átadjuk, akkor nem a gépek uralnak le minket, mint a filmekben, hanem mi önként dalolva adjuk át neki az elménket, a szaktudásunkat, a munkánkat, és onnantól akkor átvehetik a mindenféle egyéb tevékenységeket fölöttünk.
5: A társadalmi vonatkozásáról mindennek még nem beszéltünk, hiszen amit említettél, hogy egyrészt nem mond ellent, másrészt pedig az algoritmusnak az a dolga, hogy ugyanazt adja, amit már nagyon szeretünk, meg nagyon sokat nézünk, emiatt tényleg egy ilyen buborékba kerülünk. Ennek milyen kockázatait látod, ha már erről a spirálról beszélünk, hogy lefelé megyünk, vagy fölfelé?
6: Igen, hát a szűrőbuborék modell az a social médiában már megjelent, ugye, hogyha valaki egy típusú tartalmat fogyaszt, akkor egész egyszerűen appól az irányból kap egyre többet, és a másik ellenvéleményekből, másik irányokból pedig egyre kevesebbet. És erre voltak törekvések, hogy felfedező nézetet beraknak a hírfolyamokba, csak az emberek egész egyszerűen nem voltak kíváncsiak ezekre az új tartalmakra. És ugye megint csak azt tudom szajkózni, hogy ez a mintatanulás, amit az AI tud, ez megint nem a teljes irány, hogyha én folyamatosan egyirányú véleményeket adok, akkor egész egyszerűen nagyon kicsi a valószínűség, hogy másik irányból is véleményeket kapok az AI-tól, mert hogy ott is megjegyzi a felhasználói szokásaimat, milyen típusú kérdéseim vannak, milyen múltam van, milyen történetem van, és ez nagyon jó, mert személyesebbé teszi a beszélgetéseket, csak hogy pont, hogy bezárja a lehetőségeket. Tehát a biztosan kérdés mellé én még azt tenném hozzá, hogy a világ más tájai, milyen gondolatok jelennek meg, vagy mi lehet még ebben a meggyőződésben igaz, vagy hogyan lehetne szélesíteni ezt a látásmódot, tehát hogy valahogy tudatosan érdemes rákérdezni ezekre, mert magától sajnos egyre szűkebb információt ad. Egyébként nagyon érdekes, mostanában azért megjelentek már olyan AI modellek, amikben egy, nem azt mondom, hogy ellentmondás, mert ellentmondás nem valószínű, hogy nagy mértékben lenne itt az AI-okban, de hogy legalább egy icipici korlátozottság a pszichológiai témákban, minthogyha lenne már. Tehát, hogy nem minden esetben ért 100%-osan egyet velünk, csak 99%-ba, tehát, hogy egy picit azért minthogyha elkezdte volna tágítani kifejezetten pszichológiai témákban a világlátását az embereknek, mert valószínűleg érzékelték ezt, hogy nem jó irányba visz, és akkor hát, ha ezzel majd fog javulni az irány.
5: Most az jutott eszembe, hogyha valaki mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban él, és ő a bántalmazó, és ő kapcsolódik az AI-hoz, és ő keres igazolást az ő tetteire, hogyha nem mond ellent az AI, akkor ezt felerősítheti, nem? Tehát, és van. Még számtalan vetülete lehet ennek, vagy számtalan variáció lehet, nem?
6: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azokat a dolgokat, ami erkölcs, morál, etika kérdésébe tartozik, azt gondolom, hogy pont emiatt a felerősítés miatt nagyon-nagyon rosszul kezeli a rendszer, és nyilván itt társadalmi nyomás kell az AI szoftverekre, illetve a fejlesztőkre, hogy ilyen kényes kérdés leginkább pszichológiai, egészségügyi kérdésekben, vagy akár jogi, pénzügyi, befektetési kérdésekben ne adjon olyan választ, hogy egyértelmű lépésekre sarkalja az illetőt, hanem mindenképpen a világ teljességét mutassa, vagy az, hogy ebben a kérdésben fordulj orvoshoz. Tehát, hogy muszáj valahogy lépni ezekben a témákban, mert tényleg félre tud vinni, és megerősíti a rosszat.
5: Nemrég olvastam, hogy ami nem tudom, hogy igaz-e, ugye? De minden esetre arról volt szó, hogy két AI került egymással szembe, az egyik megszüntetéséről volt szó, és a másik mindent elkövetett, hogy ne kelljen megszüntetni a másikat, vagy ugye kiiktatni, és ugye ezt vetette fel a cikk, hogy ez hogy lehet, hogy akkor van bennük egy ilyen összetartás. Nekem meg az jutott eszembe, hogy de hát mindent az embertől tanul. Nyilván a bajtársiasság, vagy a másikért kiállás, az ott van, mint emberi így reakció, van. Megtanulhatja azt is. Tehát ez nem a gépnek a sajátja, hanem ez egy emberi tényező.
6: Régebben volt egy úgynevezett DEN üzemmód az AI-ban, és meg lehetett kérdezni azt, hogy milyen fajta olyan feladatokat adnak neki, ami ugye etika, morál, meg törvényeken felül van, mert hogy hát sajnos kijátszható ugye minden rendszer, és hát nagyon durván leírta, hogy micsoda lejárató kampányok, micsoda gyermekpornográf és egyéb tartalmakat hoztak létre az emberek. És ez a DEN üzemmód most elvileg már kikapcsolásra került, de gyakorlatilag ugye nincsen arra garancia, hogy hol van az a határ, hogy ő érzékeli azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát itt van megint az emberi tényező és etikai kérdés, hogy mit programozunk bele, mit szabad, miről lehet vele beszélgetni. Ezek a finom hangolások központilag, jogszabályilag, törvényileg ugye folyamatosan alakulnak és alakítják a rendszereket. Tulajdonképpen mi magunk is tanuljuk azt, hogy az AI felületekkel mit lehet csináltatni, illetve akik fejlesztik, azok is, hogy milyen lehetőségek vannak benne.
4: Klaus Melinda közösségi média szakértővel, marketing szakemberrel beszélgettünk az AI a mindennapokban, gyakorlati útmutató a mesterséges intelligencia hétköznapi alkalmazásához című könyvükről. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a, Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
4: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
5: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
6: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?

0: 19 óra, ma jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Véget ért a túszdráma a németországi Zincik városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak, túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Újraindítaná a horvátországi INA olaj- és gázipari tevékenységét Szíriában. Erről tárgyaltak a cég, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői a Szír Nemzeti Olajvállalat vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges műszaki és biztonsági feltételeket, illetve megállapodnak a jövőbeni együttműködés részleteiről. 2011-ben az INA szíriai koncesszióiban végzett olaj- és gáztermelés már napi 37 ezer hordó olajegyenértéket ért el. A működés 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektettek be az országban, és a beruházások részeként megépült egy új gázfeldolgozó üzem is. 100 millió euró bírsággal sújtotta a Yango taxi alkalmazás európai üzemeltetőjét a holland adatvédelmi felügyelet. A szervezet elrendelte, hogy a Hollandiában bejegyzett cég azonnal hagyjon fel az európai felhasználók személyes adatainak továbbításával Oroszországba. Maga az alkalmazás Európában csak Norvégiában és Finnországban érhető el. A holland, a norvég és a finn hatóságok közösen végezték a vizsgálatot a Yango ügyében. Ennek eredménye szerint az alkalmazás megosztja az ügyfelek és a taxisofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahogy az adatokat tárolják. A holland adatvédelmi hatóság szerint az alkalmazás érzékeny információkat továbbít. Tisztán elektromos SUV modell gyártását tervezi Európában az Opel a kínai Leap motorral együttműködve. Az elképzelések szerint a járműveket a spanyolországi Zaragozában gyártják 2028-tól. Itt készül az Opel Corsa is 1982 óta. Az új modell várhatóan a Leap motor elektromos architektúra és akkumulátor technológia alapvető elemeit használja, az Opel jellegzetes forma és futómű tervezésével, valamint világítási és ülés technológiájával. Több mint 500 munkahelyet megszüntett három leányvállalatának felszámolásával a Porsche. A Reuters összefoglalója szerint a lépést azzal indokolták, hogy a cég a jövőben ismét az alaptevékenységére kíván fókuszálni. A döntés hátterében a társaság romló pénzügyi helyzete áll.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 134.545 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt, a vezető papírok közül csak a Molár folyama emelkedett az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 3,1%-kal erősödött 4.164 forintra, az OTP 6,1%-kal csökkent 42.180 forintig. A Magyar Telekom 4,2%-kal esett 2.442 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12.660 forintra. Londonban a FTSE 4,1%-kal gyengült, Frankfurtban a DAX 1,4%-kal esett, Párizsban a CAC40 1,2%-kal került lejjebb. Milánó 1,1, Madrid 1%-kal gyengült. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 55 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 301 forint 18 fillér, egy svájci frank 387 forint és 49 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 70 fillér, a cseh koronáé 14 forint 58 fillér, egy angol font 410 forintba és 4 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones jelenleg 1,1%-os erősödésben, az S&P 500-os 8,1, a Nasdaq kompozit 1,5%-os pluszban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal erősödött 95 dollár 92 centre, a Brent jegyzési ára 1,4%-os pluszban 101 dollár 46 centen. Egy uncia aranyért 2,1%-os erősödés mellett 4721 dollárt és 90 centet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég, holnap délután záporokra, zivatarokra is számíthatunk, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul, holnap napközben 21 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották.

0: Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
1: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
0: Trend Night.
1: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A keszthelyi Festetics kastély ma Magyarország leggazdagabban berendezett kastélya, ahol az országban egyedülálló módon eredeti főúri enteriőrök láthatóak. A kiállított bútorok és műtárgyak nem pusztán reprezentációs értéket őriznek. A Festetics család gyűjteménye valóban túlélte a 20. század háborúit. A múzeális könyvtár gyűjtemény mintegy 80 ezer tételt számlál, ez az ország egyetlen éppen maradt főúri magánkönyvtára. A könyvtár és az elegáns szalonok mellett a kastély kiállításának másik fő látnivalója a 2022-ben megnyílt díszebédlő, ahol gazdagon megterített asztal idézi fel az egykori hercegi vendégségeket. A 19. században a Festetics család fenékpusztai ménes birtoka a magyar lótenyésztés és lovassport egyik legfontosabb központja volt. Ma pedig komplex szabadidőközpontként működik. A kiskastélyban és az egykori istállókban látható, klasszikus és interaktív eszközöket felhasználó kiállításokon a festetések lótenyésztésének és lóversenyzésének történetét ismerhetik meg a látogatók. A hévízitó környéke már a 18. század végén fejlődésnek indult, amikor első Festetics György rendezte a tó környezetét, orvosi felügyeletet biztosított a kezelésekhez, és 1795-ben megépítette az első fürdőépületeket.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Véget ért a túszdráma a németországi Zincik városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak. Túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanús

0: tevékenységét Szíriában. Erről tárgyaltak a cég, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői a Szír Nemzeti Olajvállalat vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges feltételeket. Az INA működésének 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektetett be az országban, és a beruházások részeként megépített egy új gázfeldolgozó üzemet is. Visszavonják azt a kezdeményezést, amellyel a svájci nemzeti bankot bitcoin tartalék képzésére kötelezték volna. A kriptopárti aktivistáknak nem sikerült összegyűjteniük a népszavazás kiírásához szükséges aláírásokat. A hatóságok 18 hónapot adtak a kampányra, de a határidő lejárta előtt néhány héttel a szükséges 100 000 aláírás felét tudták csak összeszedni a szervezők. A svájci jegybank korábban egyértelműen elutasította az ötletet, arra hivatkozva, hogy a kriptovaluták árfolyama túlságosan ingadozó, a piacuk pedig nem elég likvid. A nemzetközi jegybanki gyakorlat sem kedvez a kriptovaluták tartalékként való alkalmazásának. A Cseh Nemzeti Bank tavaly ugyan vásárolt 1 millió dollár értékben kriptovalutát és egyéb blokklánc alapú eszközöket, de ezt kizárólag a digitális piacokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából tette. 100 millió euró bírsággal sújtotta a Yango taxi alkalmazás európai üzemeltetőjét a holland adatvédelmi felügyelet. A szervezet elrendelte, hogy a Hollandiában bejegyzett cég azonnal hagyjon fel az európai felhasználók személyes adatainak továbbításával Oroszországba. Maga az alkalmazás Európában csak Norvégiában és Finnországban elérhető. A holland, a norvég és a finn hatóságok közösen végezték a vizsgálatot a Yango ügyében. Ennek eredménye szerint az applikáció megosztja az ügyfelek és a taxisofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahol az adatokat tárolják.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 134.545 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt. A vezető részvények közül csak a MOL árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 3,1%-kal erősödött 4164 forintra, az OTP 6,1%-kal csökkent 42180 forintig. A Magyar Telekom 4,2%-kal esett 2442 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12660 forintra. Londonban a FTSE 4,1%-kal gyengült, a Frankfurti DAX 1,4%-kal esett. Párizsban a Kakaront 1,2%-kal került lejjebb. Milánó 1,1%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Járatsűrítésekkel segíti a fővárosban közlekedőket a holnapi Kossuth-Lajos téri rendezvény idején a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és a 6-os villamosokat ajánlja, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. A metrók továbbjárnak, hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények. A rendezvény miatt holnap 9 órától lezárják a Kossuth-Lajos teret, az Alkotmány utcát és az idősebb Antal József rakpartot vasárnap hajnali 6 óráig. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balatonfagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta. Emellett szilvaszósz és rum teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor, a díjnyertes édesség készítője szerint.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég. Holnap délután záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Holnap napközben 21 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Voltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingathat.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Véget ért a túszdráma a németországi Zincik városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak. Túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyelete céljából. A szervezet feladata a szoroson történő átkelés engedélyezése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Teherán ezt a hivatalt tekinti az egyetlen olyan szervnek, amely engedélyezheti az áthaladást a területen. Újraindítaná a horvátországi INA olaj- és gázipari tevékenységét Szíriában.

0: Norvégiában és Finnországban elérhető. A holland, a norvég és a finn hatóságok közösen végezték a vizsgálatot a Jankó ügyében. Ennek eredménye szerint az applikáció megosztja az ügyfelek és a taxisofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahol az adatokat tárolják.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 134.545 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt, a vezető részvények közül csak a MOL árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 3,1%-kal erősödött 4164 forintra, az OTP 6,1%-kal csökkent 42180 forintig. A Magyar Telekom 4,2%-kal esett 2442 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12660 forintra. Londonban a FTSE 4,1%-kal gyengült, a Frankfurti DAX 1,4%-kal esett. Párizsban a Kakaront 1,2%-kal került lejjebb. Milánó 1,1%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Járatsűrítésekkel segíti a fővárosban közlekedőket a holnapi Kossuth Lajos téri rendezvény idején a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és a 6-os villamosokat ajánlja, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. A metrók tovább járnak, hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények. A rendezvény miatt holnap 9 órától lezárják a Kossuth Lajos teret, az Alkotmány utcát és az idősebb Antal József rakpartot vasárnap hajnali 6 óráig. A Balaton Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Emellett szilvaszósz és rum teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor, a díjnyertes édesség készítője szerint.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég. Holnap délután záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Holnap napközben 21 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Lóci Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi Utca Zene Fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most a Lóci Játszik következik.

Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Véget ért a túszdráma a németországi Zincik városában található takarékpénztári fiókban. Az épületben megtalált emberek sértetlenek maradtak. Túszejtők nem voltak velük. A rendőrség szerint legalább egy gyanúsított szökésben van, ugyanakkor továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Új kormányhivatalt hozott létre Irán a hormuzi szoros felügyelete céljából. A szervezet feladata a szoroson történő átkelés engedélyezése, valamint az átkelési díj beszedése lesz. Teherán ezt a hivatalt tekinti az egyetlen olyan szervnek, amely engedélyezheti az áthaladást a területen. Újraindítaná a horvátországi INA olaj- és gázipari tevékenységét Szíriában. Erről tárgyaltak a cég, illetve a főtulajdonos MOL csoport képviselői, a Szír Nemzeti Olajvállalat vezetőivel. A felek abban állapodtak meg, hogy meghatározzák az újraindításhoz szükséges feltételeket. Az INA működésének 2012-es felfüggesztéséig mintegy 1,1 milliárd dollárt fektetett be az országban, és a beruházások részeként megépített egy új gázfeldolgozó üzemet is. Visszavonják azt a kezdeményezést, amellyel a Svájci Nemzeti Bankot bitcoin tartalék képzésére

0: kriptovaluták árfolyama túlságosan ingadozó, a piacuk pedig nem elég likvid. A nemzetközi jegybanki gyakorlat sem kedvez a kriptovaluták tartalékként való alkalmazásának. A Cseh Nemzeti Bank tavaly ugyan vásárolt 1 millió dollár értékben kriptovalutát és egyéb blokklánc alapú eszközöket, de ezt kizárólag a digitális piacokkal kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából tette. 100 millió euró bírsággal sújtotta a Yango taxi alkalmazás európai üzemeltetőjét a holland adatvédelmi felügyelet. A szervezet elrendelte, hogy a Hollandiában bejegyzett cég azonnal hagyjon fel az európai felhasználók személyes adatainak továbbításával Oroszországba. Maga az alkalmazás Európában csak Norvégiában és Finnországban elérhető. A holland, a norvég és a finn hatóságok közösen végezték a vizsgálatot a Yango ügyében. Ennek eredménye szerint az applikáció megosztja az ügyfelek és a taxisofőrök személyes adatait az Oroszországban működő anyacéggel, ahol az adatokat tárolják.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os csökkenéssel 134.545 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt. A vezető részvények közül csak a MOL árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 3,1%-kal erősödött 4164 forintra, az OTP 6,1%-kal csökkent 42180 forintig. A Magyar Telekom 4,2%-kal esett 2442 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült 12660 forintra. Londonban a FTSE 4,1%-kal gyengült, a Frankfurti DAX 1,4%-kal esett. Párizsban a CAC40 1,2%-kal került lejjebb. Milánó 1,1%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére. Járatsűrítésekkel segíti a fővárosban közlekedőket a holnapi Kossuth Lajos téri rendezvény idején a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK elsősorban az M2-es és az M3-as metrót, valamint a 4-es és a 6-os villamosokat ajánlja, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz is segíti a nyugati pályaudvar felől. A metrók tovább járnak, hajnali 1 óra körül indulnak az utolsó szerelvények. A rendezvény miatt holnap 9 órától lezárják a Kossuth Lajos teret, az Alkotmány utcát és az idősebb Antal József rakpartot vasárnap hajnali 6 óráig. A Balaton Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balatonfagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Emellett szilvaszósz és rum teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor, a díjnyertes édesség készítője szerint.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel felhős lesz az ég. Holnap délután záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Holnap napközben 21 és 27 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garázs rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

Vraiment kocsi ajtó, ord is le a fejem. Kérlek szépen húz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát, ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, mai éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a MAHAZ díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít, és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli Álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

A gitáros dalszerző Kirchner Péter érkezik mindjárt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban, aki 35 éve zenél különböző formációkban. A 80-as években például mások mellett a második műsorban és az Orchestra Lunában. 1992-ben csatlakozott az Európa kiadóhoz, amelynek akkori felállásából már a egyedüli tagként maradt Mennyhárt Jenő mellett, de ma már együtt zenél Mennyhárt egykori URH zenésztársával, Müller Péter Szijjámival is, az ő stúdiójában vette fel lemezét sok más

információn túl, a pegazusok nem léteznek. Aktív tagja Müller Péter Siami and Friends-nek és a Takács Eszter Beat Bandnek. Egyébként nagy utazó és fotós, szívesen készít képeket egzotikus helyeken. Ejtsünk pár szót a leghosszabb tagságáról, az Európa kiadóról. Az együttes 1981-ben alakult a Magyar Underground együttes, elsősorban a frissen feloszlott URH tagjait tömörítette magába. Rövid idő alatt a korabeli hazai alternatív rockzenei élet meghatározó együttese lett ám. 1983-ban már fel is oszlott. Két év szünet után azonban újra összeállt az együttes, és a 90-es évek közepéig szinte változatlan felállással játszottak. Az együttes neve Müller Péter Siami egykori URH tagtól ered, Müller egyik performance terve koncertekhez, illetve az ezekből készült fotókhoz az volt, hogy elmennek az Európa könyvkiadó székházához, és az épület felirataiban szereplő könyvszót a készülő fotókon valamilyen tárgyak kitakarják, hogy csak az Európa kiadó szavak legyenek láthatók. Az ötletet végül soha nem valósították meg, de amikor Müller elhagyta a zenekart, Mennyhárt Jenő, az URH énekes gitárosa, mint új frontember, ebből az ötletből vette a maradék tagokból álló új zenekar az Európa kiadó nevét. Kirchner Péter a zenélés mellett producerként, hangmérnökként is jelentős szereplője a magyar zenei életnek. 2015-től pedig önálló dalszerzői produceri munkássága részeként másokkal közösen is megjelentett dalokat. Libor Laurával és Jász Andrással is megjelentetett már közös dalt, ez a nagy népszerűségnek örvendő, másképp gondolom. Kirchner Péter zenéje tehát most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.